0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam, és ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

0: hallgatják.
1: Mert munkaközben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
2: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrögképződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mellett, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek, a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel. Úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatlak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Z-generációs sztár, az egykori tartalomgyártó Alex Warren, most már Grammy-díjas popsztár, akiért olyan szupersztárok rajonganak, mint Louis Capaldi vagy Jennifer Aniston színésznő. Ez az aktuális kedvenc tőle, a Fever Dream.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Például Kábrát barátunk és az a dal, a Be Mine, ami meghódította már a top 50-es listánkat. Na de hogy mi lesz a helyzet a top 500-as listánkkal? Erre sem kell már sokat várni, és kiderül, jön a slágerlista. Amióta ismerjük Kábrát dalait, mindig felbukkannak a top 500-ban, úgyhogy borítékolható lesz, hogy ezzel is találkozunk majd. Be Mine, hozom hamarosan. Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, ez mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-as lista második helyén mutatkozott be. Most többek között Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll. Most a korábbi albumról hozok egy nagy Rádió 1-es kedvencet.

egy csak igazi mai slágermegy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc, Bebe Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bebe Rexhától és a Faithless-től a New Religion.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy. Jönnek nem sokára Balázsék is, és nagyon fontos info, holnap után konténernyitó buli a Duna Plázánál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Emelőkosárral jutott vissza otthonába egy kecskeméti asszony. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges mentőakcióval segítettek egy idős asszonynak Kecskemét belvárosában, miután véletlenül kizárta magát otthonából, számolt be közösségi oldalán a kecskeméti városrendészet. A lakáskulcs bent maradt, az emeleti erkélyajtó azonban nyitva volt, ezért a nő a kecskeméti városrendészet járőreitől kért segítséget. A közterület felügyelők egy helyi vállalkozással egyeztettek, amely soron kívül emelőkosaras járművet küldött a helyszínre. A szakemberek egy órán belül az erkélyhez emelkedtek és azon keresztül segítették vissza az asszonyt a lakásába. A hidegebb idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk. Háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A katasztrófavédelem füstérzékelő nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata, a megyében Kecskemét, Kecel és Baja érintett. Kecskeméten 9 új helyszínre terveznek önálló konténereket elhelyezni a korábbi hálózaton felül. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
3: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
2: A megyei gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának, a szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyirkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. I don't wanna wait. Hozom David Guetta és a One Republic dalát. Hát amit most nagyon várunk, Rádió 1-es időszámítás, az egyik a top 500-as listánk. Jövünk nem sokára októberben, de amit tényleg nagyon-nagyon is, mert mindjárt itt van, az a Rádió 1 konténer nyitó buli. Balázséknál lesz holnap után, a Duna Plázánál reggel 6 és 10 óra között, de minden ezzel kapcsolatos információ ott van a weboldalunkon. Jönnek Balázsék is nem sokára. Let's make-

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: sárba viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barna Más. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
1: hát engem
0: hogy
1: van. 4-8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
0: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
1: Ma volt az első olyan reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszaka is sötét volt.
0: Hát szerintem már nincs jól a magyar.
1: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog, igen? Ugye, tehát még nem dolgozik,
0: nem gyarakodnak.
2: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
0: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
0: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban. Igen. Itt szerintem az ősz, nincsenek. Lenyomták ősz
2: van,
0: a szeptember.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
1: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
0: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
0: Igen, 3 undok.
1: Szerintem senki nem veszi fel.
0: Jó.
1: Tessék.
0: Lackó legenerált számokat.
1: Fogja felvenni.
0: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
0: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Tippeket kérek tőletek is. Jó. Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
0: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy mi nem indulunk el.
0: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
1: Jó, egyet eddig húzatok be nekem, köszönöm.
0: De várj, mi volt a tippet?
1: Senki
0: nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéria lakatos, Püspök 60-ban van, kicsi tájszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
3: Szám nem elérhető. Abban az esetben, ha ön hozzájár...
0: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
1: Nem, ez nem számít találatnak.
0: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos, telegettünk. Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti.
2: Kicsit visszafogott. De most miért a karosszéria lakatost, azt elvesztettük?
0: Ez nem vette föl. Hanem.
1: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
0: Gyere, Péter, gyere! Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
1: Halott?
4: Halló.
0: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm!
0: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulatfelmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
4: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
0: Jaj, de keresztevet kaphatunk?
4: Márta.
0: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
4: Itt vagyok Budapesten.
0: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
4: Igen.
0: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
4: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
0: Hát ez milyen szabad nyugdíjas
4: élet. Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar, és nyugdíj... amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
4: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
0: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk, hogy beszéltünk.
4: Minden jót nektek.
0: Köszönjük, ciao,
2: jó egészséget.
0: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
0: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jó legyen?
0: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
1: Jön a Tibi,
0: nagyon jön a Tibi.
1: De ez már refluxod a Tibinek, hogy...
0: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
1: Na. Ahogy felhívottnánk a rakamozi gumist, hogy jó van-e még egyáltalán?
0: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi dorogról, gyere Tibi!
1: Szerintem.
0: Igen?
4: Halló?
0: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közvélemény kutatást.

0: végzünk.
1: Csupa fül vagyok.
0: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
1: Kata.
0: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hát Kata is
2: meg. Megeződhetünk, Kata.
1: Na, ez nyugodtan.
2: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
0: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
1: Miskolc Tapolca, Avalon.
3: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
0: Wellnessezgetünk? Wellnessezgetünk?
1: Nem, dolgozunk.
3: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
0: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
1: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
0: voltunk már
1: ott, ismerősök vagytok.
0: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
1: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de... Hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
0: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
0: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
0: Minket csak a rossz hírekre megy rá, a pozitívumok nem érdekesek.
1: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
0: De jó.
1: Úgyhogy jó, minden
2: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fogad?
0: Igen, azért csak beteg vagy, vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
1: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de egy két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
0: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
1: Igen.
0: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
1: Nem.
3: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és országtömeget épít.
2: Ferinél.
1: Fodrásznál voltam, tehát hogy a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen fekve van, vágva van.
3: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó
0: hajad. Igen, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
3: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
0: Igen, ha tudsz intézni a szállod a menedzsmentjén,
1: jó, bocsánat, hogy ne.
0: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó. Ciao. Gyerekek.
2: Na, két hölgy.
0: Most már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogyis. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
3: Very good magyar.
0: Gábor, Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Haló?
1: Haló?
0: Szerencsém. Kezdi csokkolom, jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt.
0: Kezdi csokkolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Ráskó...
3: Eszter. Sebestyén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban.
0: De... Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
1: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
0: A telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
3: Vagy a Sebestyén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
0: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés, elég zavarnánk.
1: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
3: Na, tessék!
0: Na, munkában? Szorgos a magyar. Munkában?
1: Igen.
0: Egy keresztnevet kaphatunk?
1: Melinda.
0: Melinda, hol értünk el, merre vagy az országban?
1: Dunalmás.
0: Dunalmás, láttam meg nem.
3: Hallom a forgalmat a háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
1: Igen.
0: Dolgozom, mit dolgozol?
1: Kereskedelem.
0: Kereskedelemben dolgozol. Jó, de úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké?
1: Okay.
0: Hogyne,
1: igen.
0: Szóval, jó, akkor azért annyira nem. Jó,
3: Melinda nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
0: Melindának nagyon korábban.
3: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
1: 10 óra környékén már.
0: Jó, akkor visszaírunk.
2: 5. kávé után.
0: Oké, akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nevetett
0: abszolút.
3: Én eddig Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
0: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
0: Egy lábúja hiányzik, és...
4: Kis Ádám.
0: Haló?
3: Kis Ádám.
4: Igen.
3: Jó reggelt,
0: Ádám. Jó reggelt kívánunk, a rádió egyből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó... Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
4: Persze, tessék.
0: Egy keresztet kaphatunk. Mere fogsz
3: fellépni mostanában, Ádám? Kis Ádámnak hívják.
0: De nem az a Kis Ádám, nem a humorista Kis Ádám.
4: Nem, sajnos nem van.
0: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
4: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
0: Komló. Oh. Pécs és Komló, hát a gyönyörű környék ott.
2: Hát a környék gyönyörű, csak ugye a bányászat óta.
0: Igen.
3: Nem álltok, nem álltok jól. Más szobra ott valahol.
0: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
4: Én a távfelügyeleten, a Multialarm Zrt-nél dolgozom diszpécserként.
0: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
4: Pontosan, pontosan.
3: Úgy voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
4: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják el.
2: Igen. Lenne valami jó buli, de...
3: Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre van jó kis...
0: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
4: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
0: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az október, ez milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
4: Jól vagyok, kellemesen telik, így van, köszönöm szépen.
0: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
4: Így van, ahogy mondod.
0: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
2: Kevés a fizú.
3: Zsibad a balkarod.
0: Igen, szúr a szíved. Szúr a szíved. Igen, valami legyen már.
3: Retuxkínoz.
0: Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
4: Így van, köszönöm.
0: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
4: Hát, elmegy, nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
0: Igen.
4: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
0: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ott ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
4: Ciao,
0: hello. Gyerekek, hát na? Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
0: Pozitív.
3: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
0: Igen, dolgozik, jókedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
3: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
2: Hát az mi?
3: Hát az utalás.
0: Hát így mostanában van, október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyok.
2: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
0: Mennünk el. Ilyen gyorsan.
2: Mi van vele, Gyula?
3: De mi az, hogy nő vagy férfi? Mi, hogy egy farkas kutya?
0: Egy utolsó. Ivett. Ja? Ivett.
2: De szerettem. Ivett. Nagyon jó.
0: Nagyon érzem Ivettet. Ivett,
3: vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
0: Ivett egy presszóban dolgozik.
3: Ahol Ivott?
0: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó. Jézus Isten, szadjuk abban. Úristen.
3: Na jó, hát szívesen. És
0: gyere, Ivett. Mutasd magad. Ne rejtőzködj. Jön, be kell adni.
5: A mi Ivott szám jelenleg nem elérhető.
3: Akarja.
5: Próbálja.
3: Beivott.
0: Én szeretem ezt a hangot.
6: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
9: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
10: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencséd, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
7: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztettek a megyei jogú városok. Új szolgálati kutya érkezett a Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere, köztük Szemerei Népataki Klaudia kecskeméti városvezető egyeztetett Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, írja a híres.hu. A városvezetők többek között a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését kezdeményezték. Javaslatuk szerint utóbbi összege 2027-től legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehetne. Új négylábú munkatárssal bővült a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet csapata az Állatok Világnapja alkalmából, írja a Megyei Lap. A mindössze 6 hónapos árnyék nevű kölyök kutya Szikra és Bitang mellé érkezett, akik már tapasztalt szolgálati appként segítik az intézet munkáját. Árnyék felkészítése már megkezdődött, a tervek szerint később járőr szolgálati kutyaként vesz majd részt a biztonsági feladatokban. A kiképzés során egyelőre a tanulásra, a szocializációra, a szükséges készségek fokozatos elsajátítására helyezik a hangsúlyt. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogy hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten a Bács-Víz Zrt. 2-es számú vízműtelepe és üzemirányító központja is csatlakozott az eseményhez. Idén egyébként a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serrel Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezető.
2: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
1: Döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak majd felhősebb körzetek is. A déli eszél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig ma még 22 és 27 fok között alakul a térségben. Holnap egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 3 és 10, míg napközben 20 és 27 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Team egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja Balázsék,
1: Viki,
2: Laci,
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra után 16 perce. Hello, Júli, jó reggel. Ciao. Már benyomlak.
6: Hello,
5: Feri.
6: Benyomlak.
5: Most már van hangod. Jó reggelt. Hello, Feri. Gyerekek, 9 fok, és nagyon sötét. Szóval ez már ilyen, nem azt látod, hogy valahol pirkat, hanem ilyen jössz, és azt érzed, hogy ez most már az a fajta téli sötétség, amiből nehezen fogunk kikeveredni, de kikeveredünk, lesz még újra világos.
7: Egyszer majd igen.
5: Egyszer biztos.
7: Az örök optimizmus. Akkor egy kicsit visszatér.
5: Talán egy kicsit, akkor igen, visszatérünk
7: igen, akkor
5: egy kicsit.
7: Akkor egy kicsit ugrani, akkor így fellélegzel.
5: Viszont elveszítjük az 5 órát, igen, mert négykor sötét lesz.
7: Ugyanolyan sötét van.
6: Örökké igen. Nem eshet, örökké nem lehet sötét.
5: Így van, gyerekek. És a 9 fok a motoron azért az nem kevés, úgyhogy...
7: Bátor vagy.
5: Motorral.
7: Igen, én csináltam ugye így az elején a pályafutásomnak, hogy amíg nem volt -2, addig motor, hogy menjen, most átvetted a stafétát, gratulálok.
5: Igen, van dolog a városban, úgyhogy gondoltam most motorozni. Jó, ha reggelt kibírod, utána még nappal lehozhatom. Ez 23. Tehát ez a reggel hideg, de utána még jó, szóval napközben jó, reggel kell kibírni azt a...
6: Teljesen következetlen a motorválasztásod reggel egyébként. Akkor, amikor nem kéne elindulni motorral, elindulsz, amikor el kéne indulni, akkor meg
5: igen,
6: nem, akkor
5: általában a napközbeni tevékenységektől függ, meg hogy mennyire van kikészítve a motoros tudsz. Mert amikor motorra jönnék, nem, kocsiba beülsz, indul. Azért a motoros bakancsot fölvesz. Bukós is, fel van-e töltve, hol a motor kulcs,
6: be van-e. Azt nem egy helyre teszed le, vagy?
5: Tehát, szerinted egy helyre.
6: Amit leesnek rólad a dolgok.
5: Örülök, hogy a motor ott van, ahova este leraktam. Hát vicces, hogy a motor... Nem csak tudod, akkor az edzéstudod át kell rakni a motoros dobozba, akkor még napközben, amit intézel, ahhoz képest még azokat, amik kellenek, rátrakni a dobozba, és az mindig macera. És akkor rájövök, hogy jó, edzéstud kocsiba, jó, akkor jövök kocsival. Tehát a motorot be kell készíteni este, ha te reggel azzal akarsz jönni. Kabátot, kesztyűt, bakancsot kirakni, bukós isakot, slusszkulcsom melyik gatyámba van, akkor megint elmegy 5 perc, megint nem indulok el. Szóval az ugye egyben van, arra fölpattansz, indulsz, az jó, de csak úgy nem ülsz, inkább akkor autó.
6: Ez este pont 10 perc.
5: Szóval ez, hát igen, ezért mondom, hogy ez ilyen nagyobb képvékel. Jó, reggel. Reggel. Igen.
6: Minden este kikészítem a holmiaimat.
5: Tényleg?
6: Aha. Ha így hajnalra jövök, akkor igen, akkor összeszedem. Mert az igazság, hogy tehát, hogy nekünk a hálószobában van a gardróbszekrény is, tehát az, hogy reggel zörögjek, és én ott a telefonnal így világítsak, és keresgéljem az utcaimat,
7: Meg tök nyugodtan kelsz fel. Igen. Én pont Júli vagyok ebben. Én is, kint van téve, nem kell már, és ha valamit elfelejtek, érted, megyek most edzésre, akkor egy ilyen váltógatyát beteszel, és azt nem teszed be, akkor föl kell menni, ugyanez telefonos világítás, tök halkan bemész a hálószobába.
6: De sose tudsz elég halk lenni.
7: De nem tudsz elég halk lenni. Persze, mi így
5: éltünk. Így éltek. Így érdekes.
6: Majd a következő életedben.
5: Ez nagyon durva. Én impulzívan öltözöm reggel, egyrészt amit találok. Kettő, ami van, ami nem gyűrött, tehát, hogy így nagyjából este kikészített, utoljára anyám rakott ki nekem ruhát 8 évesen, szerintem, mikor ünneplőbe kellett.
7: De most magadnak is kiteheted, tehát ehhez nem kell, hogy az anyád ott lakjon, nekem se anyám tessik.
5: Semmi.
7: Csak egy kis gondoskodás saját magadról, és akkor nincs káosz reggel.
5: Van, amikor abban jövök, amiben este lefeküdtem.
7: Csoda, hogy nem pizsamában van itt.
6: Szennyesből ott ki a cuccokat.
5: Ilyen típusú rendszer nincs az életemben. Zsül, majd ezt nekem a Tedmát létszik, mert nekem itt BKK infót, meg Ultinform, meg időképet látok. Itt valaki nagyon belenyúlt, és ez engem most nagyon idegesít meg. Eltűntek a kedvenc minden ikonjaim.
6: Mi a kedvenc ikonjaim?
5: Hát ide van mentve, tudod, egy csomó a Telex, a hírkereső, a mi oldalunk, az SMS oldalunk, ilyen rövidbe csak rámegyek, és akkor végigpörgettem az oldalakat. Ehhez képest BKK, Útinform, időkép, ez mi a fosom? Tehát ez nagyon rosszul.
6: Ez a közszolgálat maga.
5: Igen, és zöld színű a monitorom ráadásul, tehát hogy ez nagyon durva.
7: Ma
5: motoros vizsga 7:30-tól, szorítsatok, írja valaki, na, hajrá, az menő.
7: Meg lehet csinálni, jó, van rá két ember is.
5: Így van. Nagyon nézzé balra-jobbra, meg a jobb kézni álljál meg, nagyjából ennyi. Ezt figyelik.
6: Arra
5: nagy
6: nem emlékszem.
5: Nézés, nagy jobbra nézés, jobb kéznét, meg nagyon fies top táblánát tedd le a lábad. Ennyi.
6: Nektek meg volt az elsőre? Mind a kettőtöknek?
5: Meg, minden végig. Hát
7: mit gondolsz te róla?
6: Jó, mert nem emlékszem, olyan régen volt.
5: Elsőre kressz, elsőre rutin, és elsőre a forgalom. És mindent megcsináltunk elsőre. Nem pizsöltünk. Nekem volt egy lábletételem a rutinnál, és akkor mondta, hogy ezt tudjuk be az első, esett az első, kicsit csúszott, és akkor mondta, hogy jó, nyugodtan tegyem le a lábam, de azért rámondta, hogy azért ezt tudjuk be az elsőnek. kettőször lekhatod a lábad. És akkor az utána már nem volt lábletétel.
6: Hát meg csusszant a balázsékos ajándékcsomag.
5: Na hát ez meg nem mondj ilyet, mert szegény fölfüggesztik.
6: Fölfüggesztik egy... Nem lesz hülyeség, persze.
5: Igen, Feri járt
7: is. Utólag elkezdik kivizsgálni a dolgot.
5: Kivizsgálják az ügyet, nem.
6: Kérdezik nagyon sokan, hogy sikerült a cukkini.
5: Kis megcsúszott a projekt.
7: De meg lesz. Én nagyon várom. Így néztem az Instát, mondom, hátra.
5: Történt itt egymás tegnap, ami kicsit úgy, hát hogy is mondjam, csak egy másfelé vitte a fókuszt, de meg lesz. Megvannak már az alapanyagok részben. Úgyhogy
7: fog elrohadni a hűtőben.
6: Szóval fog megfüdösödni a darált hús.
5: Illetve megvannak, de még nincsenek, mert nincs nálam, de megvan. Na mindegy, a bonyolult, de a lényeg, hogy egy része megvan, úgyhogy ma.
7: Ma lesz na, alapja, ma lesz. Hogy nagyon ma... finom cukit, ezt a kis
5: ma, srácok. Ma kis cukit csinálok, hogy csomag meg, csak úgy kiabálni fognak az örömtől.
6: Ez egy kicsit fest, ez a cukini.
7: Egyet csak jó, az
5: fiam. Jó lesz. Mi van a festményekkel? Ezt is kérdezi valaki. Ez is úton van, beszéltem a Balázsral tegnap, pont ugye a kis műkincs szakértőnkkel felvizsgálunk a várt este 9-10-ig magánál, hogy menjek föl hozzá, és akkor mutassam meg nekik péket. Ez se jött össze, mert ebben is megcsúsztam. Úgyhogy ez is ma történik. Majd ugye elugrom hozzá, és ránéz a két kis képecskére, és akkor beszámolok róla, hogy mit mondott. Sűrű gyerekek, ez is majd nagyon sűrű nap lesz. Lesz itt minden.
6: Csináljunk egy olyat, hogy egyszer akkor behívjuk, és akkor mindenki hozza be akkor.
5: Nagyon szeretném, hogy bejönne.
6: Mert nekem elképesztő találásaim vannak.
5: Jöjjön be, imádnám. Meg eleve az egész műkincs annyira idegen téma tőlünk, hogy zajlik egy ilyen aukció, hogy mondja meg, miket néz. Jöjjön be, szervezzük le valamikor.
6: Okay. Meg ráadásul jó arc.
5: Tök jó arc is, igen.
7: Júlia, találásaid azok.
6: Csodálkoznál.
7: Na, majd hozd be, létszés, és akkor jön a Balázs megbecsülni, mert tudod, ez az a tipikus, amiről beszéltünk, és Júli, igen. Ez maga
6: hogy
7: te ez, vagy.
6: Ebből fogsz meggazdagodni.
7: Oda néz ezt, bíró,
6: ez az egyetemed.
7: Ezt az ékszert, ezt még a 13. században kovácsoltam makkal, nem tudom, hanyodik Lajos, és erről derül ki, hogy ez 5000.
5: Igen. Ja, igen.
6: Ma 18 évesen álljunk képzeljük.
5: Nagyon jó. Minden idők legjobbjának utolsó előtti lépését láthattuk ma hajnalban. Nekem ő a Barcelona, és most már ő az argentin válogatott. És szerintem minden idők legjobbja. Örülök, hogy láttam Ronaldóval együtt játszani. Messi for President, üdv Kopi. Most volt a búcsú meccse.
7: És képzeljétek el, hogy annyian nézték, a nekem ismerőseim, hogy nem kelünk fel, meg nem mondom, én biztos nem, mert nem vagyok egy nagy foci fan, bár ugye ezt a Messi gyereket kifejezetten kedvelem. És itt is rengetegen írnak reggel, hogy ők fölkeltek hajnali egykor is megnézték, mert ugye ez volt a búcsú.
5: És 11-es góllal zárta a karrierjét. Ja. Igen. Hát legalábbis a válogatottól vonul vissza, igen. De nyilván Amerikában azért az amerikai liga az nem tartozik a világ élvonalába, ott még azért fogjuk látni, vagy látjuk, de a válogatottól ő valóban visszavonult. Én azt hittem, neki van még benne 4 év. Ahogy játszott ezen a VB, meg ahogy mozgott, meg ahány gólt lőtt, igazából.
7: Szerintem
5: azt hittem,
7: ő pont az a csávó, aki ezt így meg tudta húzni ezt a vonalat. Tehát azt sport tolóként érzed, hogy mennyi erőfeszítésbe telt.
5: Jobb, hogy nem vált Ronaldóval.
7: Igen. Amivel egyébként nekem nincs bajom a Ronaldós dologa se, de hogy ott állsz, még lejátszottad ezt a VB-t, és azt mondtad, hogy figyelj, ez nekem a következőre nem fog így menni, rohadt sok energia beletenni. Szerintem ez így szép. És ez is a nagyságát mutatja a csávónak, hogy azt tudja mondani, hogy oké, meg vagyok.
5: Igen, abszolút.
6: És volt
5: egy gól és két gólpassz. Én nem láttam meg, mondom őszintén. Biztos, hogy megtapsoltak, felállták, megölelgették, lehet, hogy egy kicsit pityergett, és majd úgyis a hallgatóink megírják, itt már írják, hogy egy gól és két gólpassz, ugye 11-es góllal búcsúzott. Belenézhetünk majd, hát gondolom tele van a Reels most ezzel mindenhol, TikTok, YouTube, Insta Reels-ek, úgyhogy meg tudjuk nézni. Biztos, hogy megható azért ez. Figyeltek, hát egy korszakos zseni. Szóval ők, ha szereted, ha nem, ha reálos voltál, ha barszás, ha utálod az argentinokat, ahogy játszottak a VB döntőbe, ha nem, nem örülsz, hogy láthatsz ilyet, nem? Szóval a mi elődjeinek egy Maradona, nekünk egy Messi, egy Ronaldo, szóval, hogy egyszer, figyelj, ők ilyen korszakos zsenik.
6: Azt írja, hogy az apja halála is befolyásolta a döntésében.
5: Na ezt mondom, igen, én is ezt gondolom, hogy ahogy ő játszott a VB-n, ugye utána halt meg az apukája, ahogy ő játszott a VB-n, én azt mondtam mindenkinek, hogy figyeljetek, én nem értek a focihoz, ez a csávó, ez még játszani fog 4 év múlva, mert hogy gyors volt, jól játszott, igen, meghalt az apja, és szerintem azt szerintem az neki egy óriási törés, ő már többször visszavonult a válogatottól, tehát ő már egyszer visszalépett, mikor Argentina ugye elvesztette a 11-esekkel a döntőt a franciák után, aztán visszakönyörögték, visszajött, bocsánat, akkor utána megnyerte a VB-t ugye a franciák ellen, tehát hogy, de hogy szerintem az apja halála az igen. Ebben a paliba még lett volna 4 év simán, hogy még egyet játszom. De meghalt az apja, és ők nagyon szorosban voltak.
7: Lenne. Ugye most azt hiszem 39?
5: Hát fiatalabb 38, 37.
7: Valami, mindegy, tehát jó van 40 fölött, azért ezt már kevesen csinálják.
5: Aha.
7: hogy VB-n így 40 fölött még akkor parádéznak egyet, de lehet, 39. hogy ez van benne.
5: 39, benne igen.
7: A dologban.
5: Igen, igen, igen. Na mi van a lányoddal, mondjál róla két mondatot, csak itt humorizálok.
7: Vagy te tegnap este, gyerekek, hát milyen fontos hír ez, hát, hát ne vicceljél már, tegnap este elindult az új áru.
5: Na majd beszélünk erről.
7: Na mi van erről?
5: Na röviden csak.
7: Más, hogy 18. Te benne van a vonó, baszki. Hát figyelj, hát
6: óriási
5: jó
6: a casting.
5: A
7: csávó.
5: Jó a casting az áruló, baszki, hogy mondja.
7: Na, szóval na, mi van?
6: Néztétek?
5: Nézd, mi van a lányodat?
7: Itt a lányodat?
6: Ja, betöltött a 18-at. Na.
5: És figyelj, tegnap ez az áruló.
6: Az árulók, hallod? Basszus, lemaradtam.
5: Jóval, mondd meg neki, hogy Isten éltesen sokáig.
7: Átadom. Nagy alak.
5: Nagy lány.
7: Nagyon. Buli?
6: Most lesz hétvégén, már jelezte, hogy jó lenne, ha értem mennénk autóval. Lesz egy pont.
7: Ahol? Hát ez
6: ahol valószínűleg nagy elvesztések lesznek. De igen, igen, a hagyomány az, hogy éjfélkor megköszöntjük.
7: Miért éjfélkor?
6: Mert hogy tehát ma éjfélkor, tehát amikor fordul. Tehát mi legyünk az elsők, akik felköszöntik.
5: Akkor, hát, akkor elvileg holnap lenne 18?
6: Nem, ma. Tehát, hogy ma, tehát éjfélkor.
7: Ja, tegnap éjfél.
6: Tegnap éjfélkor köszöntöttük fel.
5: Ja,
6: igen, igen. Itt volt a, vagy nálunk aludt a barátja is, úgyhogy volt nagy tortázás este, meg kis
7: ott
6: ajándék.
7: Ott aludhat a barátja.
6: Hát most képzeld,
7: 18 alatt.
6: Ezek már
5: van ilyen?
6: Évek óta így élnek. Ilyen kis szimbiózis.
7: Volt kérése, hogy akkor most 18 éves, most már akkor ad legyen, nem tudom micsoda.
6: Semmi, és nagyon meg is leptük az ajándékkal, úgyhogy tökre betalált. Kapott egy új telefont, és nem is számított rá, mert sokkal kisebb volumenű ajándékra számított, és ez most így.
5: Na, végre egyszerűen spúroskodtatok a gyereken. Na,
7: hát legalább ezen.
5: Megkapta végre azt a félpárcipőnek a másik felét, amit 3 éve hord, és azt jelentek, ha jól viselkedsz, megkapod a másik felét is. Igaz, hogy már édesanyám, kinőttem.
6: Jó ötlet volt a Provident.
5: Jó ötlet volt a Provident, kapott egy telefon. Jó, hát figyelj, Alcatel van, te Csizinek minden gyerek örül.
7: Ez, ami, ez ugye úgy új, hogy a Mirónál volt 3 év.
6: Persze,
5: aktív Flippes Ericsson, polifonikus csengőhanga, minden gyerek ilyet akar. Szerintem tök jó, hogy vettetek neki egyet.
6: Horgoltam a nadrági aljára, hogy leérjen.
5: Mondtad, hogy lesz garázsvásár a hétvégén. Hát
6: persze,
5: akkor
6: összejött.
5: Kikukáztatok egy régi telefont a gyereknek. Na jó, van, mondd meg neki, hogy boldog szüli napot.
6: Átadom.
5: Sok mindenünk van, gyerekek, itt a Flydubar történetet írjátok meg, még az árulókról is akarunk egy kicsit beszélni. Tele vagyunk mindenne, úgyhogy jövünk, mennünk kell a kötelező elemekre, brokkokra, és aztán belevágunk. Jó, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2

0: helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
4: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
3: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
5: A harc, hát legyen harc!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
6: Hogy tán az időt?
3: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
7: Hunyavel szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Kérsz fekete virslit?
16: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
15: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
16: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
15: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
16: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Most igazán megéri Kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
1: Kia. Movement that inspires.
11: Új munka? Új lehetőség? Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
20: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
21: Magas a vérnyomása? Cukorbeteg vagy érszűkületes? A Humánterápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával. Kecskemét, Horváth Dömökör út 8. Telefon 76 322 993. Várjuk hívását. Óvja érrendszerét.
22: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
23: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: 100 éves a kecskeméti kertvárosi általános iskola. Több mint 90 milliárd forintnyi TOP plusz támogatásról döntöttek Bács-Kiskunban. 28 felső oktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola, amelynek elődjét, a Méheslapos iskolát 1926. október 4-én avatták fel. A Klebersberg-féle iskolaépítési program keretében létrehozott intézmény jubileumán diákok, pedagógusok és egykori tanulók közösen idézték fel az elmúlt évszázadot, írja a Megyei Lap. Az ünnepségen kopjafát avattak és időkapszulát helyeztek el, amelybe többek között jubileumi emlékkönyv, gyermekrajzok és Kecskemét zászlaja is belekerült. Fél idejéhez érkezett a TOP Plus fejlesztési program Bács-Kiskunban, ahol 2026. januárjáig 325 pályázat kapott támogatást, több mint 90 milliárd forint értékben. A benyújtott 403 kérelem támogatási igénye meghaladta a 111 milliárd forintot, miközben a megye rendelkezésére álló keret csaknem 108 milliárd forint. A forrásokból többek között települési, gazdaságfejlesztési, energetikai, közlekedési, egészségügyi és szociális beruházások valósulhatnak meg. 28 felső oktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
26: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
25: A Kecskeméti Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Nemzeti Filmintézet programjához, az első félévi vetítések pedig már elindultak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasztonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na már itt is vagyunk, jó reggelt, 3:47 lesz 5 perc múlva. Jó Szupi reggelt. Volt messzi búcsúja, kár, hogy két nyugdíjas, lelketlen ember közvetítette. Hegyi egy óborzalom, írja Bogi.
1: Óborzalom,
0: igen. Ja, mi nem láttuk, de beszéltünk róla, igen, majd megnézzük itt a felvételeket, hogy mi van messzivel.
1: Nagy sírások, én most gyorsan ráolvastam.
0: Igen.
1: Mindenki sírt, annyit a 85 ezer ember, teljes vezetőség, óriási, Gracias 10-es feliratta, kijött a kezdőkör egy ilyen nagy zászló,
0: wow,
1: tűzi játékok, minden.
0: Aha.
2: Hát szerintem a helyszínen igen. Még mi is megkönnyeztük volna.
0: Biztos.
2: Biztos.
0: Figyelj, egy legenda. Igen, amit beszéltünk, azt szeretett, hanem, ha nézel focit, hanem, ezek előtt fejet kell hajtani. Szóval, hogy olyan tehetségek és olyan meló van benne, és akkor a zsenik, hogy Atya úristen. Ja, igen. Hát még azért fogod őt látni, meg láthatod Amerikában. Biztos focizik még egy-két évig, levezet, keres egy csomó lóvét, hát ott még azért játszik.
2: Reklámokban
0: még, igen, itt-ott, de nyilván nem. Hát Ronaldónak is ez kéne szépen elegánsan. Mondjuk azt már 3 éve kellett volna.
1: De akkor más volna elegáns.
0: Igen, más a két pali. Tehát, hogy egóban mindenben azért egy kicsit más a történet. Ja.
2: Hát talán most megrázza magát.

0: Szabin, igen, lesznek forgatások, lesz, hogy egy pár napot nem vagyok, de vagyok jövő héten.
1: A lányokkal jövök dolgozni.
0: Így van, én itt vagyok hétfőn, már érkezem vissza pénteken, úgyhogy vagyunk, egy pár nap forgatás az lesz benne, de igazából megoldjuk.
1: Mindig arra gondoljál, hogy mit kapsz érte cserébe, hogy nincs itt három napig, érted? Hosszas szórakoztatást este a televízióba.
2: És aztán feltöltődve, kipihenve, jókedvel, visszafordulás.
0: Annyira hiányzik ez.
2: De ezt telefonon lehozhatnál egyébként ezt a 4 órát reggel 6-tól 10-ig.
0: Egyébként simán. Hát még, akkor még így igazából van. Még nem zajlik.
2: Ez jó kapcsolat.
0: Nem zajlik semmi.
2: Szaladgálsz közben egy kicsit.
1: Jó rád dobta a terhet.
0: Ja, reggel 6-kor még nem is nagyon. Tehát, hogy simán tudtok hívni. Ronaldo tegnap kirakott egy hosszú nyilatkozatot a sérelmeiről. Na wow. Tessék, ezt is megnézzük. A gyerekek, tele vagyunk itten mindenféle dologgal. Ronaldo a foci Alonzója. Na, most Alonzo azért az, hát szerintem az elegánsan csinálja. Most írt talán még 2 évre, azt írja valaki, hogy Alonzo még aláír. Mindenünk van itt. Na, milyen volt az árulók, csak hogy egy témánál maradjunk, jó volt?
1: Elindult, gyerekek, azt hiszem 5.
0: Ez fura, hogy tegnap indul, nem hétfőn. Mi volt ez? Hogy volt ez?
2: Volt, ezen gondolkodtam.
1: Volt valami hétfőn, biztos.
0: Hétfőn volt valami?
1: Hétfőn. Nem tudom, én hétfőn nem néztem a televíziót, viszont hát ugye, mivel teljes családi őrület van nálunk, ugye, ezzel kapcsolatosan, így nagyon vártuk a dolgot, az 5. évadot. Jó volt Árpa Attilát visszakapni. Tehát, hogy...
2: Szerepébe került újra.
1: Igen. Én azt gondolom, Attila, ha jövőre lesz celeb, akkor nyugodtan mondj nemet.
2: Nem a szúnyogokat csapkodta.
1: Hidd el, hogy ez a te műfajod. Annyira jó a várúr szerepébe a csávó, hogy az egyszerűen...
0: Nem is értettem ezt a celebet. Nem is
1: kell mondani, én már mondtam, hogy jövőn ne vállalja el, az a biztos, ez meg rohadt jól áll neki. Hát figyeljetek, ugye retett döbbenetek vannak, mert amikor te beköltözel ebbe a kastélyba, te nem tudod, hogy ki a többi. Nem tudod, hogy ki a többi áruló. A legszebb, a kedvencem, a mi banding, Csonka Andrásunk volt, aki így forgatta a fejét és kamillázott, és hát ő ilyen nagyon jó szereplője ennek a dolognak, mert rettetesen jó, ahogy a kis interjúkban beszél, és mondta, hogy hát ez nem lehet, hogy ide kiket hoztak, hogy én senkit nem ismerek. Én így halkan súgtam, hogy Bandi, megöregettünk szívem. Tehát, hogy az van, hogy ezeket az embereket már nagyrészt nem látod. Én a Vonának nagyon örültem.
2: Jó,
1: nem azért, mert bármilyen érzelmi kötődés van felé, hanem egyrészt ugye az első politikus, aki benne van,
0: igen.
1: Másrészt ő egy nagyon megosztó személyiség, és ez azonnal csattant. Figyelj, olyat kapott a csávó, de konkrétan volt a Nóra, aki meg is mondta neki, hogy figyelj, az, hogy mi egy televízió műsorban vagyunk, az olyan nincs, azt én nem értem. Ugyanez a Vasvári Vivi, szóval olyan feszkó volt az első.
0: Mikor Vasvári Vivi megérem, hogy kikéri magának a Vonagábort,
2: hát az
0: teljesen más színre.
1: Ja, nem ők kérték ki, hanem őt kérték ki. Őt kérték ki maguknak, van benne egy nagyon nagy csavar, áruló ügyben, ugye?
0: Igen, azt ne spoilerezze, hát valaki nem látta.
1: Látta, egy nagyon nagy csavar van benne, arra majd érdemes lesz odafigyelni, és hát elspoilerezek, hogy zseniális volt a választás, az első áruló választása, mert hogy azt gondolnád, hogy az a kedves aranyos kislány, aki a múlt héten még a TV2-n énekelt különböző jelmezekben, na, hogy ő biztos, hogy nem lehet, hogy ő áruló.
0: Aha, és közben mégis. Jó, én tudtam a castingról, az jó. Igen, jó lesz. Jó lesz, nem láttam, de a castingot tudtam, hogy kik vannak benne, úgyhogy...
2: Kíváncsi vagyok, hogy Vona Gábor és Mérővel, amikor fognak először birkózni.
0: Az nagyon kemény. Hát az egész műsor egy nagy pszichés hadviselés, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki bírja. Az egy nagyon-nagyon jó kis formátum. Nagyon-nagyon jó kis formátum, jó játék, úgyhogy...
2: Meg ezek még olyan arcok, akik miatt bekapcsolom a tévét.
0: Frissek, igen. Tehát, hogy nem hakniztak még végig. 150 műsort, nem láttad még őket. 150-en nyilván vannak arcok, akik azért sokszor láttál, de hogy mégsem valahogy tudnak olyat meríteni, ami azért nem ugyanabból a 15 arcból jön.
2: Nem is feltétlenül, mert Vasvári Vivient 1000 fórumon láttad, a Csonka Andrást is, de közben ez most egy olyan szituáció, egy olyan szerep, amiben még soha.
0: Tehát hát igen.
2: Ezért vagy rá.
1: Az mindig egy jó, szerintem az egy jó mix, hogyha azért a jelentős része a társulatnak az úgy ismert ember, hogy szélesebb körben, vagy már megmutatta magát ilyen jellegű műsorokban, és van egy másik része, aki lehet, hogy egy szubkultúrának ismerős, például a rapper srác, a hegymászó lány, ugye, őket csomóan ismerik, én mondjuk pont nem, de hát ez akár az én hibám is lehet, de ha őt ilyen közegbe helyezed, az meg tök jó dinamizmus hoz neki.
0: Aha.
1: tudod, hogy ők azért, ők jó arcok, csak esetleg nekünk mondjuk látókörön kívül maradtak, de most már bekerültek ebbe a dologba,

0: is nagy dolgok lesznek. Hát megint van valami, ami elviszi az esteinket.
1: Jó kis heterogén.
2: Jó, abszolút. Ja. Jó, igen, itt azt írják, igen, hogy kibeszélő volt, meg ugye meccs volt, és gondolom úgy gondolkoztak, hogy a meccset úgyis mindenki megnézi, egy árulók nyitóról nem maradjon le akkor senki, és akkor így... keddi indulással mentünk neki. Ja,
1: mindig úgy... három?
2: A tűzszentés? Aha. Nem.
0: Nem, van nem
2: teljesen változó. Nyugodtan spoilerez, nézzék csak este, csókniki. Egyébként tényleg gyerekek, ne a mi hibánk legyen, hogy valamit megbeszéljük. Halkítsd le, és akkor tudod, hogy mi most erről beszélünk. Niki, tök igazad van egyébként. Ja, tehát mi ezt nem fogjuk vissza. Aki úgy érzi, spoiler veszélyt, lehalkítja, elkapcsol, visszakapcsol. Mi itt minden teljesen váratlanul meg. Megdumálunk. Ja, hiányzik az idei tévéműsor kínálatából a Bachelor. Nektek is? Júj, nagyon, Szabika.
0: Nem lesz idén.
2: Egy szekunder szégyenérzetes, nagyon modoros, nagyon úristen, de imádom, borzongani szeretek igazából leginkább a tévé előtt. Egy jó ilyen kellemetlen randizós, valamilyen nagyon kellemetlen nagy őr.
1: Kit lehetne még bevonni?
2: Nagy őre? Aki iszonyatosan kellemetlen lenne? Hát, nekem lenne tippem.
1: Na.
2: Nem mondom. Nem akarom ennyire felemelni.
1: Tehát
2: annyira kellemetlen arc, hogy nem említem meg, mert azzal fog nyúzni, hogy halló, megemlítettél, köszönöm, nagyját tettél. De lenne tippem, hogy ki lenne jó Bachelor. Az jó, minden pillanatában borzongsz annak a műsornak, imádom.
1: Hát én csak a tavalyi évadot
2: néztem szekunder szégyenérzet.
1: A Stolbucival.
2: Hát
1: az olyan szinten szippantott be, hogy hát ez...
2: Óriási.
1: Iszonyatosan jó volt.
2: Óriási, igen.
1: Nagyon jó volt, nagyon szórakoztató.
2: Na jó, visszaraktad, Jules, vagy ki se vetted? Mert én kidobtam, szegény, amikor elkezdtük az árulókról beszélni, nagyon korán jöttél. Itt vagy, Péter?
3: Itt vagyok.
2: Ó, szegényként, te jó sokat vártál akkor.
3: Semmi gond.
0: Bocs.
3: Sziasztok, jó reggel.
2: Korán jöttél kicsit. Péter, mi újság, honnan hívtál minket?
3: Hát egész pontosan Várakárnokról, de egyébként most még pontosabban Hegyeshalom.
2: Aha.
3: Osztrák határ mellett aratunk ezerrel, most már az utolja, hogy hála Istennek, úgyhogy...
0: De van mit aratni, mert hogy is mondjam, nem volt eléggé, erős a szezon.
3: Eléggé kaotikus a helyzet, tehát itt öntöző alatt is olyan, hogy mondjam, olyan rossz terméseket produkál a kukorica, a csirokról nem is beszélve.
0: De pont most hallgattam reggel befele, ugye szokásos reggeli agrár műsoromat a Kossuth Rádión, és ott hangzott el, hogy a kukoricát azt effektíve el kell felejteni, mert ugye nagyon kell neki a meleg, de hogy ugyanúgy kell a víz is, és hogy, hogy felejtsük el azt, hogy mi kukoricát termesztünk.
3: Nem most már
2: avokádó, olívaolaj, kaprigyó, gyapot, narancs, ananás, mangó és aloe vera. Tehát erre kell átállni, gyerekek. Ezek az európai dolgok.
3: Sajnos most már eltávunk arra, hogy lassan ugaroltatni fognak a gazdák, mert annyira nem éri meg. Hogy nullába.
1: Saját földed van?
3: Van saját földem is, igen. Márakán a konzerv körzetében van. És így most egy barátomnak így oda vissza szoktam segíteni. Ők is nekem is, és akkor most így besegítek nekik. Úgyhogy nekem majd csak jövő héten lesz az aratás.
2: Nagyon jó. Jól van, oké, kivel játszanál, Péter? Kit választottál?
3: Én vele szeretnék, Balázs.
2: Úgy érted, hogy a mezőgazdaság egy közös kapcsolódási pontunk lenne? Megbeszélni?
3: Nem gondolnám, de van más téma, amivel nem mondanám, hogy készültem, de az már korábban is megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék erről a témáról beszélni.
2: Ujjajajajaj, hát egy kezembe meg tudom számolni, hogy ez melyik lesz, vagy három tippem közül az egyik lenne, de nézzük meg, hát valami nagyon újat húzol, valami nagyon váratlant, és akkor megnézzük. Jó, na menjünk akkor.
0: Ügyes legyél, na figyelj, 3-2-1, tessék!
2: Itt vagyok, Péter. Szóval jó, előre elgondoltad, hogy mit szeretnél velem átbeszélni?
3: Így van. Igazából arra lennék kíváncsi, Balázs, hogy még a motorozás előtt párszor megemlítetted, hogy te foglalkoztál lovaglással, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy
2: saját oldalról, ez tetszik.
3: Milyen fajta, milyen szintig jutottál, hogy csak sima hobbi, vagy díjugratás.
2: De te is lovaglasz? Azért kérdezed, vagy van lovad?
3: Így van, saját magamnak is van lovam.
2: Milyen
3: lovad? Egy magyar sportló, csak szerencsétlen, hát egy kisebb kihagyás után újra elkezdtem vele dolgozni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy lett egy gyűrű szallag szakadása.
2: A lónak?
3: Így van, és egy olyan 6-8 hónap kényszerpihenőre van most ítélve, úgyhogy a lépésen kívül sajnos nincs más lehetőség, hát ugyanúgy kell foglalkozni vele.
2: De szereted, tehát hogy kint vagy vele, megfoglalkozol.
3: Persze, muszáj is, persze, mert igényli, nagyon kis bújós. Tehát nem is fiatal, szóval operálni kevésbé célszerű.
2: Jó van, Kucsinálok,
1: mintha... Nagyon szépen.
2: Nagyon szép, kár, hogy kimondtad, de ti alszotok, én hallottam.
0: Melyiket? Mikor?
2: Azt mondta, hogy nem is fiatal, de itt vagyok én magamnak. Figyeljek én a saját játékomra, figyeljek én a saját játékomra, aludjatok csak nyugodtan.
1: Figyeljek, közben rákerestem a magyar sportról.
2: Nyugodtan, nem érdekes. Figyelj, de egyébként kimondtad, és én ezt észrevettem, de ha akarod, el is hallgathatom, mert annyira jó végigmentél, hogy igazából az is se baj, hanem úgyság, mint nem mondtad volna ki. A végén mondtad ki, azt mondod, hogy nem is fiatal, ezt mondtad.
3: Annyira, hát nem is koncentráltam igazából, csak így jött belőlem.
2: Igen. Nagyon jó, föltettél egy kérdést, én visszakérdeztem, és beszéltél egy percet. Nagyon tetszett.
3: Ja.
2: Nagyon tetszett.
3: Nem derült ki semmi, hogy
2: semmi. Kérdeztél egyet, kaptál egy visszakérdezést, és egy percig beszéltél.
0: Jó, szóval passzív voltál, úgyhogy csöndben gyere. Megérdemli az ajándékot.
2: Jó van, vidd el akkor tényleg. Én egy szót sem szóltam.
3: Köszönöm, nagyon kedves szeretek. Köszönöm, és nagyon örülök, hogy bekerültem.
2: Megintem magam passzivitásért, bár nem azért nem szólaltam meg, mert nem akartam, hanem mert olyan lendülettel mondtad a lovadat, hogy nem is tudtam megszólalni. Hát gondoltam, akkor hadd mondjad. Hát akkor...
3: Igen, és leteszitek, és még mindig folytatom tovább, vigyelj magamban.
2: Igen. Azt mondta, hogy nem is az ér, írja valaki viccesen.
3: Nem is azért. Nem is.
2: Jó, plusz erdékod viszont nincsen a szemtunk adni, de akkor jó. Megintettem magam passzivitásért, jó?
3: Jó, oké, köszönöm Balázs.
2: Túl jó vagyok. Igen, nem,
0: hát ez a nap, ez erről mi szól. Ez
2: olyan unalmas mindig jónak lenni, úristen.
0: De nem vagy mindig jó, hát egy nap, magamtól. Egy évben egy napod van, hogy ilyen jó vagy.
2: Dögunalmas, a jónak lenni dögunalmas. Egyre valaki vesszen, ez vagyok én, igen, a vesszen. Ez nem jó, ez fehér Balázs, nem szeretjük. Na jó van, vidd a csomagot, mert meggondolom magam.
3: Köszönöm nektek, sziasztok,
2: szépen. Passzivitásért valóban inthető vagyok, tehát hogy az meg sem szólaltam.
1: De csak hallgattad. Mit tehettél volna? Hát semmi. Megszólalni, hát ment előre, mint igen. Egy gőzgép.
2: Nem is a ló neve volt, úgyhogy igen.
0: Nem is tényleg, igen. Nem az igen is, meg a nem is. Igen, nem két is. Lovam van.
2: El akartam mondani, hogy egyébként nagyon fiatal a ló, és úgy hívják, hogy nem is fiatal. És,
1: A kis nem is
2: fiatal, igen. Tuti AI volt, írja valaki. Nem volt AI, gyerekek, jó? Néha kell egy kicsit jónak lenni, úgyhogy... Csak akkor ezt megadtuk.
1: Neked volt lovad, ugye?
2: Nekem volt lovam.
1: És mit csináltál vele?
0: Megettek.
2: Kolbásznak ledaláltuk. Már nincsen, él még, megvan. Igen, Borzaváról hoztam, és visszavittem Borzavára.
0: Borzava? Ez mi? Ez egy horvát település, Borzava?
2: Borzava, Veszprém mellett egy kicsit település, Borzavára, onnan hoztam a lovat, és oda visszaadtam egy lánynak, akitől elhoztam.
1: És tudott róla?
2: És kétszeres áron kerestem a kis anyával. Nem, ő ápolta, gondozta ezt a lovat, és akkor én egy-két évet lovagoltam vele, csak aztán jött a Beni, megszületett a gyermek, és akkor én tudtam, hogy nem tudok már annyit kijárni a lóhoz, és arra meg, hogy ott álljon, meg valaki lemozgassa, az nem volt szívem, és akkor visszavittem, és odaadtam annak a kislánynak, ahonnan elhoztam, mert ő ott ápolt ezt a lovat, és akkor nekiadtam.
1: Mennyiszer kell kijárni egy lóhoz ahhoz, hogy...
2: Hát ez nagyon, az attól függ, hogy mennyit tudod mozgatni, be tudod-e rakni valahova, ahol lemozgatják, lovagolja valaki, csak te lovagolod, bértartásban van, más is elviheti. Megőrülnek, ha nem mozgatod. Szóval ez azért ő nem arra van kitalálva, hogy álljon egész nap bent, vagy kint legelészen. Nyilván ez sok mindent, mivel eteted, mennyi zabot adsz neki, mennyire hülye a feje, mennyire kell vele menni. Vannak lovak, amik tök jó, berakod így, nem tudom mi ez, amikor csak így járatják, körbe-körbe egy kicsit futószárazolva, és a lónak elég. De van, akivel naponta menni kell, mert egyébként megbolondul. Szóval ez nagyon lófüggő.
1: Kiadhattad volna, ott mindig megkerülik, fel lehet állni.
2: Senkivel nem ment ki terepre, nem? Az volt. Nem.
0: Ő egy makacs állat.
2: Én egy évet dolgoztam vele, mire ki tudtam vinni terepre.
0: Legjobb választás volt egy ilyen ló.
2: Egy évet dolgoztam vele. Egy dög nagy ló volt, de nagyon félős volt. És kivitted az istállóból, és két lábon állt a ló.
1: Oh.
2: Csak bent tudtam vele
0: félt,
2: dolgozni.
0: Vagy mit csinál?
2: Nem akar terepre menni, félt. Csak egy év, fél év, egy év munkával értem el, hogy akkor induljon el ki terepre. És akkor végén már mentem vele, vittem.
0: Én magát ezt az egészet nem
2: egyedül
0: értem,
2: nem ment, lovakkal ment, egyedül nem nagyon nem szeretett ment. Nem szeretett ment, tehát egyedül nem ment.
0: Egy olyan állat hátára, ami alapvetően egy ilyen menekülő állat, tehát megmozdul a bokoron egy levél, és nem tudod, hogy mi fog történni.
2: Hát ez a ló csak lovat szimatol, de még nem látta, már állt a füle, megállt, csatakosra habzott, két méteres ló volt, óriás, így betámasztott elő a két lábát, és mondta, hogy sehova. Hát. Leszállsz, megfogod, megvárod, még a másik ló elmegy melletted, akkor nyugtatod, akkor visszaülsz rá, akkor fordul vissza az istálló felé, akkor visszahúzod, akkor visszamész vele, kicsit megint kiviszed.
0: De neked nem mondták, hogy ebből van olyan is, ami normális?
2: Nagyon összehaverkodtunk, de nagyon szerettem
1: meg őt. Meg szeret? Ő egyébként olyan, hogy így felismert téged, lát, köszönjük.
2: Persze. Én bent aludtam nála, meg mi nagyon jóban voltunk. Persze.
1: Amikor a Viki kidobott.
0: Ezt nem akarom túl gondolni.
2: Persze, lehet, én aludtam benne. Amikor elhoztam, ugye, akkor ő nagyon meg volt zavarodva, mert idegen környezetben volt, nem volt ott, akit szeretett, eltűntek a barátai a lovak, és egy lónak egy idegen környezet, hát ott ő neki ki kell vívni a hierarchiát, meg ki kell vívni azt, hogy ő ott akkor vezető legyen, meg ő legyen ott a fő.
0: Amikor elhoztad, akkor tudtad, hogy ez lesz? Vagy mondták, akkor még úgy gondoltad, hogy életed biznisze?
2: Mondták, hogy aranyos, kedves, de vannak vele problémák. És akkor a ló volt, hogy odálltál mellé, és így a fejét. Tehát talán te láttad azt a lovat, nem?
0: Ah, igen, egyszer voltunk innen nála.
2: Én kivitelek titeket, még a pilisvörösvári lovarra. Mekkora ló volt?
0: Hát,
2: fölültettem rá őket. Embertelen nagy ló volt, igen. És bent a karámban nagyon ügyesen, mert nem ment ki terepre. És akkor hosszú munkával elértük. Végén már nagyon jól lehetett vele lovagolni.
1: Aztán visszavitted is, lehetett kezdeni.
2: Aztán megérkezett
1: Benni. Újra traumatizálódott.
2: Aztán megérkezett Benni, és akkor visszakapta a Szandra, a kislány. Ő vele ment.
0: Szegény ült összetörve
1: napokig. Az újra, igen. Ami kinyílt, az ott igen, véget igen. Is ért.
2: Vele ment, meg őt szerette, meg ő jól bánt vele, meg ott voltak a kis pajtásai, barátai. Ott az idegen környezetben annyira nem élte ezt a dolgot. Úgyhogy makacs egy ló volt, de én nagyon sokat nagyon szerettem.
1: Én tartok tőlük.
2: A lótól? Aha, lehet is.
0: Igen, elő, harap, hátul, rúg a közepe, meg rá.
2: Lehet is. Hát ez egyébként minden okod megvan rá.
1: De egyébként nagyon jó ilyen terápiák vannak, ilyen lóasszisztált terápiák, ilyen elvonulások például, ahol ilyen a lovakkal hozzák ki belőled a mindenféle elfolytásokat.
2: Hát hogyne, autista gyerekeket, lovas terápia, lovagoltatás.
1: Nem csak az, nem. Vannak ilyen hétvégék, ilyen sessionök, ahol tulajdonképpen tehát a lovat használják arra, hogy benned mindenféle folyamatok ilyen traumák így oldódjanak.
2: Brut, olyan hasonló, mint a delfin. Iszonyatos gyógyító állat. Persze. Nagyon durva energiái van.
0: Feltéve, hogyha közel, mert szóval
2: feltéve, hogyha tudsz vele, igen, mit kezdeni, igen. De már csak ott vagy a közelébe is érzed, hogy olyan energiái vannak, hogy nagyon sok mindent átvesz tőled, meg gyógyít. Nagyon érdekes állatok.
0: Vajon a ló meséli a többi lónak, hogy egyszer veled aludt?
2: Többször aludtam vele.
0: Akkor azt, hogy ti együtt aludtatok?
2: Hát ő nem fekszik le, ő áll.
1: Nem.
2: Csak oda jön, megszagol, ott vagy.
0: Sebestén Balázs.
2: Leülsz, nézed.
1: Rágy egy cikire. Na figyelj, van egy sztorim. Tudod, ki
0: aludtalattam?
1: Nem mondod.
2: Ott csak beültem hozzá egy órára, és ültem nálatta, hogy szokjon meg, tudod, haverkodjunk. És akkor beülsz, megszimatul, elmegy, visszajön. Jó móka. Hát akkor még volt időm ilyenekre, most már azért kevesebb. Na jövő mindjárt, 2 perc van 7 óra.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
7: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kraumfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
13: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
16: Tegyen próbára minket.
15: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
17: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét. semmi.
16: Te is az a fajta vagy, aki mindig megvárja a hónap elsejét, a hétfőt, vagy legalább azt, hogy egészet üssön az óra, mielőtt belevágna valami újba.
18: Jó hírünk van!
16: A Plazma Centerben bármikor újra kezdheted a plazmadást, ha pedig októberben alkalmasítasz újra, már az újra alkalmasító vizsgálatért is
18: 5000 forint juttatást vihetsz haza.
16: Az ezt követő első 5 plazmadásodért pedig ezzel együtt összesen 103000 forinttal bővülhet az őszi kasszád. Ments újra életeket a Plazma Centerrel, a részletekért pedig irány a plazmacenter.hu oldal.
19: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét, www.hyundaicentrum.hu.
20: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
21: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vására az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forint kosárértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
22: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
23: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
24: Emelőkosárral jutott vissza otthonába egy kecskeméti asszony. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges mentőakcióval segítettek egy idős asszonynak Kecskemét belvárosában, miután véletlenül kizárta magát otthonából, számolt be közösségi oldalán a kecskeméti városrendészet. A lakáskulcs bent maradt, az emelet érkélyajtó azonban nyitva volt, ezért a nő a kecskeméti városrendészet járőreitől kért segítséget. A közterület felügyelők egy helyi vállalkozással egyeztettek, amely soron kívül emelőkosaras járművet küldött a helyszínre. A szakemberek egy órán belül az erkélyhez emelkedtek, és azon keresztül segítették vissza az asszonyt a lakásába. A hidegebb idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk. Háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A katasztrófavédelem érzékelő nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata, a megyében Kecskemét, Kecel és Baja érintett. Kecskeméten 9 új helyszínre terveznek önálló konténereket elhelyezni a korábbi hálózaton felül. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
25: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
24: A megyei gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
3: Anna, Júli, Zsülike,
4: Viki, Daci,
2: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
5: Reggeli műsor!
2: Balázsék!
6: Után 10 perce jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen szép volt a Lánchíd este, meg szerintem ma egész nap. Néztétek, milyen szép?
7: Nem. Most mit csináltam?
6: Ugye megemlékezés 2023. október 7, ugye az Izrael ellen elkövetett Hamas támadás évfordulója, és ilyen kékben úszik a Lánchíd, de valami elképesztően gyönyörű színe van, hihetetlen, ilyen lehetetlen színű, ilyen ibolya, vagy nem is tudom milyen, gyönyörű egyébként. Ma is, ugye ma van az évforduló, szerintem ma is ilyen színű lesz, de már tegnap este ilyen színű volt a híd, fantasztikusan gyönyörű. Kirít így a főváros kicsit sárga, ilyen melegebb tónusú fényei közül. Nagyon-nagyon szép volt.
26: De nagyon szép volt. Azt mondod, hogy az október 6-ai megemlékezés apropóján mondjuk piros-fehér-zöldbe, de akkor egészen más most. Akkor...
6: Nem, ennek most más az apropója igazából.
7: Készülnek is. Teljes riasztás van mindenütt.
6: Igen. Hát ez mindenhol egyébként persze ilyenkor megerősítenek mindent, és hát ugye a Hamas is fenyegetőzik, hogy akkor az évfordulóra vala tekintettel, akkor ők most újra.
26: Hány éve volt?
6: Készítenek. Ez 2023-ban történt.
7: Már 3 éves
6: 2023, ez már 3 éve történt, igen. 2023, igen. Izraeli katonák ellen elsősorban, ugye ezt mondta Hamas, tehát, hogy nem európai célpontok, meg nincs senki ne jegye meg, nem erről van szó. Csak hogy nézzétek meg a hidat, mert tényleg nagyon szép. Na, viszont nekünk vannak közlekedési híreink, úgyhogy gyorsan ránézünk. M3-as 95-ös Nyíregyháza irányába baleset, 2,5 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen, és mi van még, ami fontos lehet? Itt van a M3-as beállt baleset, van 25 perces torlódás, írja Peti. Csak Peti, írd meg, hogy hol, de akkor ez lehet az, ez a 95-ös kilométer Nyíregyháza irányába? Hát lehet, hogy ez, igen. Ez annak egyébként beillik.
26: Meg ami még fontos, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi vecséstől elesett befelé.
7: Csak ha utazná valahol. Csak befele, akkor most az mindegy.
6: Igen. Ez Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen.
26: Gyönyörködjenek csak a gyorsforgalmiban.
6: Na, és akkor egy kis anomália, hát ezt fejtsük már meg, ez szenzációs a történet, gyerekek, csak hogy hogyan gondolkodik a magyar. Amikor azt gondolod, hogy valami talán változik, vagy egyfajta más gondolkodás lesz, vagy elindul valami újfajta átszellemülés, akkor rájössz, hogy itt a büdös életben nem fog megváltozni semmi, gyerekek. Éppen ezek, akik ezt így kitalálgatják, meg gondolkozgatnak, ezek nem fognak semmit megváltoztatni. Mi történt ugye igazából? Ez valahol talán, hát ez Újpesten van a 4. kerületben, felújították az István utat. Ugye, hogy a villamosi lebetoroztak. Szenzációs a dolog, de hát segítsetek megfejteni, hogy mit látunk. Ugye azt látod, hogy látsz egy kétsávos utat, ami kiszélesedik majd, és megy a kereszteződéssel lévő. És a kétsávos út van, az egyik oldalra, az út kellős közepére felfestettek egy mozgássérült parkolójelet.
7: És itt is azt mondod, hogy éljen, hogy gondolunk mozgássérült honfitársainkra. Milyen kedves dolog
6: milyen kedves dolog.
7: Meg tud állni az állami áruház előtt, bevásárolni.
6: Felfogadatlan. Azt látod, hogy balról villamos, és még egy sáv, ami elhagyja a mozgássérült jelet a beton közepén. Jobbról pedig szintén a sávban kerülhet. Tehát úgy képzeljétek el, hogy mondjuk képzeljétek el egy háromsávos utat, és a háromsávos út kellős közepére egy kockára, és egy kockában egy mozgássérült jellel felfestettek valamit. Feltételezem én, hogyha itt jobbra tudnánk svenkelni a kamerával, akkor lehet látnánk egy patikát, egy kórházbejáratot, egy boltot, egy gyógyszeripari segédeszköz. Nem tudom, mi van ott jobb oldalon, de az út közepére valaki azt gondolta, hogy jön a papa, rányitja az ajtót balról, miközben mennek el mellé balról az autók, előveszi a kis mozgássérült
7: kerekesszékét, a kerekesszéket, a mankót.
6: Elkezdi összerakni, miközben négyen rongyolnak bele telibe hátulról, balról hárman elgázolják, majd elindul jobbra az erdára, de ott még ketten elütik, mert hogy jobbról is meg lehet előzni a mozgássérült jelet. Fejtsétek meg nekem, hogy itt ki és hogyan gondolkozott.
7: És még egy adalék ehhez, hogy ugye a mozgássérült parkolóba beletorkolik hátulról egy sáv, amiben nincs elterelés, tehát nincs a fölfestett csík, hogy menj át a másik sávba, mert ennek a sávnak vége, hanem ez a sáv, ez közvetlenül bele fog így seggel menni, vagy az ott parkoló mozgássérült autót fogja majd belökni valahova a forgalom kellős közepére.
6: Ez nincs. Ez tényleg mindenki hülye. Egy háromsávos út közepére leraknak egy csak. Megáll a papa. Gondold el az a telkez kikászálót. Gondold el, mit kap a mögötte három sávon érkező forgalommal, az, hogy dudálnak, az egy dolog. Az, hogy megverik, hogy meglincselik, miközben kihajtja a kis kerekesszékes autóját, és átgurul vele még két sávon keresztül, ahol valószínűleg halálra gázolják. Mi történik? Valaki magyar, biztos van erre valami értelmes
26: kell,
6: magyarázat.
26: Erre valami nem. Logikus magyarázat.
6: Mi nem gondolunk itt valamire. Nem. Mi vagyunk hülyék.
7: Gondolom, de...
6: Tehát ránézzünk a fotóra, reggel óta ezt nézzük. Tehát reggel óta azt nézzük, nem értjük, gyerekek, hogy ez mi.
26: Figyeljetek, nem lehet az, hogy...
6: Na, ez, mondd a megfejtést.
26: Hogy ez mondjuk, ez egy háromsávos út egyébként?
6: Igen. Ez egy háromsávos, okay. Igen.
7: Akkor ez fölmenti azt, hogy a közepébe teszel egy parkoló
26: helyet. Hát nem volt máshol hely. Nem, nem lehet, hogy kétsávos lesz, vagy lesz egy bicikli út, tehát hogy most fog átalakulni majd valahogy a forgalmi rend, és hogy van egy szabály arra, hogy már most ki kell jelölni mondjuk a mozgássérült
7: parkoló. Nem tud úgy átalakulni, hogy ez jó legyen, Juli. Tehát ebből nem tudsz kijönni, mert ha azt nézed, hogy ez egy 13 méteres sáv, az egészet nézed, annak akkor is a közepén lesz ez a parkoló, ha ide jobbra bármit húzol. Tehát tök mindegy, érted? Itt az lett volna a logikus megoldás, hogy a parkolót lehozom a legszélére, és a bringa úttal esetleg kikerülöm. De az, hogy a közepén van valaminek egy darabos parkoló...
6: Itt feltételezik azt, hogy mire kiszállsz, valószínűleg elütnek.
7: Igen, tehát, hogy
6: jó a jel.
26: Vagy megépül a biciklisáv.
6: Megépül a biciklisáv, igen. Osszuk meg valahol, majd felrakjuk a Facebook oldalunkra, meg tudjátok nézni. Többen írják, hogy nyugi, mire kiszállsz, ott biztos, hogy elütnek, ez mozgássérült leszel, igen. Ugye az lehet még, hogy ott van valami jobb oldalon, de azt írja nekünk Niki, hogy jobb oldalon csak egy 10 emeletes aljában, pedig egy szolárium. Tehát, hogy...
26: Na, hát akkor
6: Jelen pillanatban nincs megoldása annak, hogy mi van a másik oldalon.
26: Ami különösen cuki, hogy a képen látszik, hogy elől a mozgássérült parkoló jobb oldalán ott van a busz, tehát akkor az ott egy
6: buszsáv. Jobb oldalról megy a busz, de figyelj, Dóri írja a következőt. Két napja láttam ezt, megállt az út közepén egy autó, teljes nyugodtan kiszálltak és elsétáltak. Autó meg kerülgette mindenkit a kétszer-két sávos, azt hittem lerobbant, nagyon gáz. Ők beparkoltak oda. Leparkoltak oda, és kerülgették őket.
7: Ott van dolguk.
6: De kár, hogy nem lehet jobbra menni, itt a Street View-t megnézni. Itt lehet, hogy itt még jobbról valamit építenek,
7: hát
6: vagy felújítanak.
7: Ez itt egy bringasáv lesz.
6: Ez itt jobbra, ez
7: most
6: a vékony.
7: Az lehet a valószínűsíthető, hogy itt előtte parkolók vannak. Tehát a mozgássérült az azért, ugye őt azt nagyobbra kell csinálni, hogy jobban elférjenek benne, meg ki lehessen tényleg rendesen nyitni az ajtaját. Tehát lehet, hogy érted, itt ez is egy parkoló.
6: Mögötte léz egy
7: de
6: parkoló?
7: Hát az akkor se jó.
6: Akkor se jó, hogy egy háromsávos úgy ér véget, hogy egy mozgássérült parkoló van a végén.
26: Figyelj, biztos, hogy van valami előírás, valami törvényi kötelezettség, hogy nekik mozgássérült parkolót valahova ki kell alakítani. Nem volt jobb hely.
6: Igen.
26: Valami lesz, valami forgalmi rendváltozás biztos, hogy kell, hogy legyen, mert ezek itt nagyon hevenyészetesen felfestett ilyen útjelző jelzések itt mellette. Tehát ott valami át fog alakulni, és már most ki kell alakítani a parkolót. Ebben kell, hogy legyen valami logika.
6: Valami logika kell, hogy legyen, mert egyébként a mozgássérülteknek ingyenes a szolárium, azt írják Újpesten. Ez egy választási ígéret. Ez egy mozgáskorlátozott készítősáv. Oda beállsz, ott vársz 10 percet, balról kinyitod az ajtót, tehát az se reális, hát balról kinyitod az ajtót, az egy szűk sávottól megy a fekete autó. Hát azt teljesen telibe vernek. Ráadásul egy mozgássérült, mire ott elkezd kipakolni, ez egészen durva.
7: A bringásokat akarják, bocsánat, Juli, ezzel védeni, hogy ugye nem úgy van a sávfelosztás, hogy autósáv, amin közlekedsz, bringasáv és parkoló, így akarják védeni a bringásokat, mert akkor nem nyitod rá az ajtót.
6: Nem tudod rá nyitni az ajtót, igen. De az is lehet, tehát egy új Benu kampány, növelni kell a gyógyszereszközök forgalmát. Tehát ott kiszállsz, rányítod, telibe vernek, és megvagy. Esetleg egy mozgássérült vesztőhely, hogy így akar a kerület megszabadulni a mozgássérülteknek való kifizetésektől.
26: Vagy egy karosszéri alakatos nyitott ott egy és beadta az igényt. És ráadásul, aki balkézről jön, az el se tudja rántani a kormányt, ha esetleg rányítják az ajtót, mert hogy ott vannak ezek a bóják, tehát nem tudsz felhajtani a villamos sávra. Tehát még ki se tudod kerülni.
6: És ha ez itt parkoló mögötte, akkor mi ez a nagy széles itt jobbra? Mert az ott az a kis sáv, az ott egy sima buszsáv?
7: Ez bringasáv.
6: Az a jobb oldali ott le, az a kicsi. Vagy ez egy ilyen nagy széles bringasáv.
7: Ez az bringasáv, amit ezzel a picike kis vékony pöttyözése van kijelölve, az biztos, hogy bringasáv.
6: Zseniális. Imádom az ilyen megoldásokat.
7: Sőt, nem is bringasáv, bringasztráda. Ez olyan széles.
6: Út a szoláriumba program. Igen, sokan mozgásért így akarja megtizedelni őket az állam, mert sokba kerülnek.
26: Az nem lehet, hogy ugye a múltkor beszélgetünk arról, hogy ha a kamionosoknak lejár az ideje, akkor egyszerűen csak fogják, kiteszik a vészvillogot, meg kell, hogy álljanak.
6: És nekiállnak pihenni, igen.
26: Nem lehet, hogy a mozgássérülteknél is van egy ilyen tahométer, hogyha ha túl sokat vezettek, akkor meg kell álljon, és akkor biztosítják nekik ezt a lehetőséget.
6: Simán, ha igen,
26: kell, az út közepén van, húz be a kéziféket.
6: Ahol rájön, állj meg, igen. Figyeljetek, érdekesen néz ki. Szóval az van, hogy azért ez így nagyon,
7: igen,
6: nagyon
7: érdekes. Nem egyértelmű, lehet, hogy rosszul van fotózva, vagy lehet rá bármit mondani, de akkor is furi. Furi ez a dolog, bár most nekem így, mintha elkezdett volna derengeni, hogy a fővárosban ez divat lesz majd.
6: Hogy? Mit csinálnak?
7: Hogy közlekedősáv, parkolósáv, bringasáv, járda.
6: Aha, hogy ez lesz, ez
7: építi. És akkor lehet, hogy ez ennek az első ilyen megnyilvánulása, vagy lehet, hogy van több is.
26: Na de várj, mert hát mi ebben a logika? Hát
7: az, hogy nem nyitja rád az ajtót a baromautós, mikor biciklivel mész.
26: Na de a baromautósnak át kell mennie akkor a bringasávon, ahol megelődhetik. Hát
7: a bringák között átmenni azért az szerintem egyel, hogy is mondjam, biztonságosabb dolog, mint egyébként a fővárosban biciklizni olyan autók mellett, amelyek rád nyitják az ajtót.
26: De ez egy magyar találmány, hogy akkor a forgalom...
7: Tudom, hogy ez így van a külföldön,
26: mert külföldön én ezt nem láttam. Tehát ott az út szélén van a parkolósáv, mellette a biciklisáv, és utána mellette a forgalom. Tehát, hogy eddig még nem nagyon variáltak ezzel.
6: Igen, abszolút, igen. Ugye ez maga a boltrész, ott van a sáv a másik oldalon. Jó, hát ezek ilyen furcsa anomáliák, de biztos valószínűleg, ha elkészül, akkor érteni fogjuk, hogy mi történt. Mit látsz, Anna, jártál arra, vagy te vagy arra?
0: Én abszolút járok arra, meg fogom nézni. Tehát nem szembesültem még ezzel.
6: Körben, akkor megértjük.
0: Ezt nem fogod megérteni, én szeretném megismerni azt, aki ezt megcsinálta. Tehát tényleg, én nagyon szeretném, mert a lombkorona sétány ma nagyon beleillik. Tényleg szeretném megismerni, amikor ott. Ezt valaki azt mondta, hogy oké, ez gyerekek. Az önkormányzat egyébként próbálta, most utána néztem, ezt vétózni.
6: Hogy ez ne legyen.
0: Hogy ez ne legyen. Hát nem tudták.
7: Tessék, New Yorkban ez már nagyon régóta általános, hogy közlekedősáv, parkolósáv, biciklisáv, járda.
6: Aha, tehát akkor itt ez lesz a sorrend.
7: Átvettük, hát most nektek már ez se jó, hogy megyünk nyugatra, megyünk Amerikába.
6: Megyünk New York után. Ponyicki
7: maga ezen is, csak puffog.
0: Hát érdekesen néz ki, ezt még szokni kell. Igen. Szokni kell, kérem.
6: Na jó van, gyerekek, oké, megfejtettük az anomáliát, akkor ez
26: nem
6: van.
26: Tehát sáv.
6: Gyanítjuk, hogy a New Yorki minta után megyünk, ugye mi ezt nagyon, nagyon szeretük ezt a fotót. A Fly Dubai-ról beszélünk még, vagy beszélünk egy percet?
7: Igen,
6: olvastátok,
7: persze.
6: Ugye beszéltünk erről az eltérített repülőről, hogy mi is történt pontosan, ugye hívtunk pilótát, és itt a Fly Dubai járatában a másodpilóta akart átvenni az irányítást, ugye, megszúrta a pilótát.
26: Kisbaltával
6: neki esett, utasok mentek be, tépték föl az ajtót, fogták le a másodpilótát. És most már úgy szállingóznak a részletek, hogy mi volt a terv, és hogy mit akar csinálni a Fly Dubai-nak a másodpilótája, aki egyébként ománi volt. És ugye azt találgattuk mi is, hogy ő öngyilkos akarta lenni, vagy valamilyen terrorakciót akart végrehajtani. És most ugye kihallgatás zajlik. Uh-huh. Kíváncsi lennék a kihallgatás eszközeire azért, hogy mi történik egy ilyen kihallgatáson.
26: Önként beval minden.
6: És ugye az volt az ő terve, mint utólag kiderült, ugye ezt amikor még beszéltünk az ügyről, nem tudtuk, hogy belép az izraeli légtérbe, és megszerzi a leszállási engedélyt a Tel Avivi repülőtérről, de nem következett volna be a beszállás, ugyanis vagy a repülőtérnek vezette volna a repülőt, vagy pedig egy Tel Avivi felhőkarcolónak, akár csak ugyanúgy, mint szeptember 11-én. És egy ománi másodpilóta volt, az volt a terve, hogy megöli a pilótát, feltűnés nélkül bejelentkezik a légtérbe, és mivel nem tűnik fel a légirányításnak, hogy ugyanaz a menetrend, ugyan a jó időben repül, leszáll a Tel Avivi reptéren, nem tér el az útvonaltól, ezért egészen közel tudott volna lavírozni Tel Avivi felőkarcolóhoz, és csak az utolsó egy vagy másfél percben
26: esett volna fordítani, amikor már nem tudsz csinálni.
6: Így van, amikor már a vadászgépeket se tudják felküldeni, és a város légterébe érve szállt volna le a reptérre, vagy szállt volna ki egy felőkarcoló, és ő ezt már korábban megcsinálta volna, csak rájött, hogy van egy haverja a fedélzeten, milyen akit emberi ismer.
7: Milyen emberi gyerekek?
6: De, hogy ő nem akarja őt megölni, és kiderült, hogy vagy egy pilóta haverja, vagy egy utasok között, az utas listán észrevett, hogy ott ül valaki, akivel ő jóba van. És mondta, hogy haver, akkor én nem öllek meg téged.
26: Elnapolta.
7: Igen, akkor arra
6: tette. Igen. És ugye hibázott mindenki, mert hogy nem is repülhetett volna, mert ugye Izraelbe csak olyan pilóta repülhet be, akinek az országával ugye van diplomáciai kapcsolat, de hogy a csával egy tök 10 éve tervezte, sőt azért akart pilótának menni, hogy ő ezt megcsinálhassa. Rád? Tehát, hogy itt valami nagyon komoly 15 éves szakkörözés volt azért, hogy az ember eljusson idáig, hogy egyszer ezt megcsinálja.
26: Ráadásul, ami különösen durva, hogy ezt a hapsit állítólag eltiltották a repüléstől.
6: Eltiltották a repüléstől.
26: Hogy az összes közösségi média felületén nyíltan szélsőséges nézeteket vallott, tehát nem is csinált belőle titkot, hogy ez hogy a jó Istenbe megy át.
6: Eltiltották a repüléstől, adminisztratív munkára tették át a csávót, később a Fly Dubai azt mondta, hogy oké, repülj velünk, és nem vették észre a profilból, hogy a csávó 10 éve radikális dolgokat.
0: De ez tényleg mi?
26: Ezeket az embereket nem világítják át, tehát ezeket az embereket nem ellenőrzik. Hát ha Izrael is egyetett, tehát hogy azt gondolnak, hát, hogy ott aztán figyelnek.
6: Nincs
26: erre
6: egy jelzés, hogy a korábbi munkahelyen ezzel az emberre probléma volt? Mm. Radikális nézetei vannak, posztol, olyan dolgokat ír ki.
26: Még csak nem is titokban.
6: Igen, és egészen durva, nem is értik, hogy maradtak el ezek a biztonsági ellenőrzések. Nyilván valószínűleg halálbüntetés vár a másodpilótára. Teszem hozzá, nem feltétlen megoldás, de hogy nem tudott sajnálni, nem? Tehát, hogy 150 ember megöl plusz a felhőkarcolóban. És ugye ő tényleg baltával rontott neki a kapitánynak, és az utas, aki berohant a pilóta fülkébe, az kapta egyenesbe a gépet, ugye erről beszéltünk, igen, mert hogy ő zuhant a gép, vissza. És ő azt mondta, hogy hát ő látott valami tévéműsort, vagy sorozatot, igen, tudta, hogy ezt kell csinálni.
7: Igen, a Túlélők című televízió műsort, vagy Repülő Balesetek című televízió műsort, ő mindig nézi, és abban az volt, igen, hogy ezt így föl kell húzni, akkor jó lesz, és jó lett.
6: Ő fölhúzta a botkormány, miközben a másodpilóta még azon dolgozott, hogy megrongálja a műszereket, igen, ezért az ott még ütni vágni kezdett baltával mindent a repülőn. Tehát egy teljesen szürreális a történet. Számos biztonsági kérdés, tehát egy egészen durva, hogy jut át egy ilyen ember különböző ellenőrzéseken, hogy nem veszik észre, hogy nem szűri ki a rendszer, hogy az izraeli titkosszolgálat és ellenőrző rendszer sem jelzi, hogy ő egy ománi pilóta biztos, hogy nem repülhet be az országba, de hát itt nyilván a szaudiak, meg a Fly Dubai is borzasztó nagyot hibázott. Egészen filmszerű a történet.
26: Istenem, hogy ez... ott kezdtek lazulni az ellenőrzések, tudod, már fel tudtál vinni egy sampont
0: a képre. Megint kezdjük az egészet
6: előtt. A dezodoroddal, meg a 150 milli szájvizeddel.
7: 100, csak 100. 100.
6: Dezodoromat, ne érted, ilyen hülyék miatt megint 10 évig alufóliába kell csomagolnom.
26: 2,5 órával korábban ki kell menjek a reptéren, mert ez a szerencsétlen, az meg nem normális.
6: Ez az idióta barom, érted, nekem meg elveszik a 4 dezodoromat, amiről már pont lejöttünk volna, és lett volna egység, szóval nesze neked, 30 évig nem viszel föl semmit megint a repülőre, mert ez a hülye, ez teljesen nem
26: normális.
6: Egészen filmszerű történet.
0: Az a szerencsé, hogy be tudott menni a pilóta fülkébe, az hogy utas.
6: Azt képzeld el, az a pilóta szerencse nyilatkozott, hogy az nyitotta utolsó erejével nyúlt föl, és valahogy nyitotta ki.
0: Ezt mondom, hogy tudom, kinyitotta a pilóta.
6: Ja, ha nem jut be vége.
0: Vége.
6: Igen, akkor vége. És mondta a pilóta, hogy az utolsó erejével valahogy még engedélyt adott kívülről, ugye utod a kódot, az belülről a pilótának meg kell erősíteni, ugye nem jut be egyértelműen a stewardess, és ő valahogy fölnyúlt.
0: Ennyi múlt.
6: Nem tudott volna mit csinálni.
0: Ha nem megy be az utas, akkor vége.
26: Képzeld, hogy lenne még egy ilyen szeptember 11-énk. Tehát, hogy most le, hogy
7: Júli,
6: most valószínűleg vagy reptérbe, vagy a felhőkarcolóba. Igen. Az nagyon
26: kemény. És azt gondolnám, hogy ez még egyszer nem történhet meg, mert hogy előírások vannak.
6: Túrót. Igen. Ennyi. Igen. Ja.
7: De meg tényleg átlátszó nálon zacskó vegkia, hiszen meg a műszerűbe adjál.
6: Műanyag késő hadonászó, aki sósmogyorodatot próbálod meg.
0: Egy dolog tabletta.
6: Ezek meg vihaskodnak, érted?
0: Ez mi? Anyatej?
4: kiöntjük,
6: kóstolja meg.
4: Veszélyes.
6: Még mindig minket néznek a legnagyobb terroristának, hogy az átnéznek téged, hogy van-e bomba.
0: Fölreszelő.
6: Közben meg a Fly Dubai fölengedi a másodpilótát, aki egy baltával nekesik a pilótának, érted? Velem meg kiveteti az ásványvizet.
0: Meg a körömreszelő, ami műanyagból van. Szúrószerszám.
6: Tehát egy csúnyán néz rád, és megnéz, hogy terrorista vagy-e, vagy van ez az robbanó szem állat. Döbbenet az egész történet. Na jó van. Jövünk mindjárt 8:00 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: De izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu a digitális toborzási partner.
27: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
28: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
27: Mondtam.
28: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
27: Fresh Buddy sosem hibázik.
28: Akkor veszünk mi is egyet?
27: Ugye, tehát még egyet?
28: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
29: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
30: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
29: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
31: A harc, hát legyen harc!
29: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
32: Bogytán az időt.
29: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
33: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
34: Hunyavel szemét, mit lát?
35: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
34: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
35: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
36: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
37: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n, csak vasárnap éjfélig.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
38: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
39: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
40: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 06 20 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
41: Felejtsd el a szürke hétköznapokat. Ugorj fejest a színek világába, az UVR élmény arénában. UV minigolf és virtuális szabadulószoba. Cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten. Foglalj időpontot most. www.uvrélményaréna.hu.
42: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe. Látogass
0: meg zenés esténk valamelyikét.
1: Szervezze nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbukaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
2: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
3: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt, Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet www.kvgbolt.hu.
4: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
5: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
6: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz, akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét, Nagykörösi utca 2.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
14: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
13: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
14: Részletek
13: plazmacenter.hu.
15: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
8: Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztettek a megyei jogú városok. Új szolgálati kutya érkezett a Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere, köztük Szemerei Népataki Klaudia kecskeméti városvezető egyeztetett Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, írja a híros.hu. A városvezetők többek között a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését kezdeményezték. Javaslatuk szerint utóbbi összege 2027-től legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehetne. Új négylábú munkatárssal bővült a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet csapata az Állatok Világnapja alkalmából, írja a Megyei Lap. A mindössze 6 hónapos árnyék nevű kölyök kutya Szikra és Bitang mellé érkezett, akik már tapasztalt szolgálati appként segítik az intézet munkáját. Árnyék felkészítése már megkezdődött, a tervek szerint később járőr szolgálati kutyaként vesz majd részt a biztonsági feladatokban. A kiképzés során egyelőre a tanulásra, a szocializációra, a szükséges készségek fokozatos elsajátítására helyezik a hangsúlyt. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogy hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten a Bács Víz Zrt. 2-es számú vízműtelepe és üzemirányító központja is csatlakozott az eseményhez. Idén egyébként a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serrel Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezető.
18: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
17: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak majd felhősebb körzetek is. A déli eszél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig ma még 22 és 27 fok között alakul a térségben. Holnap egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 3 és 10, míg napközben 20 és 27 fok között alakul.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na már itt is vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, jó itt vagyunk. Igen, azt nézem, hogy javult-e valamit a közlekedés, Feri egy gyorsforgalmi elesett Vecséstől befelé. Csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen, és az M3-as beállt, van egy baleset, ez a 95-ös kilométernél Nyíregyháza irányában van, úgyhogy vigyázzatok, jó? Ebből sem lesz kulcs, jó gurulás nektek, péntekre feladtam. Mert odaadhatunk még egyet az óra végén, mit szóltok hozzá? Gyerekek, adjátok föl, pattintsátok a telefon, még ma is lehet, holnap is lehet, helyszínen is lehet, úgyhogy ne add föl, még simán lehet, hogy lesz kulcs. Mindig kiadjuk a jelet, hogy mikor kell telefonálni, most lehet, és akkor óra végén még valakit meghallgatunk, jó? Meg hát oda jössz a helyszínre is kaphatsz még kulcsot, nyilván már nem százasával fogjuk dobálni, de pénteken ugye kitelepülünk, úgyhogy még ott is lehet egy csomó minden.
2: Körülbelül hány kulcs lesz kint?
1: Hát 300 körül biztos. Hát csak amit mi kiadtunk itt 2 hónapon, meg az ott is sok-sok kulcs van kint.
2: Azért ez nem egy rossz esély.
1: Nem. Azt még szűkítjük, és akkor valahogy az majd leszűkül, és akkor egy csomó ember utána meg lehetőséget kap, hogy nyitogassa a konténert. Na, milyen időnk lesz akár pénteken is, aki településre javultunk valamit?
3: Persze, hogy javultunk. Hogy ne javultunk volna
1: semmi?
3: Péntekre? Hát olyan idő lesz, mint még soha nem volt pénteken. Konténer nyitó idő.
1: Semmi gond.
3: A viharos szél is.
1: Nem, figyelj, a 17 fok az feljött 20-ra, és az eső piktogram az effektíve az, hogy éjjel fog egy picit esni, úgyhogy semmi.
3: Na.
1: Semmi komoly nem lesz. Jó, ezt megtámogatjuk gyorsan. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
3: Még az időjárás is velünk van.
2: Kis szél, de hát az kizavar.
1: Persze, szombaton a lányom férhez megy, mit jósol a tongsú naptár aznapra? Köszönöm.
3: Esőt.
1: Igen, hát most már mindegy, eldöntöttétek, hogy aznap van, már mit mond? Rá tudunk nézni egyébként, meg tudjuk nézni. És a mi és a lezárás nap van,
3: akkor...
1: vagy ha lejtmenet nap van, akkor megmondod a lányodnak, hogy...
2: Van egy rossz hírem.
1: Ugye, rossz napot választottál. Nézd
2: a Balázsék is megmondták, azon a napon nincsen áldás.
1: Láttam én ezen az emberenhez, nem szeretesz téged. Mikor van? Szombaton?
2: Szombat.
1: Kockázatnap. Az jó? Az jó? Hát figyelj, egy jó kockázatnapon a házasság kockázat.
3: Na, próbálj ez... meg úgy fordítani, hogy ez jó legyen neked.
1: Igen.
3: Hogy azért kockázat nem jó.
1: Azért nem, kockázat, mert...
3: Tudom. Igen.
1: De mindenképpen igen. Kicsit az, nem? Hát igazából azért ez...
3: Lutri. Vagy jó lesz, vagy nem.
1: Vagy jól sül el, vagy nem jól sül el. Nagyon nem tudod. De most már ne változtassatok. Most már aznap van. Majd valahogy át kell forgatni.
3: Legalább egy lezárás lett volna, mert arra azt mondod, hogy akkor lezárod az eddigi életedet, és jön az új. Ugye? Azt ki tudod magyarázni, de ezt a kockázatot, ez rohadt nehéz.
1: Igen. 625 000 évás után végre beletörődünk.

0: Kendall Jennerjei, meg egyáltalán nincsenek ilyen világsztárok, és ő nyilatkozott ennek kapcsán, és azt mondta, vagy talán a Sztárvaszárban mondta, hogy van a férjével egy elhajlási engedélyük.
1: Jó ide, jó. Egy emberre van, vagy ez egy alkalom?
2: Heti?
1: Vagy...
0: Napi? Ez egy soha be nem váltott Bianco, csak hogyha világsztárral találkozol, bármikor felhasználhatod. Mit jelent az, hogy van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk?
1: Az a baj, ez a gyerekek, hogyha ez sztárhoz kötődik, akkor azt nagyon szívesen odaadod, mert úgyse fog összejönni.
0: Tehát ez arra vonatkozik, hogy kicsim, ha te valahol itt a Soroksári úti piac mellett.
2: Egy jó zokniárus szembe jön, és azt mondod,
0: Igen, ne adj Isten esetleg ott a Fény utcai piac mellett összefutsz a Schwarzeneggerre.
1: Akkor neked lehet.
0: Akkor azt csinálsz vele, amit akarsz.
1: A Brad Pitt-tel is, ha összefutsz vele, akkor azt is lehet.
0: Ramona meg azt mondja, hogy ha a Lajos utcai esernyő töltő mellett a Florián téren szembe jön Kendall Jenner, akkor azt csinálsz vele, amit akarsz. Ez miről szól ez az elhajlási engedély?
1: Semmiről. Semmi? Szerintem ebben a formában semmiről. Ugye, vagy hát azt úgy kell csinálni, hogy azt már többször megírták nekünk, hogy választhat mindenki egyet magának. A feleség az Brad Pittet választja, a férj pedig a szomszéd lányt.
0: Igen. Ugye azt mondja, van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk, ami annyit tesz, hogyha találkozunk egy olyan fiatal emberrel, vagy fiatal hölgyel, aki rajta van a listánkon, akkor szabad foglalkozásunk van.
2: Na, itt jön az értelmezési tartomány.
0: Ki igen, van rajta a listán? Lajos az esernyőtöltő.
2: Felkerült a listára.
0: Igen. Béla az öngyújtótöltő. Ki van a listán? Vagy Ryan Gosling van a listán, Jennifer Lopez van a listán, és nem tudom. Tehát ez milyen lista ez? Hogy kell egy ilyet elképzelni?
2: Hát igen,
0: van nektek
2: abszolút,
0: ilyen?
2: Abszolút biztonságban vannak, mert hogyha Ryan Gosling az egyetlen, akivel Ramona félreléphet, arra viszonylag kicsi az esély. Megtörténhet. És be kell erről nekem számolnom?
0: Azt mondta, hogy ezt mondta nekünk is. Na, látjátok, nálunk is elmondta.
1: Na,
0: most persze. Esett le. Most esett le, hogy mit mondott, ezért beszélünk róla.
1: Be kell erről számolni? Hát nem a feleségednek számolsz be, ha meg volt Jennifer Lopez, hanem mindenkinek.
2: Mindenkinek elmondom.
1: Viccelsz?
0: Hát persze. De mennyi ennek az esélye?
1: Pont ezért.
0: Tehát adok egy kártyát, amit nem tudsz felhasználni.
1: Igen.
0: És ha nekem a sarki zöldséges tetszik meg, na, hát felhasználhatom? Vagy csak Ryan Goslingra lehet ezt ellőni? Hova lehet ezt ellőni?
2: Hát igazából a lényeg az, hogy én egyszer kapok egy elhajlási engedélyt, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megtehetem, nem? Nem ez a lényege? De akkor azt bárkivel. Hát akkor ne szűkítsük rá.
0: Tehát te bárkit fölvehetsz a listádra.
2: Hát az elhajlási engedélynek akkor van valós tétje, hogyha azt mondom, hogy oké, egyszer elmehetsz tilosba, én is elmehetek tilosba, ne legyen lelkiismeret furdalásod, legyen az bárki, ne tudjunk róla.
1: De se ilyet adtál Mirónak?
0: Nem, ő olyat adott ide valaki, hogy Miró olyat kért, hogy szőke
1: hagy. Igen. Én behatárolom, szőke.
0: Igen, az volt az engedélykérdő, hogy szőke hajú, vagy barna hajú.
2: A Miró azt csinál, amit akar. Tehát, hogy azt csinálhat, amit akar.
0: Aha.
1: Még egyszer mondd ezt a mondatot?
2: Azt csinálhat, amit akar. Ha ez neki örömet okoz, és ez tőle boldog lesz, és ennek én nem látom nyomát, akkor tegye.
1: Tehát csak ne tudja róla, az a fontos.
2: Igen, hát ha ő ezt le tudja hozni úgy, hogy egyébként ebből senki nem érez semmit, és őt ez boldog teszi, akkor...
0: Tehát azt mondod, amit Márit mondta, hogy kell egy Joker kártya a pakliba.
2: Az.
0: Tehát, hogy van egy Joker kártya, azt kihúzza, és akkor nincsen a kanaszta végén további kérdés.
1: De a Jokert az bárkire teheted?
0: Hát ez a kérdés, hogy mik a szabálya egy ilyennek?
1: Na.
0: Bárhova teszed a Jokert?
1: Akkor bárkire teheti, amiről a Joker.
0: Mert világsztára könnyű.
1: Na, én is
0: kicsim, ha találkozol, nem tudom, igen. Ryan Goslinga, azt csinálsz, amit akarsz. Hát ezt azért így könnyű mondani.
2: Ennek itt semmiféle tétje nincs.
1: Én is adtam ilyet ugye BK-nak a Momoával.
0: Hát a Momoát azt mondtad, igen. Hogy van egy...
1: Hát most van esélye, szerinted, hogy a Momoa le akar feküdni a BK-val, és nem azért, mert a BK akármilyen is, hanem egyszerűen nincs az a felület, ahol ők találkoznak.
0: Oké, egy J-Lo ér öt óvónőt? Egy J-Lo ér, nem tudom, hogy kérdezi valaki, 10 szomszédlányt? Tehát lehet ezeket váltogatni? Hát én nem kérem a J-Lo kártyát, mondja, nem tudom, XY, akinek van ilyen elhajlásséged, de beváltom 10 szomszédlányra. Beváltom 5 darab óvónőre, ahol találkozom a gyereknek az óvónőjével. Beváltom, nem tudom, az autó szerelő Pistára, mert Pista annyira jól néz ki ebbe a kezes lábasba.
2: Pontokat
0: egy
2: gyűjthetek, Ryan Gosling, ez olyan...
0: 10 Pista a szakszervizből. Pontokat gyűjtesz?
2: Igen, mint a se kártya.
0: Igen, te tudod, ezeket lehet változtatni?
2: Nem, ezt szerintem tudod, egy ilyen, olyan nagy vonalú vagyok, te bármikor félre mehetnél lábjegyzet.
1: De miért pont, illag?
0: Igen, de miért pont Berényi Mikivel kell?
2: Nem, ezeknek a dolgoknak nincsen valódi tétje. Igazából szerintem vannak olyan szituációk, amikor mondjuk elmegy a párod külföldre, és összekacsintotok.
0: Aha.
2: És azt mondod, hogy érezd magad jól.
0: Tehát ami Santorinin történik, a Santorinin marad. Aha.

0: Igen,
1: ha neked ebbe az, hogy jól érzem magam, beletartozik az, hogy te ott, valami, ott veled valami történik, akkor...
0: Akkor az, az ott marad. Aha.
1: Akkor tedd meg.
0: Nálunk is van Jude Law és Natalie Portman a két célszemély. Hát ja. Ez így...
2: Így könnyű.
0: Hát ez így, azért, ez egy játékos kis, nem tudom, flörtölésnek, mert tudod, de így könnyű kártyát adni.
2: És akkor kiállsz és átkiabálsz a szomszédba, hogy Natalie. Na most,
0: mi van, ha ez mégis összejön? Tényleg ilyen könnyen túllép rajta az ember? Tehát, hogy az van, hogy oké, ott volt Ryan Gosling, megtörtént, mondjuk Párizsban, aminek megtörténne, nem tudom, ki van a kártyáján, akkor az ilyen egyszerű?
2: Hát szerintem ezen sokkal egyszerűbb túllépni. Tehát, ha az van, hogy tényleg a Ryan Gosling,
0: de
2: vagy a Natalie
0: egyszerűbb
2: Portman.
0: Azon, mint tudom, a Lajos a könyvelésről, vagy az anyag beszerzésről. Tehát, hogy van Lajos az anyag beszerzésről nem lehet olyan fontos, mint...
1: Mert vannak pasik, akiknek te sem mondanál nemet.
2: Például Lajos a könyvelés.
0: Lajosnak az anyag beszerzésről biztos, hogy nem mondanék. Biztos, hogy nem mondanék nemet.
1: Tehát, hogy igen, tehát egész egyszerűen vannak férfiak, hogyha kis Ramona elé odaállna Ryan Gosling, akkor szerintem a férje nem mondaná azt, hogy, tehát, hogy ha felajánlkozott, akkor azt nem lehet
2: kihagyni. De egyébként igaza van a Balázsnak, hogy az nem ugyanolyan?
0: Mi a különbség? Azért, mert Ryan Gosling, vagy Jason Momoa.
1: Egyébként, ha belegondolsz, tehát, hogyha azt tudom, hogy ha a feleséged vagy a férjed egy nagyon-nagyon-nagyon jó pasival lép félre, de nem Ryan Gosling és nem Eva Mendez vagy akárki, igen? Akkor lehet, hogy még inkább fáj, hogy egy nála még jobb minőségű nővel sikerült.
0: Na de a szabad kártya is arról szól, hát most ha oda berakunk egy Jennifer Lopez-t, vagy egy nem tudom, Jennifer Aniston-t, vagy mondja egy Kendall Jenner-t, hát akkor az is fáj, hiszen jobb nővel lépett félre,
1: jó,
0: nem?
1: Az a lényeg,
0: vagy tudsz róla, és akkor azt megengedted.
1: Ott volt ezen a bemutató Ryan Gosling?
0: Nem tudom.
1: Így próbálja nem. Legalizálni a félre, nem lehet, voltam, hogy nem voltak ott kamerák. Előkerülhet egy fotó esetleg, és most előre menekül.
0: Ezt így ebből a formában nem tudom, valaki szél, és mit már a kártyámat szeretném bevásárolni. Igen, én bemondtam itt a Szoboszlait, már háromszor találkoztam vele, de nem akart engem. Így egy hallgató, nem tudjuk, hogy nő vagy férfi. Aha, csak így egymás közötti poén, azt írja Ádám, náluk is van ilyen, nem egy rendes elhajlási. Tehát akkor ezt nem tudod beváltani egy rendes elhajlásira.
2: Aha.
0: Hogy az asszonykának nagy a szája, hogy ha világsztár, de azért ezt bemondanád mondjuk a kollégádra, akkor azért abból már lenne balhé, és azt nem tudod beváltani.
1: De nem sokkal nagy vonalúbb egyébként egy ilyet így adni. Azt mondani, hogy figyelj ide.
0: Hát azért ezzel sokan nem értenek egyet, hogy így adsz neki egy elhajlásit, aha, hogy azt csinálsz, amit akarsz.
1: Ja, ne csinálj belőle.
0: Ne hozz haza semmit. Se gyereket, se őt.
2: És ne mesélj.
0: Se semmit, amit kenni kell, vagy viszket. Tehát ezt így elmondod neki, hogy...
1: Hogyha tudod, hogy ez nem titok, és ha felhatalmazást, lehetőséget kapsz erre, hogy ezt bármikor beválthatod, akkor az nem lehet, hogy tulajdonképpen kioltja azt a vágyat, hogy te ezt titokban csináld?
2: Nem, szerintem inkább az egy ilyen jó takaró. Ja, hát persze, úgyis megvan az engedély, gyerünk.
0: Tehát azért adsz elhajlásit, hogy ne kelljen titokban, és akkor elmegy a kedve, mert tudja, hogy lehet.
1: Igen, aha. Tehát tulajdonképpen, ha egy ajtó mindig nyitva van, és azt mondom, hogy te ezt az ajtót bármikor kinyithatod, akkor nem feltétlenül akarja kinyitni, mert azt gondolja, hogy egyébként ilyen nőt én soha az életben nem fogok találni, és nem teszem kockára, hogy egy ilyen nőt elveszítsek, akinek még egyébként ez is beleférne.
2: De hát pont, hogy nem teszed kockára, hiszen kaptál rá engedélyt. Igen. Nincs kockázat.
0: Kérdezik, hogy Feri, te mikor váltod be a Dobrev Klára kártyádat?
2: Már beváltottam nekem. Olyan 32 lapos gyűjteményem van belőle, hogy csak néznétek.
0: Az autós kártyában a Porsche, az mindent visz.
2: Az.
1: Varga Irén kártyát cserélnék Anne Hathaway-re ráfizetéssel.
0: Igen. Mi 51-kor hagyjam abba.
2: Mit csinálsz?
1: Mi történik?
2: Meg vagy részegülve, fiam?
0: Gyula, valami nem oké.
1: Nem. Tudod, mi van? Hogy most kérdeztük volna meg őt arról, hogy kapott-e már elhajlást.
2: Hát, csak hogy
3: ezért hagyja. Műsort nem akar róla beszélni.
1: Nem akar róla beszélni.
0: Gyerekek, itt szörnyű anomáliák vannak, de itt annyi reklámunk letírta, hogy a Zsüli integet. Én azt hittem fuldoklik, vagy félrenyelt. Tehát azért 51-kor nem szoktál. Még egy telefon belefér?
1: Nem. Úgy szigorú vagy.
4: Gyula! 20 másodperc vannak.
2: Mennyi? Hát, mi van?
0: Ne haragudjatok, gyerekek, bocsánat, akkor vegyünk, és jövünk mindjárt, mert hogy Törőcsik Zsófit hívjuk, aki ugye a világbajnokságon 108 méteres világcsúccsal megint megdöntött egy rekordot, és megint világbajnokát lefele merül, tehát lefele megy a tengerbe, felfoghatatlan, hogy a csaj mit csinál, pár éve csinálja, és mindenkit agyonver, úgyhogy mindjárt felhívjuk, kicsit korábban kell most elmennünk, bocsánat, de mindjárt jövünk vissza, és telefonáljunk, Gyulát leellenőrizzük.
2: Igen, Gyula!
0: Megyünk, jó? Jövünk mindjárt 8 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön, a hírek után a telefonnal folytatjuk. Magyar!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógé, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
14: Alkoholizmus a családban. Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
15: Megérkezett a vadonatúj teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
16: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
17: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
18: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
19: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
20: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
21: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
22: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
23: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
24: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
25: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
26: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
27: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit. Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. WagnerSolar.hu.
28: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: 100 éves a kecskeméti kertvárosi általános iskola. Több mint 90 milliárd forintnyi top plusz támogatásról döntöttek Bács-Kiskunban. 28 felső oktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola, amelynek elődjét, a Méheslapos iskolát 1926. október 4-én avatták fel. A Klebersberg-féle iskolaépítési program keretében létrehozott intézmény jubileumán diákok, pedagógusok és egykori tanulók közösen idézték fel az elmúlt évszázadot, írja a Megyei Lap. Az ünnepségen kopjafát avattak és időkapszulát helyeztek el, amelybe többek között jubileumi emlékkönyv, gyermekrajzok és Kecskemét zászlaja is belekerült. Fél idejéhez érkezett a Top Plus fejlesztési program Bács-Kiskunban, ahol 2026. januárjáig 325 pályázat kapott támogatást, több mint 90 milliárd forint értékben. A benyújtott 403 kérelem támogatási igénye meghaladta a 111 milliárd forintot, miközben a megye rendelkezésére álló keret csaknem 108 milliárd forint. A forrásokból többek között települési, gazdaságfejlesztési, energetikai, közlekedési, egészségügyi és szociális beruházások valósulhatnak meg. 28 felső oktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
30: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus Kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
29: A Kecskeméti Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Nemzeti Filmintézet programjához, az első félévi vetítések pedig már elindultak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasztonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Sebestyén Böllesztofanész Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 8 óra után, jó reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk. Hello Juli, hello Feri, hello drága hallgatók, gyerekek, és 2 nap múlva, ahogy már sokszor mondtuk pénteken, ugye egy kicsit nem mondom, hogy durva hideg frontban, de kicsit hűvösebbre fordulva 18 fokban, adjuk majd oda a kulcsot.
2: Sok kulcsunk van, sok nyertesünk van, sok embernek kellett adni, kész. Nem érdekel a hideg, nem érdekel a szél, gyereki, mert van még kulcs.
3: Hát meg különös terve, egy kontinennyi ajándék.
1: Egy kontinennyi ajándék.
3: Ott árvíz is lehet, akkor is kimenni.
1: Ott minden lesz. Bemenni nem akarunk a plázába, tehát kint leszünk, készülje mindenki. És reméljük, hogy nagy gurulás, nagy boldogság. Mindegy, hogy fiú nyeri, ha nő nyeri, ha férfi, bárkinek szívesen adjuk, csak örüljön, fejezze ki, legyen boldog, és lássuk, mert hogy ebben mi nagyon sok munkát tettünk.
3: Legyen Atis. Hálás, csillogjon a szeme.
1: Igen.
3: Köszönje meg, nagyon szépen a Retrorádió.
1: Tudja, hogy kik vagyunk, jó szlogen mondjon. Értse, hogy nem a Retrorádió vagyunk, vagy a nem tudom, a Slágerrádió. És örüljön ebben, mi nagyon bízunk, de most mi pozitívak vagyunk. Úgyhogy ez lesz pénteken, gyertek kulcsosok 6:30 között, mert benneteket még ott regisztrálni kell. Még a helyszínen is szerencsés kulcsnyerő is lehet. Úgyhogy, és hát azért mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy minden idők, de hogy az egyik legnagyobb rádiós nyeremény, amit adtunk, az egész biztos. Ennyi tavaly se volt, és nem is tudom, mikor
2: nagyon
1: lesz.
2: Régen nem volt, nagyon régen nem volt ennél nagyobb, úgyhogy
1: igen,
2: ez tényleg top 2.
1: Ez rekord, gyerekek. Abszolút rekord itt minden.
3: Nő lesz vagy férfi?
1: Minden van. Tessék?
3: Nő lesz vagy férfi?
1: Én a kulcsok számából és az arányokból inkább nőt mondanék, de azért, mert 8 nő volt és 2 pasi, legalábbis a betelefonálók között. De aztán kérdés, mennyien mentek Atishoz, kik lesznek még a helyszíni nyertesek, de több nőt éreztem valahogy, vagy szerencsésebbek voltak, vagy elszántabbak, nem tudom. Igazából, hogy mi volt. Kitartóbbak, így van. Na, gyorsan egy közlekedési ír. Győr-Óvár szakaszon 3 baleset is van, aki teheti, kerüljön az M1-re Halom irányába. Kaptuk SMS-ben, hát ez szinte mindennapos, itt így van, köszönjük szépen. És közlekedési lámpákat kalibrálnak ma is, csak úgy, mint tegnap, ez Pécs. Az összes városi busz is késik, és hát ez Geri küldte nekünk. Ezt már tegnap is megkaptuk, lehet, hogy ma is van, ez zajlik folyamatosan. Ott akkor több napig kalibrálnak.
2: Hogy nem tetszenének újra kalibrálni például az Andrássy út meghosszabbítását itt Budapesten, mert agyfaszt kapok attól,
1: hogy
2: ugye én motorra jövök, és azt gondolnád, hogy az a fő út, ugye? Andrássy útról jössz a híd felé, milyen tér az?
1: Andrássy útról híd felé?
2: Dehogy is, Andrássy útnak vége, Bajcsi Zsinszki, és te egyenesen mész tovább, az József Attila, vidéki vagyok. A
1: Roosevelt,
2: igen, a Deák tér mellett mész el, és az bemegy a Roosevelt térre. Milyen utca az?
1: Az a
2: József Attila.
1: József, nem tudom.
2: Nem? Igen, de tudjátok, hogy melyik utca, ott az a főút. Minden lámpánál állsz 1 perc.
1: Nem is érted, hogy
2: nincs,
1: miért.
2: És nincs zöld hullám.
1: Nem is érted.
2: Nincs. És alig van keresztbe jövő forgalom.
1: Ugyanez Budakeszi, egész Budakeszin áll a forgalom, jobbra fordulás, nincs jobbról kiforduló autó, 3 percet piros. Hogy miért nem lehet forgalomfüggőre szabályozni, vagy megnézni, vagy valami olyat beletenni, és megállít, és egész faluba, városba áll a forgalom. Hány ilyen kereszteződés van, de tényleg? Nem érted.
2: Tud mondani 2 legalább.
3: Van egy központ, amihez igazítják az összes lámpát?
1: Hát szerintem nincs. Itt ilyen részközpontok, meg részlegek, meg. Tehát nincs egy nagy központ. Valahol bemész, és ott ülnek emberek, hatalmas kivetítőkkel, monitorokkal.
3: Hogy a Deák tér, az Origó, minden lámpát ahhoz igazítanak. Tehát, hogy érted, hogy sugarasan kifelé.
1: Igen, van egy nulla pont, és onnan indul. Ezt nem hiszem, de nagyon sok bosszankodó van. Mármint, hogy lámpa van. Na gyerekek, mi pedig foglalkozunk egy kicsit, hát vele többet foglalkoztunk már, egy említés erejéig mindenképpen még föl is hívjuk. Ciprusi mélységi világbajnokság. Hát figyeljetek, elképesztő a dolog. Saját csúcsát megdöntve, Törőcsik Zsófiról van szó, 108 méteres világrekordot ért el a szabad merülés, vagy nem tudom, mit jelent ez pontosan, kategóriában. Megállíthatatlanok vagyunk, új világcsúcs, gyerekek, az egyik legnehezebb szakákban, igen, ha lehet így mondani.
2: Ez az nélküli lehúzom saját magam a kis kötélen. Ez azért szép, mert Zsófi tartotta a 107 métert is. Ő ugye 2 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 3 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, minden más csinált. Ezt már ugye elmeséltük a sztorit, de aki nem hallotta, volt egy ilyen hajókiránduláson, és mondták a búvárok, hogy akkor mi lemegyünk a roncshoz. Mondta Zsófi, hogy jó, ő is, de neki nincs búvár felszerelése, és a búvár csávó így állt a roncs mellett, és mondta, hogy ki ez? Tehát, hogy normális, vagy már meg kéne, hogy halljál.
1: Igen, mit csinálsz itt? Itt a palackkal szoktak jönni, igen. És hát többször interjúztunk már vele, tehát ugye ez nem csak tényleg a tüdőkapacitásról szól ez a sport, meg a fizikai állóképességről, hanem az egyenlítésről, a mentális kontrollról, a minden, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy te ott 100 méteres mélységbe túlélj, és hogy sikeresen felgyere a leút, a felút, a pulzuslassítás, a meditáció, tehát hogy ebben tényleg minden benne van, és ez a sportág mondhatni legtisztább formája, semmilyen hajtóeszköz nincsen, ugye? Tehát itt egész egyszerűen csak kizárólag függőlegesen leengedett kötélbe kapaszkodva, a saját karizmával, ahogy te is mondod, húzza le magát. Nincs uszony, nincs tulajdonképpen semmi.
2: Nincs,
1: ő megy egyedül.
2: Ugye kitűzik a célt, ugye 108, letéped a cetlit, és ugyanúgy visszahúzod magad, mindezt egy levegővel.
3: És fejlesz, és felolvasod, igen, mi van a cetli.
1: Felolvasod, mi van a cetli, leveszed a csipeszt, fölmutatod az okét, mondod, hogy jól, igen, vagy, ez is nem biztos, hogy gyorsan rendben. Tehát egy elképesztő koreográfia, miközben brutális egyedüllét, brutális mélység, elképesztő koncentráció, tehát ámulunk és bámulunk tényleg, amikor Zsófival beszélünk mindig. És
3: ugye... milyen szomorú lehet egyébként odaállni a többi versenyzőnek, amikor tudod, ott állsz, és ez csak megjön Zsófi.
1: Igen. De a számban nevezel, azt mondtad, nem indulsz. Igen, és aztán elindul.
2: És ugye ezen a világbajnokságon ez már a második rekordja, mert állandó súlyos kategóriában, ami fogalmam sincs, mit jelent, 78 méterrel világbajnoki cím, akkor most jött ez a 108 méteres, és még van a nagy úszonyos, ez a monofin.
1: Igen, az egy nagy.
2: Hát amiben ő ugye igazán jó.
1: Igen, az
2: mert
1: jön még.
2: Mert eddig nem volt jó.
1: Az jön még, az van még.
2: Úgyhogy szerintem ez háromszoros lesz.
1: Na mindjárt megkérdezzük. Hello Zsófi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
1: Hello
2: baby.
1: Na, hát hello. Gratulálunk. Figyelj, ugye többször beszéltünk, már veled voltál itt a stúdióban is. Ez egészen durva. Nem is tudom, a 108 métert hogy lehet kifejezni, hogy az ember értse, hogy az mekkora távolság. De tényleg. Brutális.
4: Hát... hát 12 bár nyomás, talán az így egyszerűbb, a távolság az igen, az egy jó focipálya hosszában oda-vissza.
1: 12 bár nyomás, ami rád nehezedik.
2: Tehát az 12-szer nagyobb, mint ami itt a földön.
1: Igen.
2: Ugye? Mert itt egy, igen, bár, és
4: igen,
2: akkor...
4: Igen, itt a felszínen egy bár
1: 12
4: van,
1: igen. Bár.
3: Azt jobban értem, hogy focipálya oda-vissza készen. Azt lesétálni sem tudom.
1: 12 bár nem fogod fel. Figyelj, készültél rá, ott kaptál fényt, hogy ebben a számba is elindulsz. Rejtett vágy volt, hogy azért ide is odapirítsál, hogy volt a dolog?
4: Hát készültem rá abban a formában, hogy a 107 méter, amit csináltam, azt utána az ukrán lány ugyanúgy csinált 107 méter, tehát onnantól kezdve közösen tartottuk ezt a világrekordot. És mivel én még mindig azt érzem, hogy ebben még mindig van, ezért úgy voltam vele, hogy végülis miért ne. Annak ellenére, hogy az előző versenyszámban például a Bifinnál nem sikerült úgy a merülés, ahogy azt szerettem volna, ott hamarabb vissza kellett fordulnom egyenlítés miatt, és úgy voltam vele, hogy most ezt nem akarom, hogy elvegy az önbizalmamat, én ennek nekifutok, és lesz, ami lesz. Fizikailag jó állapotban vagyok, tehát fizikailag nem azt éreztem, hogy nem akadályozhat semmi. Egyedül ugye ez egyenlítés, amivel küzdködtem az elmúlt két hétben. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez a setup, ami itt van most a világbajnokságon, ez a világ legjobb setupja. Tehát az a kötél egy olyan óriási ilyen ipari hajóhoz van rögzítve, ami nagyon segít abban, hogy stabil legyen ez a kötél. És mivel ugye ebben a számban húznunk kell magunkat folyamatosan lefelé és fölfelé is, ezt is tök jól mondtátok, ezért nagyon fontos az, hogy mondjuk ha ez egy kis, nem tudom, gumicsónakhoz van rögzítve, akkor nyilván nagyon sok energiát elvesz az, hogy te gyakorlatilag magad ellen húzod, vagy magadra húzod a csónakot. Itt viszont ugye erről nincs szó, mivel egy elképesztően stabil, óriás hajóra van ez az egész.
1: Fölrögzítve igazából. Aha.
4: Igen, úgyhogy ennél nem is lehetett volna jobb helyet választani.
1: Ez időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
4: Hát én most nagyon-nagyon gyorsan teljesítettem ezt, mint a rakéta, úgy mentem lefelé. Azt hiszem 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
1: 3:45.
4: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
2: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
3: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli, az arra más, hogy edz az ember?
4: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk edzőteremben, és igazából mind a négy fajta merüléshez nagyon-nagyon fontos az, hogy fizikailag nagyon jó állapotban legyél. Tehát, hogyha nem is olyan edzéseket csinálunk, mint amik mondjuk Balázs vagy Feri az edzőteremben, tehát nem bodybuilder jellegű edzéseket csinálunk, mi inkább ilyen egy rep edzéseket csinálunk, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról.
2: Köszönjük, hogy megemlítettél bennünket, és mi is közel állunk a világbajnoki címhez.
4: Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen szorgosan jártok edzőteremben, meg a Julinak is a box edzéseire, úgyhogy...
3: Ó, de szóval
2: vagy. Figyelj csak, itt van azért egy másik kis, hogy is mondjam, csillogó érem is. Mi ez az állandó súlyos kategória?
4: Igen, az igazából mind a négy állandó súlyos kategória, csak hát valamikor azért nyilván, én ezt megértem, az újságírók írnak ilyet-olyat.
2: Senki nem érti,
4: jó,
2: hogy mi ez.
4: Jó lenne persze kijavítani néha, de én azt tudom, hogy ez elég bonyolult. Ehhez kell egy 10 perc leülni szemtől szembe valakivel is elmagyarázni ezt az egész sportot, hogy működik. De mind a négy fajta merülés állandó súlyos. Az azt jelenti, hogy te kiválaszthatod, hogy milyen súllyal merülsz, viszont azt vissza is kell hoznod. Tehát ha rakhatsz magadra 6 kilót, hogy baromi gyorsan leérj az aljára, viszont azt a 6 kilót neked vissza is kell hozni. És az állandó súlyosra a CNF-et írták, ez a Constant Weight No Fins, amikor ugyanúgy nincs rajtunk uszony, viszont egy ilyen módosított mellúszásban kell lefelé-fölfelé jönnünk, nem érhetünk hozzá a kötélhez. Tehát ez a fizikailag egyébként a legfárasztóbb versenyszám, és az első napon igen, 78 méterrel világbajnok lettem benne.
1: Azt a mindenit. Van még olyan kategória, ami nincs meg? Vagy most már tulajdonképpen kipipáltad az összeset?
4: Nem, még nem. Ugye a Biffinnek nagyon örülnék, hogyha most már végre sikerülne abban is a világcsúcs, mert Lastovon az edzőtáborunkban megcsináltam, a 114 méterre lementem Biffinnál, föl is jöttem, csak egy ilyen baki miatt piros lapot kaptam, hamarabb fogtam meg a kötelet, mint ahogy az arcom kijött volna a vízfelszínre, úgyhogy ez nekem egy világbajnok, illetve nem világbajnok, hanem világcsúcsba került. De se baj, legközelebb majd remélem sikerülni fog, illetve hát még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
1: Ja, hogy a 123-ot nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni,
4: igen,
1: 124-jel.
4: Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
1: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmit. Tehát ott semmi nincs.
4: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
1: Igen, az már nagyon messze lent van.
4: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
1: Azt a mindenségét neki. Itt egyébként volt holdpont, vagy ezt ilyen nagyon magabiztosan úgy érezted, hogy megvan, mert azért itt sok mindenen kell ebben a 3-3-40-ben körül keresztül menni. Teljesen sima volt?
4: Igen, nagyon, nem azt mondom, hogy be voltam rágva magamra a Biffin eredmény miatt, hanem egyszerűen elhatároztam, hogy nem fogom engedni, hogy bármilyen ilyen akadály, ami a fejemben kialakul, az fizikailag akadályozzon. És nagyon furcsa egyébként, a rajtom előtt egy pár másodperccel egy 3-4 kép bevillant a fejembe teljesen váratlanul, olyan pillanatok, hogy fogom a kötelet a merülés után, és mindenki örül, és én is boldog vagyok, és sikerült a merülés, és 2-3 ilyen snit csak átfutott az agyamon, és az is egy ilyen löketet adott, és azt éreztem, hogy ezt most láttam, hogy 4 perc múlva mi fog történni. Úgyhogy nem hagytam magamnak teret arra, hogy
1: bármi történjen.
4: Igen.
1: Milyen pulzus számmal mész, amikor lenn vagy 80-100 méteren? Hova lassul vissza a pulzusod?
4: Hát ilyenkor, mivel folyamatosan mozgunk, ezért annyira nem tud visszalassulni, mint amikor statikusan tartjuk vissza a levegőt, de mondjuk az teljesen normális, hogy például a felszínen 100, meg 110, mert izgulsz, mert ideges vagy, mert hallod, hogy számolnak vissza, és ez mondjuk egy mélyebb merülés során simán le tud menni, nem tudom, 50-re.
1: Aha, 50-re lassítod.
4: Úgy, hogy közben mozog, tehát, hogy
1: közben,
4: igen.
1: Közben mész le, meg jössz föl.
3: Ez Zsűl sportja igazából.
1: Ja, lehet, hogy Zsűl kiderül, olyan, hogy még már lenne. 200-ra menne, meg se érezni. Ez nagyon kemény.
3: Amikor merülsz, van egy pont, vagy visszafelé, amikor már tudod, hogy na, ez megvan. Tehát ma együtt álltak a csillagok, most már ez tuti.
4: Na, nem szabad ilyet mondani, meg nem szabad ilyet gondolni nyilván, de amikor leszakítom a cetlit, akkor általában már magamban azért el szoktam mosolyogni, mert tudom, hogy onnantól kezdve csak a fizikai erőmön múlik az, hogy vissza tudok-e jönni, ami nyilván meg a mentális, tehát azon, hogy tudok-e fókuszálni, meg mennyire vagyok mondjuk a narkózistól fejbevágva. De most például ebben a 108-ban biztos voltam benne, hogyha le tudom szakítani a cetlit, az azt jelenti, hogy az egyenlítésem tökéletesen működött, és onnantól visszafele nincs az az Isten, hogy megállítson.
1: Hol van az utolsó egyenlítés, vagy hány méteren csinál az utolsót?
4: Ugye ezt minél mélyebben vagy, annál ritkábban kell, tehát annál kisebb a nyomásváltozás, és mondjuk 108-nál az utolsó egyenlítésem nem is tudom, ilyen 100 méter körül volt, és még volt a számban levegő, úgyhogy...
2: Azt még lehetett volna 109. Tényleg mi van, ha túlmész ilyenkor?
4: Tudsz túlmész. Ha túlmész, akkor az szívás. Hát, akkor valami baj van a rendszerrel, mert hogy ugye mi egy ilyen lanyardnak hívott karabinár és egy drótkötél segítségével oda vagyunk kötve ehhez a kötélhez, és nem tudsz tőle egyrészt eltávolodni, másrészt pedig van egy ilyen teniszlabda nagyságú műanyag cucc, ami felakad
2: a
4: karabinered, és nem is tudsz, ha akarnál, se tudnál ennél lejjebb menni, de egyébként maga a kötél is abban a mélységben van, tehát ők beállítják a merülésed előtt azt a mélységet, amit te lejelentettél előző nap, és nem tudsz tovább menni. Nagyon csúnya vége lenne szerintem egy-két merülésnek, ha az ember tovább tudna menni, mert nem tudsz mindig reálisan gondolkozni azért ilyen mélységekben, tehát kell, hogy valami biztonsági faktora legyen ennek.
1: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
4: Nyitott szemmel, csak nyitott szemmel.
1: Nyitott szemmel?
4: Igen, én amikor csukott szemmel merültem az év elején a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, én akkor olyan szinten lettem narkózis miatt teljesen magamon kívül, hogy volt olyan merülésem, ami majdnem 5 percig tartott. Lejött értem már a safety. Annyira azért képbe voltam, hogy a safetynek még így integettem, hogy ne segítsél, jó vagyok. De visszajöttem, de nem. Tehát azóta csak nyitott szemmel, és nagyon-nagyon fókuszálni kell arra, hogy folyamatosan érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, mint amikor lefekszel az ágyba alvás előtt, és egy kicsit elengeded magad, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod hol vagy. Nem
1: hogy szétesik az egész, mint a darabokra esik az egész. A koncentráció, onnan a mozdulat, onnan a gondolatok, onnan a légzés, és ez egy ilyen dominóként képzeli az ember, hogy akkor borul minden, nem?
4: Pontosan, akkor általában annak az a vége, hogy jó esetben össze tudod szedni magad, rossz esetben meg nyilván kiszednek.
2: De hát meg mondtad... a cápa támadást, hogy az Istenbe veszed észre, hogy csinálod semmi.
1: Jön a tigris, 80-on megérkezik egy tigris, befigyel balról, akkor azért azt el kell segetni.
4: El kell, igen.
3: Integetsz a safetynek, hogy egyébként még bírom meg, hogy minden rendben. A safety azt tudja, hogy te még magadnál vagy, és azért integeted azt, hogy még bírom, mert még tudod, hogy mire vagy képes, vagy honnan tudják mérlegelni azt, hogy te még teljesen magadnál vagy?
4: Tehát igen, ezek nagyon tapasztalt búvárok, akik velünk vannak ilyenkor, ugye ők is egy levegővel jönnek le elénk, ugye ez fontos tudni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ők palackos búvárok vesznek minket körül, csak és kizárólag freediverek vannak körülöttünk, és nagyon látszik, ha megnéztek egy-két merülést, mondjuk egy-két blackoutot is, nagyon látszik, amikor elkezd szétesni valakinek a mozgása, elkezd az egész formája a mozdulatainak szétesni, lebiccen a feje, és látod, és nagyon furcsa egyébként az arckifejezésen is lehet látni víz alatt, hogy elkezd távolba meredni a szeme, elkezd eltávolodni, abszolút nincs jelen a helyzetben, tehát akkor már készen állnak, de mondjuk a legelső nagyon egyértelmű jele, hogy elkezdenek buborékokat kifújni az emberek az úton visszafelé. Tehát az azt jelenti, hogy már az összes, az a sima izomzatod is elkezd elernyedni, aminek ugye nem vagy ura, amit nem tudsz fizikailag befolyásolni, vagy feszíteni, vagy elengedni, és mondjuk például tüdőkörüli izmok is, amikor elkezdenek elernyedni, akkor elkezdett kifújni a levegőt. És onnan, akkor azonnal nyilván megvan a protokoll rá, hogy befogják a szádat, az orrodat, hogy ne tudjál visszafelé vizet szívni, és egy ilyen visszahajtott fejjel föltolnak téged azonnal a felszínre.
3: Egy ilyen blackout után van egy kötelező időtartam, amit kint kell töltsél, tehát mondjuk egy hétig, két hétig nem mehetsz vissza a vízbe?
4: Nincs. nincs általában ezek a blackoutok, olyanok szoktak lenni, hogy nem, nyilván ezeknek is vannak fokozatai, és mondjuk amikor azt hiszem 50 másodperc, vagy 30 másodperc, ennek után kell néznem, az az a határ, amin felül, hogyha annyi ideig eszméletlen voltál, akkor abszolút ki vagy zárva a versenyből, tehát akkor teljesen mindegy, hogy hogy vagy utána, nem indulhatsz többet. De hogy vannak olyan sima fokozatai ennek, amikor feljössz a víz felszínre, megmutatod a jelet, és vissza, tehát akkor üt meg az oxigén vagy a levegő, és elkezdesz nagyokat lélegezni, és akkor viccen vissza a fejed, nem tudom, 2 másodpercre, aztán megint magadnál vagy. Tehát, hogy ez például egy ilyen nagyon lájtos, tehát nagyon kell nekik is mérlegelni, hogy mi az, ami mondjuk brutálnak számít, mi az, ami nem.
1: Azt a mindenit.
2: Na most, hogy agyonvilágbajnok voltad magad, van-e már szponzor?
4: Hát van, képzeljétek el, ha hogy van, nincs. Hogy elkezdett. Nem tudom, mondhatom őket, vagy inkább ne.
2: Hát sportban lehet.
1: Sportban megemlítetted,
2: persze. Hát focistákra is ki van írva, hogy szerencsértek zért.
1: Igen, mondhatod. Van valaki?
4: Igen, az Officium ZRT megkeresett, és ők úgy néz ki, hogy tudnak nekem segíteni, úgyhogy így most már azt tudom mondani, hogy így az utazásom, meg a szállásomon nem kell aggódnom.
1: Menő.
4: És nagyon-nagyon köszönöm nekik, úgyhogy ez egy hatalmas segítség.
2: De többszörös jó. Világbajnok megélni még nem tud belőle, de már legalább nem költ rá.
1: Igen, legalább kell a pénzedbe. Igen. Zsófi, nagyon gratulálunk, tényleg
4: nagyon
1: elképesztő,
4: köszönöm.
1: Tehát egy szájtátva hallgatjuk ezeket a beszámolókat, nagyon érdekes számunkra, ismeretlen világ, de nagyon szeretjük, úgyhogy gratulálunk, aztán hajrá, úgyis olvassuk még.
2: Még egy kérdés, mikor van a monofinezés?
4: Az holnap van.
1: Wow.
4: Az lesz az utolsó.
1: Na, akkor...
4: Már el is kezdtem izgulni.
1: Tényleg, hát akkor ne feküdjünk úgy le, hogy nem jön valami hír, hogy valamit megint megnyertél, vagy beállítottál, vagy megdöntöttél.
4: Jó.
1: Nagyon drukkolunk. Jó, Zsófi, köszi nagyon.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük.
2: Olyan jó hallani, úgy szeretem ezt a csajt, hogy egyrészt így hát a sporthoz képest időskorban. A
1: legjobb sztori.
3: Nagyon.
2: Egy véletlenből ráakadsz, és nyered sorra a világbajnokságot.
1: Hány ilyen alvó tehetség lehet, ami nem derül ki? Hogy kiderülne, hogy a világon a legjobb lennél, és leélsz úgy egy életet, csak azért, mert nem mentél fel a hegyre, vagy nem ugrottál be a vízbe, vagy nem ültél be a gokárt.
3: Csak egyszer tanulnék meg hátraszaltózni.
1: Érted? És egy Zsófi is egy
3: ilyen. Milyen karrier indulna el?
1: 30 évig élt, beugrott a vízbe, leúszott egy hajóroncshoz, rommá veri a világot. Aznap lehet, hogy nem megy el túrázni, vagy
2: nincs
1: rossz idő van.
2: Vagy nincs ott az a bárcsávó, aki azt mondja, hogy veled mi van.
1: Igen, vagy csak lemondják azt a hajótúrát, a csajról soha nem derül ki, hogy egyébként olyan képessége van, amivel végigveri a világot. Hány ilyen lehet, hogy kell egy véletlenszerű esemény sorozat, hogy kiderüljön, hogy én ebben jó vagyok. Azért 30 évesen már ritkán derül ki, na. Szóval azért, amit nem gyerekkorban indítasz, akkor ez van egy szőnyink, aki elkezdett futni 45 évesen, meg biciklizni, lehagyott egy sima kempinggel egy versenybiciklist, van egy Törőcsi Zsófink, és van egy Kasza Tibink. Hát azért, a csávó, na, hát azért van egy Tibink, aki sportlövő magyar bajnok lett, úgyhogy levert a félvilágot, érted? Meg Európa bajnokot, tehát ezért az ritka. Ez ritka, hogy valaki ennyire
3: Istenem, tehetséges van. Istenem, hányszor esélyeztünk az öcsémmel a kádban lebegve, tudod?
1: Hogy ki meddig bírja.
3: Hasonló. Behajolva a lábad közé.
1: Hasonló. Na jól van, gyerekek, nekem el kell mennem, ti maradtok.
2: Én
1: nem hagylak benneteket, de holnap érkezem, úgyhogy legyetek ügyesek, drága hallgatók, holnap jövök nektek, meg akkor puszi. Csak a holnap tali.
2: Jövünk a hírek után csöndbe, vagy már nem vagy itt.
1: Így van, nem vagyok.
2: 90 hamarosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Hello.
1: Csumi.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
4: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620-376-9055. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
17: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
22: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
2: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
5: Emelőkosárral jutott vissza otthonába egy kecskeméti asszony. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges mentőakcióval segítettek egy idős asszonynak Kecskemét belvárosában, miután véletlenül kizárta magát otthonából, számolt be közösségi oldalán a kecskeméti városrendészet. A lakáskulcs bent maradt, az emeleti erkélyajtó azonban nyitva volt, ezért a nő a kecskeméti városrendészet járőreitől kért segítséget. A közterület felügyelők egy helyi vállalkozással egyeztettek, amely soron kívül emelőkosaras járművet küldött a helyszínre. A szakemberek egy órán belül az erkélyhez emelkedtek, és azon keresztül segítették vissza az asszonyt a lakásába. A hidegebb idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk. Háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A katasztrófavédelem érzékelő nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata, a megyében Kecskemét, Kecel és Baja érintett. Kecskeméten 9 új helyszínre terveznek önálló konténereket elhelyezni a korábbi hálózaton felül. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
23: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
5: A megyei gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 9 perccel múlt el fél 9, Julival ketten maradtunk, mert Balázsnak van egy kis dolga, de holnap már itt lesz majd.
1: Visszatér.
0: Jó? Így van, visszatér hozzánk.
1: Jó reggelt.
0: Viszont egy erős időjárás jelentés péntekre vonatkozólag, mert nekünk most az a legfontosabb péntek reggel, ugyanis kint leszünk a Dunaplázánál, és átadjuk végre a konténert. Juhéj!
1: Minden idők legnagyobb nyeremény.
0: Minden idők legnagyobb konténerét, legnagyobb dologgal, vagy legtöbb dologgal tele. Jó idő lesz, napsütés, ha meg nem, az bennünket nem érdekel, gyertek, az a lényeg. Ja, jó lesz, nekem kell megnyomni? Átléptük. Vissza tudod léptetni? Ez az, látjátok, elmegy a főnek, megőrültünk. Ez az. Na most.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Aminek viszont nagyon örülök, hogy rettetesen szerettétek a Zsófival való interjúnkat, és ő meg hamarosan most fogja a harmadikat is merülni, ami szerintem megint ugyanígy világrekord lesz, de ne kiabáljuk el, ez majd kiderül.
1: De ezt a csajt nem lehet nem szeretni.
0: Hát biztos, van mindenkinek olyan ember, aki nem szereti őt, tudod.
1: De ragyog a hangja, jó, kedves, szerény, és nagyon ott van, tehát hogy elképesztő a csajszín.
0: Kedves és szerény, így van, ami nem minden magyar sportolóra mondható el, de ebben most nem megyünk bele. Viszont van egy elmaradt játékunk, mert ugye Gyula, a parancsnok azt mondta, hogy nincs idő mindenféle ilyen dologra, úgyhogy itt van velünk Petra. Szia Petra, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
0: Ez kell nekünk. Ez a lendület kell péntekre.
3: Én mindig kiaválok kint az utcán, és mindenki nézi, hogy mi van velem.
1: Ne, érdekes.
0: Na Petra, ezek szerint ráérsz pénteken.
3: Hát még a főnököm nem tudja, de ráfogok, igen.
1: Ha kell, felmondok.
3: Nem, de szabadnapot természetesen kérek és intézek, és ott leszünk, mert rettenetesen nagyon-nagyon vonzottam, tényleg tudom. Ki miben hisz, de én nagyon vonzottam ezt, hogy ezt egyszerűen legalább a lehetőséget nekünk most annyira, de annyira kell, hogy...
0: Mondjuk jó sokáig vártál vele, mert azért játsszuk már 3 hete a játékot,
3: hát igen,
0: így a vége
3: nekem
0: felé futottál
3: a barátaim, meg a férjem, hogy napi 481 egy adásba, 391 hívás, tehát hogy rengeteget próbálkoztam.
0: Mire van a legjobban szükséged az ajándékok közül?
3: Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon öreg, 25 éves az autóm, és már esik szét alattam, és nagyon szeretem meg elvisz mindenhova, hova kell, de ugye hát végtelen boldog lennék, hogyha lehetne egy új autóm.
0: Egy új Cuprád.
3: Igen.
0: Na jó, hát ez majd pénteken derül ki, most viszont igen. Egy szlogent légy szíves, mondj nekünk.
3: Igen,

0: kulcsunk ezen a napon, meg még holnap is, és ne felejtsétek el, hogy kint a Duna Plázánál is fogunk adni kulcsokat, úgyhogy akár ezért is érdemes kijönni hozzánk, meg egyébként is valószínűleg ez az év utolsó ilyen kitelepülése, itt Budapesten szinte biztos, ott leszünk mindannyian, jön Juli is, Eszter is, Balázs is, Feri is, úgyhogy mindenki ott lesz majd, szerintem érdemes kijönni, ugyanúgy lesznek azért témáink, majd ugyanúgy történik velünk egy csomó minden, de hát a legnagyobb durranás az a konténernek a nyitása lesz majd.
1: Meg ezek jó bulik szoktak lenni, úgy pörög az idő. Szól a zene, osztogatják a hostessek az ajándékokat, úgyhogy érdemes kijönni.
0: Ne ígérő olyat, amit nem tudom, hogy megtartunk.
1: Biztos, hogy lesz ajándék.
0: Majd meglátjuk. Jó. Na, megyünk tovább. Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, én nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van. Gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
1: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
0: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
1: Jó reggel!
0: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
2: akkor
0: közel.
2: Akkor jó reggel!
0: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél nálunk, már hívtunk néhány témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
2: Többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
0: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik, azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
2: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
0: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
2: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt, képrögzítő, hangrögzítés, vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
0: Mikor...
2: Nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és ez egy folyamatában történik. Főleg azért, mert miután elmegy a tanúvallomás, vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
0: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
2: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárásban azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
0: De akkor te élet-halál ura vagy.
2: Hát azért nem.
0: Hát talán dehogy nem. Hát most egy ilyen
2: nincs szakad... már halálbüntetés.
0: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és életura vagy.
2: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
0: ismeretekben. Ja, és te ebbe egy
2: pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
1: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy

0: feltételezett elkövető nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
1: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezért 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezért a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor azt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy...
2: Föl se teszed, de a fontos...
1: tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, mert be lehet csempészni annak a részkérdéseit, amit a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közlivel az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
0: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele elfogulatlan maradni?
2: Igen. Ha bemennék, hát, ugye, akkor pof!
1: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor hát ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy ő mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
2: És mégse úgy ültél oda?
1: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem. Ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult
2: vagyok. Volt már ilyen, hogy felálltál egy
1: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár ilyen.
2: Mi az, ami ezt kiváltja?
1: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgáljam.
0: Jelő!
2: Te vagy a szomszéd!
1: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
2: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
1: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abúzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
2: Igen.
1: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
0: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
1: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta, a másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy oda jött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér oda jön, ezért elmondtuk, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
0: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
1: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
2: azt akkor mindig, ugyanúgy mondja
1: egy kis versen. És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket, leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával. Neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot. És így a gyerekek nagyon aranyosak ebből szemben, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként. A felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
2: Mi van
1: nem
2: a fejedben?
1: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben, igen. De egy hatalmas fehér elefánt, kiálltam ki is lógott a füledben, de hogy igazából amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
0: Tehát ott van a tesztes
1: vizsgálat, előtte van a nonverbalitás, itt meg a tesztes vizsgálat, és a kettőnek kell kongruensnek lennie, és innentől kezdve, hogy ezek kongruensek, akkor én pontosan tudom, és mi nem úgy fogalmazunk, hogy valaki hazudik, vagy nem hazudik, hanem úgy, hogy élményszerűen nyilatkozik. Ezt tudjuk csak elmondani.
2: Na, a külső jegyeket is figyeled, amikor ugye ez az elbeszélés van. Honnan tudjuk azt, és akkor itt segítünk egy kicsit a hallgatóinknak is, hogyha beszélgetsz valakivel, ugye vannak ilyen jelek, hogy hova néz például.
1: Ez a neurolingvisztikai programozás vizsgálta ezt, hogy például az, hogy hova nézünk, hogyha emlékeket idézünk fel, hova nézünk, nyilván ezt én most nem fogom elmondani, mert hogy ez egy fontos rész egyébként, és képzeljétek el, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy akik jönnek hozzá a vizsgálatra, azok megnézik azokat a podcasteket, amiket velem csinálnak, és olyanokat mondanak, és így hallgatom, és akkor mondom, hogy például amikor a nevelésről beszél, hogy hogyan kell nevelni a gyereket, és szóról szóra elmondja, és itt ülök, és azt mondom, na, ez jó, megtanulta az egyik podcastből, de hogy ezért nem szeretem már így nagyon elmondani ezeket, de nem csak a tekintés irány, hanem például azt, hogy mik azok, amelyek változnak a te nonverbalitásodban. Tehát mondjuk ott ülök veled szembe egy órán keresztül, beszélgetünk, egy csomó mindent látok, hogy például hogyan mozogsz, vagy hogyan nem mozogsz. És hogyha mondjuk fölteszek egy ominózus kérdés, amiről tudom, hogy ott valami probléma lehet nálad, akkor meglátom azt, hogy mennyiben változik a nonverbális jelzésed. Például, amikor például eddig sosem piszkáltad az orrodat, vagy sosem nyújtál hozzá, de onnantól kezdve elkezdett például egy kérdésnél így az orrod alatt húzogatni így az ujjadat, mint hogyha a szádat is el akarnád takarni, akkor tudom, hogy ott valami probléma van, itt megváltozott a nonverbális jelzésednek a minősége és talán a mennyisége is. Tehát ezek ilyen apró árulkodó dolgok. A feszültségről ugye az izgatottabb, tehát amikor így rázza valaki így a lábát, például ezeket nagyon fontos figyelnünk, nagyon sok ilyen jelzés.
0: De hogy tudod lehasítani arról, hogy kihallgatás van?
2: Majd ezt a következő órában akkor megbeszéljük, mert Zsül már itt integet nekünk. Viszont van még egy kulcsunk, úgyhogy most föllőjük a zászlót, és lehet telefonálni, a 10. játékossal jövünk vissza, és jövünk vissza a Kitanics Márkkal is, és folytatjuk még a beszélgetést.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál Valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van két

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
6: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. tonerpartners.hu.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre, se a mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
17: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
18: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. V nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
21: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
22: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
23: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
24: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki autóbontó.
25: Új kilátásra vágysz?
2: Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
3: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
4: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magas fényű márvány mintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
5: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
5: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
25: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit? Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. WagnerSolar.hu.
26: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vására az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forintos árértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
27: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
28: Az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztettek a megyei jogú városok. Új szolgálati kutya érkezett a Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere, köztük Szemerei Népataki Klaudia kecskeméti városvezető egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, írja a híres.hu. A városvezetők többek között a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését kezdeményezték. Javaslatuk szerint utóbbi összege 2027-től legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehetne. Új négylábú munkatárssal bővült a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet csapata az Állatok Világnapja alkalmából, írja a Megyei Lap. A mindössze 6 hónapos árnyék nevű kölyök kutya Szikra és Bitang mellé érkezett, akik már tapasztalt szolgálati appként segítik az intézet munkáját. Árnyék felkészítése már megkezdődött, a tervek szerint később járőr szolgálati kutyaként vesz majd részt a biztonsági feladatokban. A kiképzés során egyelőre a tanulásra, a szocializációra, a szükséges készségek fokozatos elsajátítására helyezik a hangsúlyt. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogy hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten a Bácsvíz ZRT 2-es számú vízműtelepe és üzemirányító központja is csatlakozott az eseményhez. Idén egyébként a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serre Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezető.
29: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
28: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak majd felhősebb körzetek is. A déli szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig ma még 22 és 27 fok között alakul a térségben. Holnap egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 3 és 10, míg napközben 20 és 27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: 5 perc múlva lesz 9:10, a Káosz királynak el kellett mennie egy fél órával ezelőtt, de jön, holnap már itt lesz, és pénteken is itt lesz, illetve nem itt lesz, hanem a Dunapláza előtt, akkor zárjuk majd a kulcsos játékunkat, hamarosan jön ma még egy nyertes, de mi folytatjuk a beszélgetést Kitanics Márkkal, kriminál pszichológus és kikérdező, aki már rengeteg minden érdekeset elárult nekünk. Te egyébként a hétköznapokban is monitorozol? Tehát most a Julit, vagy a Zsült, vagy engem így azért megnézed, hogy na, most akkor mit gondol a csávó, milyen ember?
1: De hogy is nem, hát szoktam mondani, hogy asztalosan nézi meg az összes fát, hogy ebből mit lehetne csinálni. Nem, hát van olyan, ami nyilván kiszúrja a szememet, neki megyek és látom, hogy ott valami nem stimmel. De alapvetően nem, hát én normálisan élem az életemet.
0: Mondjuk a családodban nehéz lehet hazudozni.
2: Hát ott...
0: Apa az van, hogy jó, figyelj, hagyjad már gyerek.
2: Engedd el.
1: Nem szoktak a gyerekeim hazudni.
0: Ja, jó, persze.
1: Arra neveltem őket, akkor hogy próbálják meg őszinték lenni, mert hogy akkor tudunk segíteni, hogyha őszinték. Egyébként nem vagyunk szigorúak a feleségemmel, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs is okuk hazudni a gyerekeknek.
2: Az előbb ugye beszélgetünk még a hírek előtt arról, hogy mik azok a tünetek, vagy mik azok a jelei annak, hogy valaki megpróbál téged félrevezetni, és aztán utána a szünet alatt meséltél egy tök jót, hogy most már egy csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
1: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyerje a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt hazudik. A mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
0: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
1: Igen, mert ez a tesztet...
0: kiherélnék a tesztet.
1: Így van, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép, és ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
0: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
1: Nem, ezt nem én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
2: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ez
1: hát ezt több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
0: Mi volt a legnagyobb, hát olyan kamu, vagy olyan történés egy ilyen kihallgatáson, vagy kikérdezésen, amin te is sírva fölröhögtél, hogy nem lett valaki, hát
1: az ilyen legjobbak azok általában mindig, amikor valaki betegnek akarja magát tetetni, mert azt gondolja, hogy ha ő beteg, akkor őt nem fogják majd megbüntetni, és akkor jönnek ezek, hogy ő mit hallucinál, ezek szoktak, emlékszem, hogy például van ilyen, amikor bejött hozzánk egy vak, aki azt mondta, hogy ő vak, és amikor nyújtottam neki a rorsaktáblát, akkor így megfogta, és akkor utána, amikor leírtuk, hogy nem vak, akkor amikor mentünk a villamos felé, mert ez itt a 4-es 6-osnál az oktogon volt az iroda, és mentünk a villamos felé, és így a botjával adonászott, hogy ott vannak a korrucakértők, és néztük, hogy honnan látja például. De aztán volt olyan is, aki azt akarta elmagyarázni nekünk, hogy ő hallucinál, és akkor kérdezte tőle az orvos szakértő, akivel együtt dolgoztunk, hogy ez mégis mit hallucinál. És azt mondta, hogy most látom, hogy Zambó Jimmy hatfogatos, vagy hatlóvas szekéren ki, vagy hintó kijön a falból, és már ezt már ő sem bírt akkor repülni, és ő is elrögte magát, csak mi is elkezdtük, és ott együtt rögtük. És mondtuk, hogy hát ugye hát,
0: ez jó,
1: de hát sok ilyen van, tehát nagyon érdekes, vicces történetek történnek, de hogy általában ott az adott szituációban nem mindig nevetünk ezen, hanem valamikor megjegyezzük.
2: Van olyan, akire tulajdonképpen ránézésre meg lehet mondani, hogy ez az ember, ez nem oké. Tehát, hogy vannak olyan külső jegyek, amiből lehet érezni, hogy ez az ember akár bűnelkövetésre hajlamos.
1: Nem, hát ilyen azért nincsen. Tehát, hogy volt az a reklám, a csokoládének a reklámja, tudod, hogy ronda de finom, igen, vagy ronda és finom, nem tudom. Tehát, hogy nem, ezek sztereotípiák lennének, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk valakinek borzalmas a kinézete, úgy szoktuk írni, hogy az exteriőr rendezetlen, és mégis ettől függetlenül egy intelligens, értelmes fazon tud lenni, de ennek a fordítottja is igaz tud lenni. Talán van egy ilyesmi, hogy amikor bejön és így a szemébe néz az embernek, akkor így abból a szemébe nézésből és a kezdeti kommunikációból, tehát az elejéből nagyjából az intellektus belőhető. De hát ebben is azért nagy határok között mozgunk. Tehát nincs az, hogy valakit meglátok mondjuk az ABC-ben, és azt mondom, na ez meg fogja jönni holnap a feleséget, tehát ilyen nincsen.
2: Tehát nincs.
0: De pont ezért nincs. Akkor elképzelhető az is, hogy bárkit megnézünk, akire a köznyelv azt mondja, hogy na, a lédnek se tud ártani, és egyszer csak ott történik.
1: Így van, és ez sokszor, igen, és ez sokszor előfordul. Az acting out személyiség például tipikusan ilyen. Az acting out személyiség azt jelenti, hogy valaki hosszú időn keresztül a sérelmeit dédelgeti. Nem adja ki. Normális esetben kanalizáljuk az agressziónkat. Tehát, hogy mondjuk téged megbántanak, és feszült vagy tőle, hazafele belerúgsz egy kukába, vagy nem tudom, elmész edzeni, vagy mitán kibeszéled a barátnőddel, de hát valamilyen formában ezt a feszültséget kiadod magadból. Viszont az acting out személyiség ezt nem adja ki, hanem csak gyűjti, és egyszer egy egészen apró kis inger elég ahhoz, hogy valami irreálisan nagy választ adjon. Ezek szoktak lenni azok a helyzetek, amikor kimegy mondjuk a stáb valaki az, aki kiirtotta a családját, és akkor megkérdezik, hogy hát mit tudnak Jenő bácsiról, és akkor elmondják, hogy Jenő bácsi egy áldott jó ember volt, és senki nem érti, hogy hogy történhetett Jenő bácsival, hogy így hirtelen fellázadt, és mindenkit megölt. Hát így, hogy gyűjtögette a 15 éves sérelmeit, és egyszer azt mondták neki, hogy ne cigizzen a szobába, és ez az egy dolog elég volt ahhoz, hogy ott kirobbanjon minden, és 15 éves sérelmét hozza magával.
2: Mindenkiben benne van a gyilkos?
1: Természetesen igen.
2: Tehát bármilyen, tehát hogy el nem tudnám képzelni, hogy a Zsül valakit egyszer megfoly, de hogy...
0: Miért nem engem mondasz? Rólam el tudod képzelni, mi?
2: Nem is az...
0: De igen, hogy, de könnyebben.
1: De látod, milyen zavartan nevetett? Lehet, hogy már megtörtént.
0: Háj, de jó vagy.
2: Gyanús vagy nekem. Tehát, hogy ez szituációfüggő, tehát, hogy háborúban, tömegpszichózis esetén, bármi esetén, tehát van egy olyan szituáció, ami beindítja bárki.
1: Így van, amikor mondjuk egy elkövetést vizsgálunk, akkor nagyon fontos vizsgálni annak a motivációs bázisát is, hogy mi az, ami ezt előidézte, hogy jött ez az egész szituáció. És olyankor, amikor a motivációs bázist vizsgáljuk, akkor mindig tapasztaljuk azt, hogy milyen eltérőek ezek. Tehát valahol például egy érzelmi elöntöttség, mondjuk egy szerelemféltés, van, ahol mondjuk az anyagi haszonszerzés, mert hogy annyira szegény, hogy nincsen pénze, és valahogy pénzhez akar jutni. Tehát nagyon változatos, és azt látjuk, hogy bárki lehet elkövető, csak attól függ, hogy milyen intenzitású és milyen minőségű inger éri, és hogy a motivációja ennek alapján hogy alakul.
2: Itt a Adnával a szünetben beszélgettünk a sorozatgyilkosokról, és ugye itt áll könyvet is. Te találkoztál más sorozatgyilkossal?
1: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
0: Mi az, hogy össze van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
1: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
2: És ez az ember, ez milyen?
1: Ez megfelelt neki. De Négy embert ölt meg, a családját írtatta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadta testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
2: De zavart? Leülsz vele beszélgetni, akkor mit látsz a szemében?
1: Nem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez. Ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni. Hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehérházat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
0: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
1: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. Tehát nem az embert látja benne, hanem kvázi egy munkaeszközt lát benne, és így meg tudja őrizni az objektivitását, és ebben az esetben sem kavarok bennem semmi különös attól, hogy mondjuk ő kiirtott a családját, megölte a szeretteit, vagy ilyesmit, hanem próbálok rá úgy tekinteni, mint egy munkadarabra, mint egy asztalos mondjuk egy satupadra.
0: Aha, és nem is viszed tovább.
1: Ez mondjuk nem munkadarab, hanem
0: igen,
1: egy eszköz.
0: Igen, mindegy. Ettől eltekintünk most, igen. De nem is viszed tovább, vagy azért benned nem, vannak görgeted
1: nem,
0: még
1: nem viszem
0: évekig?
1: Tovább, nem viszem tovább. A jogszabály szerint a szakértőnek kell az ítéletből kapnia a végén. Tehát amikor elítélik a szemét, akkor én a bíróságtól kapok egy ítéletet papíralapon, amit el tudok olvasni. Megmondom őszintén, nem szoktam ezzel foglalkozni. Tehát én onnantól kezdve, hogy leadtam a szakvéleményt, nekem onnan az megszűnik. Tehát tényleg csak egy munkadarab volt.
2: Miért vonzódunk ezekhez a történetekhez ennyire? Tehát miért van az, hogy bekerül egy nagyon szaftos, darabolós, gyilkos hír a hírekbe, és gyakorlatilag ilyen mindenkire ráklikkel, és minden részletet szeretnénk tudni. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen bennünk élő gonosz, aki ki van éhezve erre a történetre?
1: Nem. Inkább az extremitásokra. Tehát arra, hogy valami extrém dolog legyen. Gondoljunk bele, hogy mennyire kicsit ilyen taposómalom jellegű a mi életünk. Tehát nem olyan érdekes az életünk. Hát ti is kiket hívtok meg, akikről azt gondoljátok, hogy milyen érdekes az élete. De hát az én életem is egy taposómalom. Én sem vagyok érdekes ebből a szempontból. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy a filmekben mutatják, hogy a kijegyzetelgetek a füzetbe, összevonom a szemöldökömet, és a szakállam, igen, és egy nagyokat hűmögök. Igen, nem így kell elképzelni. Hanem nekem ez a munkám. Tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
2: Tabu,
1: az, igen, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk van, nagyon divatosak
3: lettek szó, ezek, ide, de értjük.
1: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így mondok.
3: Figyelj csak, itt többen kérdezik, hogy a kihallgatási módszerek között ezt is filmekben láttuk, de hogy ez létezik, hogy elkezdesz provokálni. És akkor egyszer csak ott valami eltörik az elkövetőnél, vagy hát a vádlottnál, akkor mondjuk így, és mondjuk val, vagy valami olyan reakciót ad. Az a te eszköztáradban benne van ez a provokálás?
1: Alapvetően itt szerintem a jó zsarú, rossz zsarú dologra gondolok. Én egyedül vizsgálok, tehát én egyedül vagyok, 4 szem közt vagyok a vizsgálati személlyel a szituációban. Ez a provokálás, ez azért nem szokott ennyire megjegyezni. Én alapvetően elfogadó vagyok, hagyom, hogy ő elmondja, aha, hogy mit akar. Előfordulhat, hogy néha egy picit megprovokálom, hogyha valamilyen betegséget akar nekem behazudni, akkor nyilván azzal megprovokálom, hogy próbálok egy picit ilyen ironikus módon a tünetekről kérdezgetni, de hogy én alapvetően nem szoktam ilyen nagyon provokatív kérdéseket föltenni.
2: Ez általában egy, bocsánat, egy ilyen soküléses kihallgatás? Tehát,
1: nem, ez egy alkalom ez szokott lenni.
3: Mi volt a rekord? Hány óra?
1: Hát ezt így nem tudom neked most megmondani, mert nem szoktam ezt így annyira figyelgetni, de biztos, hogy volt olyan, ahol ilyen 3-4 órát voltam, de egy volt negatív rekord is, tehát volt, ahol 10 perc alatt végeztünk, mert így nem annyira akart válaszolni, egyszer-kétszer előfordul ilyen, ahogy mondtam, nem sokszor, de egy párszor, de hogy ez igazából sosem attól függ, hogy én mennyi ideig akarok vele lenni, hanem attól függ mindig, hogy ő milyen közlékeny, hogyan adja át, hogyan beszél. Vannak a nagyon logorhás emberek, akik mindent elmondanak, tehát amikor elkezdi mondani nekem, na itt szoktam néha provokálni például, amikor vannak emberek, akik úgy mesélnek egy történetet, hogy minden apró részletet ja, elmondanak. Tehát elmondja, hogy akkor reggel fölkeltem, és fölvettem a zöld tornacipőmet,
3: vagy
1: és várjunk, megszoktam kérdezni,
3: a piros volt.
1: Hogy, és mindig megszoktam kérdezni tőle, és ne haragudjon, a zöld tornacipőnek valamilyen szerepe lesz majd az elkövetésben. Hát nem, akkor miért tetszik említeni? Tehát ezt azért én néha megszoktam, és hogyha ez provokációnak számít, akkor ilyet szoktam mondjuk, de alapvetően én igyekszem elfogadó lenni minden szituációban.
3: Abból a szempontból veszélyes a te munkát, hogyha mondjuk például a te utolsó, a végítéleted alapján valaki kap 5 évet, ki jön, nem akar megkeresni? Nem volt még ilyen, hogy emiatt a csávó miatt ültem 5 évet, holott tudjuk, hogy nem.
1: Volt már ilyen, nem is egyszer, hogy megfenyegettek, meg rengeteg ilyen fenyegetést szoktam kapni levélbe, meg ilyesmibe. Ezt szerintem csak a feleségem veszi komolyan, én nem szoktam annyira komolyan venni, de volt már olyan, hogy egy nagy ügyben, most nem mondom meg, hogy ki volt az elkövető, de nagy ügyben, ahol egy hatalmas bűnszervezetet vezetett, megfenyegetett a bíróságon, hogy ha találkozunk a kinti életben, akkor meg fogja engem ölni, majd tök véletlenül összefutottunk egy konditeremben, ahol kedélyesen elbeszélgettünk.
3: Jó, hát megváltozott.
2: Olyan ismerős vagy te nekem valahonnan.
3: Megváltozott a büntetés letöltése alatt.
2: Van még annyi időnk?
3: Egy utolsó kérdésre, okay. Tessék.
2: Hogyha össze kellene állítanod egy ilyen 5-ös listát, ha leülök a férjemmel vagy a gyerekemmel, és fülön akarom csípni, hogy mit figyeljek?
1: Hát az első az mindig a tekintetét. Tehát, hogy hova néz és merre tekeri a szemét, az mindig nagyon fontos. Az sem jó, hogyha
2: aki hazudik, az nem néz a szemembe?
1: De, ez nem így van. Tehát, ha folyamatosan a szemedbe néz, az is árulkodó, meg ha nem néz a szemedbe, az is árulkodó.
3: Na, de hát ezt onnan tudod kell, akkor, hogy...
1: Hát azt kell figyelni, hogy ugyanannyit néz a szemedbe, mint egyéb kommunikációkor. Tehát a te gyereket, aha, tehát te többször kommunikáltál vele, pontosan tudod, hogy amikor te beszélsz valakihez, akkor kevesebbszer nézel az ő szemébe, mert a dominanciát hangsúlyozza a beszéd, és nem akarod még ezt a dominanciát további tekintettel is még éreztetni. Ezért úgy szokott lenni, hogy mindig aki figyel rád, az néz inkább a te szemedbe, ezzel például kifejezi azt, hogy figyel is rád. Uh-huh. És hogyha a gyereked beszél és folyamatosan a szemedbe néz, akkor tudod, hogy itt valami nagyon nem stimmel, hogy miért néz ilyen meretten a szemedbe, de hogyha folyamatosan másfelé nézelődik és tekergeti a szemeit így körbe-körbe, az is árulkodó, aha, tud lenni. A másik például az ilyen listáról, hogyha még tovább megyünk, akkor például az a kéznek a babrása. Például, amikor valaki így, igen, látom, hogy már csak kevés idő van, úgyhogy ezt így abban is adjuk, majd folytatjuk a továbbiakban, jó?
3: Vagy már nem tudjuk folytatni, mert lejárt az időnk.
2: Kapargatja a kezét.
1: Igen, kapargatja például a kezét, vagy olyanokat csinál, amiket eddig nem szokott csinálni. Vagy például rázogatja a lábát, és eddig nem szoktat csinálni. Tehát nem azt kell nézni, hogy mit csinál, hanem azt, hogy mi az, ami az eddigiektől eltérő, amit csinál.
3: Júli, túl sok mindenre kell figyelni. mondani, nem neked való, hidd el, meg azt hiszem neked, nekem se. Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Valóban lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Fél tíz van pontosan, és akkor a játékkal jövünk vissza.
4: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek. További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
11: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
12: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázat. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
13: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
14: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
15: Hunyavel szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
18: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
19: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
20: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
21: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
24: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablak törlője csíkoz, ide ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
0: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most!
22: Carglass javít, Carglass cserél!
1: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
17: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
3: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
17: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
4: Reklámot hallottak.
17: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: 100 éves a kecskeméti kertvárosi általános iskola, több mint 90 milliárd forintnyi top plusz támogatásról döntöttek Bács-Kiskunban. 28 felső oktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a kecskeméti kertvárosi általános iskola, amelynek elődjét, a méheslapos iskolát 1926. október 4-én avatták fel. A Klebelsberg-féle iskolaépítési program keretében létrehozott intézmény jubileumán diákok, pedagógusok és egykori tanulók közösen idézték fel az elmúlt évszázadot, írja a Megyei Lap. Az ünnepségen kopjafát avattak és időkapszulát helyeztek el, amelybe többek között jubileumi emlékkönyv, gyermekrajzok és Kecskemét zászlaja is belekerült. Fél idejéhez érkezett a Top Plus fejlesztési program Bács-Kiskunban, ahol 2026. januárjáig 325 pályázat kapott támogatást, több mint 90 milliárd forint értékben. A benyújtott 403 kérelem támogatási igénye meghaladta a 111 milliárd forintot, miközben a megye rendelkezésére álló keret csaknem 108 milliárd forint. A forrásokból többek között települési, gazdaságfejlesztési, energetikai, közlekedési, egészségügyi és szociális beruházások valósulhatnak meg. 28 felső oktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
26: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
25: A kecskeméti Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Nemzeti Filmintézet programjához, az első félévi vetítések pedig már elindultak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9:30 múlt 9 perce, szevasztok, jó reggelt, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival, de van még nálunk pontosan 3 darab kulcs péntekre, és akkor ebből az elsőt most átadjuk, reméljük Krisztiánnak. Hello, Krisztián!
1: Hello, sziasztok! Azt a minden segít, fú, előzött az adrenalin, úgyhogy remegek rendesen.
0: Igen, mert azért úgy van ez, hogy amikor elindítottuk ezt a játékot sok héttel ezelőtt, akkor tudod, mi is úgy voltunk vele, meg szerintem ti játékosok is, hogy marha sok idő van, még rengeteg kulcs van, még annyira ráérünk, és ahogy megy el az idő, most már, ahogy mondtam az előbb, nekünk 3 kulcsunk van mindösszesen, mára 1 holnapra 2, itt most már azért egyre szorosabb a dolog. Mennyit próbálkoztál?
1: Hát körülbelül egy 2000 hívást engedtem el.
2: Atya úristen, nagy finish elő. Vagy utolsó pillanatban.
1: De hogy is, ez folyamatosan.
0: Jó, most jönnek mindjárt az SMS-ek, én 150 ezeret.
2: Ilyesünt.
0: Oké, Krisztián, mondasz nekünk egy szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nem tudsz te se hibázni, bámulatos.
1: Hihetetlen.
0: Gratulálunk, megvan a kulcsod.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Már csak péntekre kell egy kis szabadságot kiszakítanod magadnak, az megoldható?
1: Igen, valahogy megoldom.
0: Jó, akkor találkozunk a Dunaplázánál. A kulcsosok azoknak fél hétre kell jönni, jó?
1: Jó, rendben van.
0: Regisztrálás,
1: nagyon
0: ilyesmi. Oké, Krisztián, szevasz, várunk pénteken.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: És akkor holnap még 2 darab kulcs van nálunk, plusz a helyszínen is lesz még egy pár, tehát érdemes odajönni. Na, már is megmutatjuk nektek, hogy mi mindenről beszélgettünk a mai reggelen. Még ugye Balázs is itt volt, 4. kerület a felújított István út kellős közepéről kaptunk egy fotót, amit egész egyszerűen nem tudtunk értelmezni, hogy miért van a háromsávos út kellős közepén egy mozgás sérült parkoló, balról ugye jönnek a járművek, jobbról a biciklik, és hát ilyen egészen szürreális, hogy ott volt, vagy ott van ez a parkolóhely. Azért úgy igyekeztünk megfejteni a dolgot, ez lesz egyébként az új divat, állítólag külföldi mintára, de először ezt így látva az nagyon, nagyon megdöbbentő volt. És utána pedig beszéltünk Törőcsik Zsófival, aki már megdöntött 2 saját világrekordot is, most a Limassolban zajló világbajnokságon, ugye 108 méterre javította a 107 méterét, és egyébként akit érdekel, az keressen rá a Zsófira az Instán, és ott van egy link, ahol lehet követni folyamatosan, hogy ő most mit csinál.
2: Most éppen élőben.
0: Jó, meg lehet nézni. Ezek a pillanatok jönnek most.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ez nincs. Ez tényleg mindenki hülye. Egy háromsávos út közepére leraknak egy csomag. Megáll a papa. Gondold el az a telkesz kikászálló. Gondold el, mit kap a mögötte három sávon érkező forgalommal, az, hogy dudálnak, az egy dolog. Az, hogy megverik, hogy meglincselik. Miközben kihajtja a kis kerekesszékes autóját, és átgurul vele még 2 sávon keresztül, ahol valószínűleg halálra gázolják. Mi történik? Valaki magyar, biztos van erre valami értelmes magyarázat.
2: Erre valami nem. Logikus magyarázat.
4: Mi nem gondolunk itt valamire. Nem. Mi vagyunk hülyék.
0: Gondolom, de...
4: Tehát ránézzünk a fotóra, reggel óta ezt nézzük.
2: Nem lehet, hogy 2 sávos lesz, vagy lesz egy bicikli út, tehát hogy most fog átalakulni majd valahogy a forgalmi rend, és hogy van egy szabály arra, hogy már most ki kell jelölni mondjuk a mozgássérült parkolót.
0: De nem tud úgy átalakulni, hogy ez jó legyen, Juli. Tehát ebből nem tudsz kijönni, mert ha azt nézed, hogy ez egy mitén 13 méteres sáv, az egészet nézed, annak akkor is a közepén lesz ez a parkoló, ha ide jobbra bármit húzol. Tehát tök mindegy, érted? Itt az lett volna a logikus megoldás, hogy a parkolót lehozom a legszélére, és a bringa úttal esetleg kikerülöm. De az, hogy a közepén van valaminek egy darabos

0: valami forgalmi rendváltozás biztos, hogy kell, hogy legyen, mert ezek itt nagyon hevenyészetesen felfestett ilyen útjelző jelzések itt mellette. Tehát ott valami át fog alakulni, és már most ki kell alakítani a parkolót. Ebben kell, hogy legyen valami logika.
1: Valami logika kell, hogy legyen, mert egyébként a mozgássérülteknek ingyenes a szolárium, azt írják Újpesten. Ez egy választási ígéret. Ez egy mozgáskorlátozott készítősáv. Oda beállsz, ott vársz 10 percet, balról kinyitod az ajtót, tehát az se reális, hát balról kinyitod az ajtót, az egy szűk sávottól megy a fekete autó, hát azt ott teljesen telibe vernek. Ráadásul egy mozgássérült, mire ott elkezd kipakolni, ez egészen durva. Mit látsz, Anna, jártál arra, vagy te vagy arra?
2: Én abszolút járok arra, meg fogom nézni, tehát nem szembesültem még ezzel. Fotózz körben,
1: akkor megértjük.
2: Ezt nem fogod megérteni, én szeretném megismerni azt, aki ezt megcsinálta. Tehát tényleg én nagyon szeretném, mert a lombkorona sétányba nagyon beleillik. Tényleg szeretném megismerni. Az önkormányzat egyébként próbálta ezt vétózni.
1: Hogy ez ne legyen.
2: Hogy ez ne legyen. Hát nem tudták.
3: Tessék, New Yorkban ez már nagyon régóta általános, hogy közlekedősáv, parkolósáv, biciklisáv, járda.
1: Aha, tehát akkor itt ez lesz a sorrend.
3: Átvettük, hát most nektek már ez se jó, hogy megyünk nyugatra, megyünk Amerikába.
1: Megyünk New York után.
3: Ponyicki maga ezen is, csak puffog.
2: Érdekesen néz ki, ezt még szokni kell. Igen. Szokni kell, kérem.
1: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
4: Hát én most nagyon-nagyon gyorsan teljesítettem ezt, mint a rakéta, úgy mentem lefelé. Azt hiszem 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
1: 3:45.
4: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
3: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt maradnánk a francba.
0: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta a versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
4: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk edzőteremben, és igazából mind a négy fajta merüléshez nagyon-nagyon fontos az, hogy fizikailag nagyon jó állapotban legyél. Tehát, hogyha nem is olyan edzéseket csinálunk, mint amik mondjuk Balázs vagy Feri az edzőteremben, tehát nem bodybuilder jellegű edzéseket csinálunk, mi inkább ilyen egy rep edzéseket csinálunk, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról.
3: Köszönjük, hogy megemlítettél bennünket, és mi is közel állunk a világbajnoki címhez.
4: Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen szorgosan jártok edzőteremben, meg a Julinak is a box edzéseire, úgyhogy...
0: Ó, de szóval vagy.
3: Figyelj csak, itt van azért egy másik kis, hogy is mondjam, csillogó érem is. Mi ez az állandó súlyos kategória?
4: Igen, az igazából mind a négy állandó súlyos kategória, csak hát valamikor azért nyilván, én ezt megértem, az újságírók írnak ilyet-olyat.
3: Senki nem érti,
4: jó,
3: hogy mi ez.
4: Jó lenne persze kijavítani néha, de én azt tudom, hogy ez elég bonyolult. Ehhez kell egy 10 perc leülni szemtől szembe valakivel is elmagyarázni ezt az egész sportot, hogy működik. De mind a négy fajta merülés állandó súlyos. Az azt jelenti, hogy te kiválaszthatod, hogy milyen súlyjal merülsz, viszont azt vissza is kell hoznod. Tehát ha rakhatsz magadra 6 kilót, hogy baromi gyorsan leérj az aljára, viszont azt a 6 kilót neked vissza is kell hozni. És az állandó súlyosra a CNF-et írták, ez a Constant Weight No Fins, amikor ugyanúgy nincs rajtunk uszony, viszont egy ilyen módosított mellúszásban kell lefelé-fölfelé jönnünk, nem érhetünk hozzá a kötélhez. Tehát ez a fizikailag egyébként a legfárasztóbb versenyszám, és az első napon igen, 78 méterrel világbajnok lettem benne.
1: Azt a mindenit. Van még olyan kategória, ami nincs meg? Vagy most már tulajdonképpen kipipáltad az összeset?
4: Nem, még nem. Ugye a Bifinnek nagyon örülnék, hogyha most már végre sikerülne abban is a világcsúcs, mert Lastovon az edzőtáborunkban megcsináltam, a 114 méterre lementem Bifinnál, föl is jöttem, csak egy ilyen baki miatt piros lapot kaptam, hamarabb fogtam meg a kötelet, mint ahogy az arcom kijött volna a vízfelszínre, úgyhogy az nekem egy világbajnok, illetve nem világbajnok, hanem világcsúcsba került. De se baj, legközelebb majd remélem sikerülni fog, illetve hát még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
1: De ugye a 123-ot nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy 124-je.
4: Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
1: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki.

0: Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmit, tehát ott semmi nincs.
1: Nem is tudnának segíteni, tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
0: Igen, az már nagyon messze lent van.
1: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
0: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
1: Nyitott szemmel, csak nyitott szemmel.
0: Nyitott szemmel?
1: Igen, én amikor csukott szemmel merültem az év elején a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, én akkor olyan szinten lettem narkózis miatt teljesen magamon kívül, hogy volt olyan merülésem, ami majdnem 5 percig tartott. Aha. Lejött értem már a safety. Annyira azért képbe voltam, hogy a safetynek még így integettem, hogy ne segítsé, jó vagyok. De visszajöttem, de nem. Tehát azóta csak nyitott szemmel, és nagyon-nagyon fókuszálni kell arra, hogy folyamatosan érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, mint amikor lefekszel az ágyba alvás előtt, és egy kicsit elengeded magad, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
2: Balázsék a Rádió Egyen!
3: Na, elröppent ez a nap, és 3-4-10 múlt el 5 perccel. Még a naphallgatóját fölhívjuk, és akkor utána mi is elvonulunk.
4: És Zsófit lehet követni most ugye a saját Insta oldalán.
3: Az Insta oldalon nem megy, viszont nem. Kirakta a linket.
4: Igen, bocsánat, kivallak rá.
3: Ugyanaz. Tehát, hogy a YouTube-ra át kell menni, és akkor ott tudod nézni a dolgot, hogy halad az utolsó versenyszámban. Jaj, Juli, hát ez neked szólt, ez a kis SMS.
4: Igen.
3: Beszélgettünk ma a szabad kártyáról, de úgy tűnik, hogy nem gondolta komolyan a dolgot. A versenyző. Beszélgettünk a szabad kártyáról, és akkor ugye itt mindenki elmondta a véleményét, azt hiszem, hogy a Ramival kapcsolatosan jött föl ez a sztori, és hát azt írta a hallgató Imó, hogy Juli, nekem van egy kártyám hozzá, segít ez beváltani?
4: De nem hiszem, hogy ennek annyira sokan, illetve ennek egy ember biztos, hogy nem örülne.
3: Te! Jó, hát Imó, akkor ezzel lettél volna a naphallgatója. Ha fölveszed, külön ajándékunk most nincsen, a jövő héten már lesz, ami nagyon fontos, hogy pénteken tudunk majd találkozni, gyertek a Duna Plázához, mert az utolsó közös kitelepülés, ráadásul nagy csindor alattát tervezünk, mert viszünk mindenkit, Juli is jön.
4: Igen.
3: Hogy te még ezt nem tudod?
4: De, te nap szóltad.
3: Lett volna valami dolgod?
4: Mondtam, kávézni.
3: Mit csináltál volna 6-tól 10-ig? Majd 10-től elmész szoláriumba, meg kávéra, úgyhogy Eszter is jön, Juli is jön, és mi is ott leszünk. Mi van, Zsül? Ja, vége a bulinak? Nem baj, az a dolga, hogy vége legyen. Holnap találkozunk majd.
4: Balival együtt. Na, mi van ott még?
3: Zsül, te az utóbbi napokban meg vagy őrülve, drága gyerekem. Ez egész biztos. Ez egész biztos.
4: Elég rakott valamit, amit nem kellett volna.
3: Szevasztok, jók legyet.

0: slágerek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
9: Őszi metszés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket. Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
15: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok. Minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
18: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
19: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
21: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
23: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vására az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forint kosárértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Üdv mindenkinek, innen Kecskemétről, a Rádió egy gong stúdiójából, de Nagykörösön és Csongrádon is, és persze bárhol hallgathatok minket, radioegygong.hu online a weboldalunkon keresztül. Ma is folytatjuk a csapatommal csapatom játékunkat, és 150 ezer forint értékű a heti fődíj, amit egy csapatépítő tréningre fordíthat a nyertes, egészen pontosan a VR Expert élmény arénába juthat el egy munkahelyi kollektíva, de óra nyereményünk ma is van, a bácspapír ajándékát tudom adni óránként. Csapatommal csapatom a játékra így tudtak jelentkezni, SMS Viber számunk 29 414 020, és ami nagyon fontos, hogyha visszahívunk benneteket, a telefont is így vegyétek fel, a csapatommal csapatom is kalapba kerülhet már is a nevetek. Nem sokára netpercek, előtte Radio

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Netpercek rovatunkban most a térképekről lesz szó, és arról, hogy bizony térerő nélkül, vagy mobil internet nélkül is azért a térképet tudjuk használni, csak fontos, hogy előtte töltsük le a térképet. A Google Meet térképben külön területet menthetünk a telefonra, és a letöltött részen belül kapcsolat nélkül is működhet az autós navigáció. Androidon a profilképnél található offline térképek menüben saját területet választhatunk, beállíthatjuk a lefedett részt, majd letölthetjük. Érdemes nem csak az úti célt, hanem az odavezető út fontos szakaszait is belefoglalni. A térkép helyet foglal a telefonon, ezért indulás előtt nézzük meg a szabad tárhelyet és a frissítés dátumát. A Google súgója szerint a lejáró térképeket frissíteni kell, bár vezeték nélküli kapcsolaton az automatikus frissítés segíthet. Van korlát is, ugyanis offline módban nem kapunk élő forgalmi adatot vagy alternatív útvonalat, és a tömegközlekedési kerékpáros, valamint gyalogos útvonal tervezés sem érhető el ugyanúgy. Bizonyos országokban a letöltés sem használható, ezért még otthon próbáljuk ki repülő üzemmódban, hogy a kiválasztott útvonal valóban látszik-e. A letöltött térkép nem helyettesíti az indulás előtti tájékozódást, de sok idegeskedést megspórolhat. Ha családdal utazunk, a második telefonra is töltsük le a területet, így egy lemerülő készülék nem viszi magával az egyetlen navigációs lehetőséget. Hosszabb úton papíron is felírhatjuk a fontos címet és telefonszámot.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Így az őszi szünet előtt, ha kirándultok, szerintem ez most hasznos tanács volt.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Vasárnapig tart az országos könyvtári napok, aminek alkalmából rendkívül színes program kínálattal készül a Katona József könyvtár és a városban található Fiók könyvtárak. A mesterséges intelligenciát manapság egyre több területen használják, míg valaki szöveget írt, más plakátot készített vele. Mire érdemes használni és mire kevésbé? Többek között erről is fog szólni a Katona József könyvtár munkatársának csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődő előadása, melynek címe Mesterséges művész. Holnap 6 órától ingyenes, tudásalapú szellemi csapatversenyben vehetnek részt a maguknak kihívást keresők az EU kvízesten a Katona József könyvtárban üzemelő Story Caféban. A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várják. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Metirigál kórusa idén is megrendezi a Vándorkórus találkozót. A 17. találkozón 4 énekkar lép színpadra szombaton Kecskeméten. A rendezvény 11 órakor kezdődik a Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikuma Nyíri úti épületében. És őszi forgatag lesz a Széchenyi városban most szombaton. Tökfestés, koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket az Aradi Vértanúk terén. A rendezvény szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik, a nap sztár vendége délután Bíró Csongor Vitéz lesz, este pedig DJ Revix zárja majd a program sorozatot egy bulival. Kellemes időtöltést mindenkinek a programokhoz, a csapatom játékunk pedig zajlik. Óranyereményünk is van, és persze itt a heti fődíj, a csapatépítő tréning, a VR Expert élmény aréna jóvoltából, amit péntek fogunk majd kisorsolni. SMS Viber számunkat tudtak jelentkezni, és nagyon fontos, hogy a telefont is majd csapatom szavakkal vegyétek fel.

0: Kezedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet.
1: Igen.
2: Hát hogy kellett volna felvenni a telefont?
1: Ja, csapatommal,
2: Igen, így bizony. Hát ez most nem sikerült.
1: Nem, nem áll.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal megyünk tovább, és az útinform írja, hogy az M5-ös autópályán Lajos Mizse térségében Szeged felé dolgoznak a 71-es, 72-es kilométerek között. Csak egy sáv járható, 5 kilométeres a kialakult dugó, tehát most Szeged felé Lajos Mizse térségében van már dugó. Az 5-ös főúton Kecskemét és Lajos Mizse között a 74-es, 75-ös kilométerek között az M5-ös autópálya és az M44-es autó csomópontjának építéshez kapcsolódó munkák folynak. A munkaterületnél útszűkület és sebességkorlátozás van továbbra is érvényben.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Payne Brothers.
0: Három perc múlva itt a Rádió egy gongon Kamrád dalával folytatjuk, jön majd a Be Mine.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
8: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrspré törődik az orrával.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. A Horvátországban aratott 7-0-ás siker után hazai pályán a csehek ellen is magabiztosan nyert az angol labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája A divíziójában. Thomas Tuchel együttese 3-0-ra győzött a Wembley-ben. A csoport másik meccsén a világbajnok spanyolok hátrányból fordítva idegenben 2-1-re nyertek a horvátok ellen. Ma éjszaka elbúcsúzott az argentin labdarúgó válogatottól Lionel Messi. Az argentinok felkészülési mérkőzésen Benin győzték le 3-0-ra Buenos Airesben. Messi válogatott beli búcsú meccsén 11-esből gólt lőtt és 2 gólpasszt is kiosztott. A 8-szoros aranylabdás klasszis 2005. augusztusában Magyarországon a Puskás stadionban debütált a nemzeti csapatban, akkor emlékezetes módon kiállították, viszont az elmúlt 21 évben abszolút csúcstartó lett a pályára lépések, illetve gólok, gólpasszok terén. Lionel Messi végül 209 mérkőzéssel, 126 góllal és 70 gólpasszal a háta mögött búcsúzott az argentin válogatottól. Tegnap hivatalos közleményt adott ki Cristiano Ronaldo arról, hogy miért hagyta ott a portugál labdarúgó válogatottat. Elmondása szerint nem azzal volt a baja, hogy nem játszott, hanem azzal, hogy a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Szerinte jogosan büntetést fog kapni, amiért csapatkapitányként ott hagyta a csapatot, de közölte neki a válogatott a legfontosabb és kész visszatérni, hogy újra Portugáliáért versenyezhessen. Magyarország jelezte szándékát a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint Magyarország mellett India, Katar, Törökország, Németország, valamint Dél-Afrika érdeklődik a 2036-os olimpia megrendezése iránt. A jelentkezés hivatalos határideje október 31-e, ezt követően novemberben kell bemutatni a pályázatokat a bíráló bizottságnak. A többkörös pályázati folyamat végén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság várhatóan 2029-ben hirdet. Ki a győztest. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon!
1: És ma is minden órában játszunk, óranyereményünk is van, de hát itt van a heti fődi is. De itt van egy hallgató is mindjárt, aki remélem mondja a mondatot. Mert csak így kerülhet a kalapba.
2: Igen, tessék, Bartik
1: Náli. Én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból. A nyereményjáték miatt.
2: Csapatommal, csapatom.
1: Hívlak, hát hogy kell fölvenni a telefont? Pont ezekkel a szavakkal. De nem így vetted föl, Nelly. Hát ez fontos.
2: Csodába.
1: Mondjuk folyamatosan, hogy így kell egyből felvenni a telefon. Jaj, de jó, ebben hát. A péntekig még küldjél üzenetet következő órában is, jó?
2: Rendben. Okay.
1: És akkor hát ha sikerül ismét szerencsésnek lenned, és visszahívunk. Úgyhogy a mondatot rendben. Tudtad volna, hallom, azzal nincs gond, csak így vedd föl. Jó?
2: Oké, köszönöm.
1: Köszi.
2: Az instrukciókat.
1: Hello, szia!
2: Hello!
1: És akkor sorsolok egy újabb hallgatót, tárcsázom is a következő telefonszámot, és ha minden jól megy, akkor kicsöng, és akkor a mondatot várom tőle, és akkor oda tudom adni ezt az óranyereményt, meg az esélyt is.
3: Csapatom!
1: Ez az, na ez jó mondat volt, és így vettük fel a telefon. Gratulálok, alaba kerülsz, te is, Faragó Miklós vagyok. Szia!
3: Szia, Zsike vagyok.
1: Zsike, hát másod vonalon sikerült téged elérnünk, mert az előző játékos képzeld el, hogy elrontotta.
3: Sajnálom.
1: Úgyhogy
3: ismerős
1: érzés. Volt már rá példa, hogy te is elrontottál valamit?
3: Igen, fekete-fehér játékban.
1: Na hát igen, ott könnyen. És mondjuk a munkában? Lehet hibázni, vagy mennyire lehet nálatok hibázni a ti munkakörötökben?
3: Mindenhol lehet hibázni, de igyekszünk nem hibázni.
1: Így van, hát bevallom, én is szoktam, de remélem nem tűnik fel a hallgatóknak.
3: Igen.
1: Úgyhogy te van, amikor...
3: Jó csinálod.
1: Szemfülesek, volt már például néhány héttel ezelőtt kiszúrták, hogy valami hibát elkövettem, és egyből jeleztek, úgyhogy figyelnek a hallgatók. Jó, te pedig figyeltél, és nagyon jól mondtad a mondatot, úgyhogy a bácspapír ajándéka az már a tiéd, ez az óra nyeremény, illetve ugye az esély a csapatépítő tréningre, ami majd a VR Expert élmény arénában lesz, és ez a fődíjunk, pénteken sorsoljuk. Hányan mennétek el, mekkora a munkai csapat?
3: Legalább
1: 10-12-en. Hát remélem mindenki részt venne is benne. Nincs kibúvás.
3: Igen, igen. Már csináltuk közvéleménykutatást.
1: Ja, már előzetesen meg volt a kövés. És mindenki benne akkor, és benne van.
3: Igen.
1: Mivel foglalkoztok, Zsike?
3: Vendéglátás.
1: A vendéglátósok akkor egy jó kis VR, virtuális élményben részt vennének, mert ugye a VR Expert élmény arénában ennek lenne helye, úgyhogy ismertetek a helyet? Utána néztél már?
3: Igen, még nem voltunk, de már földerítettük. Nem voltunk.
1: Földerítetted, a csapatot már szervezed, úgyhogy már csak pénteken azt kell, hogy hívjunk.
3: Mindenki játszik.
1: Oké, maradj vonalba, adáson kívül beszéljük a részleteket.
3: Köszönöm szépen.
1: Hypaton slágerével indul a délelőtt utolsó órája, mindjárt 11 óra, hírek, információk. A mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós, játékunk is folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon, ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongon, a bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
4: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
7: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield Zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok Prágai Sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-London. És én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Bogytán az időt.
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Hunyavel szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
19: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
19: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
21: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
22: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
23: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
24: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
25: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
26: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
25: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
26: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
25: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
27: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
28: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Emelőkosárral jutott vissza otthonába egy kecskeméti asszony. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges mentőakcióval segítettek egy idős asszonynak Kecskemét belvárosában, miután véletlenül kizárta magát otthonából, számolt be közösségi oldalán a kecskeméti városrendészet. A lakáskulcs bent maradt, az emeleti erkélyajtó azonban nyitva volt, ezért a nő a kecskeméti városrendészet járőreitől kért segítséget. A közterület felügyelők egy helyi vállalkozással egyeztettek, amely soron kívül emelőkosaras járművet küldött a helyszínre. A szakemberek egy órán belül az erkélyhez emelkedtek, és azon keresztül segítették vissza az asszonyt a lakásába. A hidegebb idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk. Háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A katasztrófavédelem füstérzékelő nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata, a megyében Kecskemét, Kecel és Baja érintett. Kecskeméten 9 új helyszínre terveznek önálló konténereket elhelyezni a korábbi hálózaton felül. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
1: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
29: A megyei gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go.

0: Rádió 1 Gong legújabb játéka. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, ebben az órában pedig a jövőálló rendészetről hallhattok, hiszen elindult október 1-ével ez a program itt Kecskeméten. Vendégeink lesznek majd a témában Gama Kovács Gábor rendőr alezredes, illetve Hürke Zoltán rendőrőrnagy. Közben pedig a csapatommal játékunk is folytatódik. SMS-ben, Viberen már lehet jelentkezni, hogy csapatom, ezt írjátok a 2094140-20-ra, és ezt kell mondani, hogyha visszahívunk benneteket. Heti fődíjunk pénteken csapatépítő tréning a VR Expert élmény aréna jó voltából, de óranyereményként a bács papír ajándékát is tudom adni óránként. Most pedig Ray Dalton, ez a Do It Again!

0: Time.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Október 1-től jövőálló rendészet néven új program indult itt Kecskeméten. Erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégeink a stúdióban a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője Gama Kovács Gábor rendőr alezredes, valamint Hürkett Zoltán rendőrőrnagy, a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Üdvözlöm itt a stúdióban Önöket, jó napot kívánok!
3: Köszöntjük a hallgatókat!
4: Jó napot kívánok!
2: Azt gondolom, nagyon aktuális a téma, és az elmúlt napokban rengeteget hallottunk a jövőálló rendészetről, hogy elindul. Beszélünk majd az első napok tapasztalatairól, de időben menjünk egy kicsit vissza, hogyan született meg ez az ötlet. Magyarországon volt-e már hasonló kezdeményezés, de egyébként így a híreket olvasva, ez egy külföldi minta, vagy külföldről vett kezdeményezés, talán fogalmazhatok így?
3: Valóban így van, nemzetközi háttere is van ennek. Kanadában, Toronto városban van egy közösségi rendészet. Itt igazából Zanati Balázs, magyar származású kanadai rendőr szolgált például, mondhatjuk. Igazából Balázsral nagyon jó kapcsolatban állunk. A főkapitányság már többször meghívta Balást, és többször tartott nekünk előadást. Ez egyrészt a nemzetközi vonatkozás. A másik része viszont maga a komplementer rendészet, és itt igazából egy tavaly, ha jól emlékszem, májusban volt egy érdekes szakmai nap, amikor több település közterületfelügyelőinek, illetve a megye közrendvédelmi szakemberének tartottunk egy előadást. Itt amúgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mesteroktatói tartottak nekünk előadást magából ebből a komplementer rendészetről, és milyen érdekes, hogy itt egy gyakorlati példán keresztül Németh Zsolt, a Kecskeméti Városrendészet intézmény vezetője mutatta be magát ezt a komplementer rendészetet, és itt ugye magát a Csillag munkacsoportot hozta a megyében élők elé, a megyében dolgozók elé, és itt ekkor már megfogalmazódott bennünk, és körvonalazódott egy KMB Plus program. Ez a KMB Plus program azért érdekes, mert nevezhetnénk a jövőálló rendészet egyfajta elődjének. Itt 13 kis településről volt szó, 13 kis településen szolgáltat teljesítettek kollégáink, hasonlóan, mint a jövőálló rendészetnél, és itt igazából nagyon sok mindent tanultunk. Láttuk a nehézségeket, láttuk a pozitív dolgokat, de azt is láttuk, hogy egy nagyváros esetében, mint például ez ugye Kecskemét, ezt a modellt tovább kell fejlesztenünk, ki kell bővítenünk. És itt a bővítésnél egyértelműen a Kecskeméti Városrendészet és a Kecskeméti Polgárőrség segítségét kértünk, és mind a két szervezet nagyon nyitottan állt hozzánk, és így igazából ezt a munkafolyamatot el tudtuk indítani. Október 1-én indultunk élesben, de ezt egy gyakorlati felkészülés és egy elméleti felkészülés előzte meg. Itt a csapatok kicsit összeszoktak, tudtunk beszélni a komplementer rendészetről, Zanati Balázs féle dolgokról, illetve magáról arról, hogy mi is lesz az ő feladatuk.
2: Innen folytatjuk a zene után a beszélgetést.
1: Téma a rádió egy gongon. Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A rádió egy gongon.
1: Gama Kovács Gábor rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője, valamint Hürke Zoltán rendőr őrnagy, a Báskiskun megyei rendőrfőkapitányság szóvivője, mai műsorunk vendégei. A jövőálló rendészet programról beszélgetünk. A hírekben arról is hallhattunk, hogy körzetek alakultak, ugye minden körzetnek megvan mondjuk a felelőse. Melyik ez a három körzet, amivel már elindult a jövőálló rendészet?
2: Valóban így van, három körzetet jelöltünk ki, mind a három körzetnek más-más a lakosság összetétele, az infrastruktúrája, illetőleg más a bűnügyi fertőzöttsége. E három témaköré csoportosítottuk a feladatrendszerüket a kollégáknak. Első körzetben nyugodtan mondhatjuk a Széchenyi várost, nyilván itt egy nagy tömegű lakosság aránylag kis helyen tömörül. Megjelenik egy olyan lakosság réteg, ami ezt a több tízezeres vagy kb. 20 000 embernek a mindennapi életvitelét befolyásolja, a közbiztonságra is olyan hatással lehet, amit nekünk kezelni kell. A következő körzet az a Hunyadi város, illetőleg Betlen város, Vacsi közi rész. Ugye mindenki tudja, hogy ez egy kertvárosi jellegű rész, viszont itt a bűncselekmények száma Kecskemét szintjén aránylag magas, arányaiban magas. Még a harmadik körzet az az Erzsébetváros, Kossuthváros, esetleg a Muszájvárosnak egy kis része. Itt meg megjelenik az az igény, hogy folyamatos rendőri jelenlét legyen. Itt a lakosság összetétele miatt is folyamatosan jelen vannak a járőreink, de szükséges egy olyan összekötő kapocs, mint egy közösségi rendész, a rendőrség és a lakosság között, illetve a lakosság és a rendőri vezetők között, hogy kapjunk egy tiszta képet és egy sokkal gyorsabb kommunikációt, sokkal gyorsabb reagálást tegyünk le.
1: Akkor mindegyik körzetnek van egy felelőse, így is mondhatjuk, hogy mindig veled találkozhat az adott városrész?
2: Igen, ez volt a célunk, hogy gyakorlatilag mind a rendőr, mind a városrendészet, sőt tovább megyek, mind a polgárőrség részéről azonos személlyel mindig ugyanazzal találkozzon, meglegyen az elérhetőség ezeknek a személyeknek, akikkel bejelentést tehetnek, akik rendezik a dolgaikat.
1: Az elmúlt napokban őket be is mutatták, láttuk a híradásokban, hogy megismerhették már. Ugye munkába is álltak, ez mondhatnám, hogy folyamatos jelenlétet takar, hát gondolom, hogy nem napi 24 órában vannak, hiszen azért valamikor pihenni is kell, és ahogy mondani, a munkaidő az nem 24 órából áll. Viszont így mit lehet erről tudni? Tehát, hogy gyakorlatban hogy működik, és mi a feladatuk?
2: Nagyon fontos, hogy olyan kollégákat kerestünk, olyan városrendészeket és polgárőröket kerestünk ehhez a feladathoz, akik magukénak érzik ezt. Tehát igaz, hogy van munkaidők, természetesen van hétvégén pihenő napjuk, de nagyon fontos tudni, hogy amikor őket hívják, e-mailt írnak nekik, akkor ők erre reagálnak. Nyilván nekik is van szabadságuk, akkor viszont nekünk kell reagálni vezetőiknek, az ő közvetlen vezetőiknek, mert ennek csak akkor van értelme. És nagyon fontos része a programnak, hogy maga a reagálás az gyorsan történjen. Eddig is a lakosok tettek bejelentéseket, e-maileket küldtek, de bizony nagyon sokszor több nap késéssel kaptuk ezt meg, mert esetleg nem hozzánk küldték az e-mailt, máshova küldték, nem arra jogosult személy kaphatta meg az e-mailt, mert rosszul címezték, így viszont közvetlenül a kollégákkal tartják a kapcsolatot, aki rögtön tud intézkedni, vagy ő, vagy a városrendi szakterületének megfelelően, és ebben lesz a programnak egy óriási előnye.
0: Téma. A Rádió egy gong közéleti műsora minden hétköznap délelőtt.

0: Széma, a Rádió 1 Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Gama Kovács Gábor rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetője, valamint Hürkes Zoltán rendőrőrnagy, a Báskiskun megyei rendőrfőkapitányság szóvivője, mai műsorunk vendégei. A jövőálló rendészet programról beszélgetünk. Hol lehet az elérhetőséget, hogy jó helyre menjen az információ, ezt hol találják a hallgatók?
2: Nyilván ezt majd sajtóztatni fogjuk, meg már beindult ugye a közösségi médiában ennek a közzététele, illetve amit ön is említett a bemutatásokkal, de lesz egy keresőmotor a város honlapján, aminek a kialakítása ezekben a percekben is folyik. Talán jövő hétvége magasságában ez meg is jelenik, ahol utcák szerint lehet keresni, hogy ki a városrendész, az én városrendészem címszó alatt fogják majd megtalálni a kollégák, telefonszámmal, illetőleg e-mail címmel. Jelenlegi tapasztalat az, hogy már telefonon keresik a kollégákat. Nyilván azt azért tudni kell, hogy a következő pár hónap az ismerkedésre telik el. Tehát meg kell ismertetni a programot az állampolgárokkal, a lakókkal. Jelen pillanatban utcafórumokat tartunk, tegnap is volt utcafórum, de minden városrészben lesznek utcafórumok. Ehhez segítséget kértünk az intézményvezetőktől, illetőleg az önkormányzati képviselőktől, akik nagy elánnal bele is vetették magukat ebbe a munkába, és már szervezik nekünk a találkozókat, és rendkívül jó a fogadtatása a lakosság. Szerintem ezt várta a lakosság, hogy a rendőrség tényleg egy jövőálló legyen, hogy el is terveztük, és valóban egy szolgáltató jellege legyen a rendőrségnek.
1: Ahogy említette, várta a lakosságon a visszajelzések is, akkor így már vannak az első nap tapasztalatairól, hogyha beszélünk, meg már utalt is rá. Mit lehet tudni, milyen jelzéseket kaptak, milyen feladatok voltak most?
2: Igazából még tényleg az ismerkedés szintjén tartunk, tehát kisebb jellegű szomszédvitákban már intézkedtek a kollégák, és ami nagyon jó, hogy mindenki megelégedettségére. Volt olyan visszajelzés, hogy intézkedni kellett valakivel szemben egy bejelentésben, és ez a valaki, most név szerint nyilván nem mondhatom, megköszönte e-mailben, hogy milyen emberségesen intézkedtek a kollégák. Szerintem számunkra ez a legfontosabb, és ez a legjobb visszajelzés.
1: Előre tekintve további célok és újabb körzetek bevonását tervezik. Itt ugye összefügg, hogy a kapacitás elége, mit tudhatunk a jövőbeli célokról, mely város részek kapcsolódhatnak majd be a jövőálló rendészet programba.
2: Folyamatosan várjuk a visszajelzéseket a lakosság részéről, illetve figyeljük nyilván a közösségi médiát, mert számukra nagyon fontos, hogyha olyat látunk, ami nem megfelelően működik, akkor azonnal tudjunk rá reagálni és változtatni tudjunk. Maga a program az 6 hónapig tart egyelőre. 6 hónap után szeretnénk tartani minden területen egy fórumot, egy nagyobb fórumot, és ott is elmondhatja mindenki a véleményét erről. Természetesen a távlati célunk az, hogy teljes Kecskemét területére ezt kiterjesszük, és mindig az adott terület problémáinak megfelelően terjesszük ki. Nyilván tudom, hogy igény merül fel a belvárosra is, igény merül fel Hetényre is, tehát az összes városrészre, de a legeslegfőbb célunk, hogy ezt bemutassuk, országos. Tehát nem titkolt célunk, hogy országos szintre, hogyha ez működő program, már pedig én hiszek benne, hogy működő program, ezt országos szinten ki tudjuk terjeszteni. Szerencsére a Kecskeméti Rendőrkapitányság eljutott már abba a fázisba, hogy 3-4-5-6 embert ki fogunk tudni venni a rendszerbe, akik csak ezzel a programmal tudnak majd foglalkozni.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és a jövőálló rendészet kapcsán a hallgatókat tájékoztathattuk erről az új programról, és szerintem még beszélni fogunk a továbbiakban is, figyelemmel követjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltak.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
1: Menj el sétálni. Szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
2: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval! Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
1: Rádió X!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan ez szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok.
0: Rádió Egy gong. Rádió egy...

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A rádió egy gongot hallgatjátok. Az útinform írja, hogy az M5-ös autópályán, ez Szeged felé, Lajos Mizse térségében dolgoznak. A 71-es, 72-es kilométerek között csak egy sáv járható, már 5 kilométeres a kialakult dugó. Folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon, ahol Ócsa térségében folynak a munkálatok. A 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, 2-3 kilométeres a kialakult torlódás, tehát Budapest felé is Ócsa térségében. Ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jelezzétek, jöhetnek a közlekedési információk, SMS Viber számunk 2094-414-020-as, és jöhet a csapatom üzenet is, így tudtok a játékra jelentkezni, hiszen mindjárt egy újabb hallgatót hívok majd.

0: Felejtsd el a mesterséges intelligenciát, a memóriádat sem kell tornáztatnod, csak tudd a beugró mondatot.
1: Igen.
2: Hát hogy kellett volna felvenni a telefont?
1: Ja, csapatom.
2: Igen, így bizony. Hát ez most nem sikerült.
1: Nem áll.
0: Csapatommal, csapatom. A Rádió egy gongon. Ezen a héten is.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Itt egy újabb lehetőség, hogy a következő hallgatónk akár elvigye a fődíjat, de előtte kalapba kell kerülni.
2: Csapatom.
1: És ő tudja a mondatot, valóban így kell felvenni a telefon. Szia, Faragó Miklós vagyok, Rádió egy gongon.
2: Szia! Júli vagyok, szia!
1: Júli, szia! Hol értünk utol? Dolgozol éppen?
2: Kecskeméten. Igen.
1: És mit dolgozol, mit csinálsz?
2: Kereskedelem.
1: Mit adsz el?
2: Hát minden finomságot.
1: Finomságot.
2: A hústól, a szörik, borik, pálinkáig, mindent.
1: Akkor ez ilyen vegyesboltszerűség.
2: Élelmiszer.
1: Jó, oké. Na, mekkora csapatod van? Mennyien dolgoztok ebben az élelmiszerboltban?
2: 15-en vagyunk, és várunk egy újabb csapatépítőt, mert most volt a múlt héten egyébként egy.
1: Na, és mit csináltatok? Merre voltatok?
2: Egy kécskei kis házat béreltünk, és ott volt ilyen kis csapatépítő.
1: Ez olyan ottalvós is volt? Ott is lehetett aludni?
2: Igen.
1: Na, hát a VR Expert élmény arénában nem kell ott aludni, de egy szuper napot eltölthettek, hogyha megnyeritek. Majd a csapatépítő programot pénteken sorsolunk. Azt akartam még csak kérdezni, hogy a csapat mennyire vegyes, fiúk, lányok, fiúk, milyen az arány?
2: Hát fiúk, lányok, de most inkább a lányok voltak ezen az ottalvóson, úgyhogy most viszont akkor szeretnénk egy vegyeset.
1: A fő kérdésem az volt, hogy akkor vegyes a csapat létszám.
2: Igen.
1: A nemek tekintetében. Oké, neved a kalapba kerül, és akkor részt veszel a pénteki fődíjsorsláson. Most pedig a bács papírnak köszönhetően van még óra nyereményed is. Adáson kívül beszéljük a részleteket. Maradj vonalban!
2: Jó, köszönöm!
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: És indul a két órás Daily Mix Sam Felt Rosalind slágerével Heart Like Mine. A mikrofonnál Faragó Miklós, az evéthez jó étvágyat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Hunyavel szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
15: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
16: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az Anonim Alkoholisták Találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
17: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
18: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolása, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
23: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
27: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vására az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forint kosárértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
28: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztettek a megyei jogú városok. Új szolgálati kutya érkezett a Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere, köztük Szemerei Népataki Klaudia kecskeméti városvezető egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, írja a híres.hu. A városvezetők többek között a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését kezdeményezték. Javaslatuk szerint utóbbi összegek 2027-től legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehetne. Új négylábú munkatársal bővült a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet csapata az Állatok Világnapja alkalmából, írja a Megyei Lap. A mindössze 6 hónapos Árnyék nevű kölyök kutya Szikra és Bitang mellé érkezett, akik már tapasztalt szolgálati appként segítik az intézet munkáját. Árnyék felkészítése már megkezdődött, a tervek szerint később járőr szolgálati kutyaként vesz majd részt a biztonsági feladatokban. A kiképzés során egyelőre a tanulásra, a szocializációra, a szükséges készségek fokozatos elsajátítására helyezik a hangsúlyt. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogy hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten a Bács-Víz ZRT 2-es számú vízműtelepe és üzemirányító központja is csatlakozott az eseményhez. Idén egyébként a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serre Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezetője.
1: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél, és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
29: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak majd felhősebb körzetek is. A déli szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig ma még 22 és 27 fok között alakul a térségben. Holnap egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 3 és 10, míg napközben 20 és 27 fok között alakul.
2: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most,
3: Rádió
0: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, két órán keresztül Daily Mix, a mikrofonnál Faragó Miklós. Csapatom, ezt az üzenetet várom tőletek, ha nyerni szeretnétek egy csapatépítő tréninget. A 29-414-020-as SMS Viber számot használjátok, és nagyon fontos, hogy a telefont is e-két szóval vegyétek fel, mert ha beleszóltok úgy, hogy igen, tessék, vagy haló, sajnos akkor nem tudtok részt venni a pénteki fődíjsorsoláson. Óra nyereményünk is van, mindjárt jövök részletekkel, de előtte Martin Garrix és a Butterflies itt a Daily Mixben, a Rádió egy gongon.

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csapatommal csapatom nyereményjátékunkra folyamatosan tudtak jelentkezni, és most is várom az üzeneteket. SMS Viber számunkra 29 414 0-20-ra. Óra nyeremény is van, a bácspapír ajándékát tudom adni, illetve a heti fődíj a 150 ezer forint értékű csapatépítő tréning a VR Expert élmény aréna jóvoltából, pénteken sorsoljuk majd. Alex Warren, Fever Dream, közben már ezzel megyünk tovább itt a Daily Mixben.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez itt a Daily Mix, fél egy után járunk 3 perccel. Kint ragyogó az idő, és a délutáni órákban marad is a napos, meleg, nyárias idő, mert hogy 24-26 fokot is mutathatnak a hőmérők majd. És hát ezzel véget ér a kellemes, őszi, nyárias idő, mert holnap már hidegfront közelít meg bennünket, de ettől függetlenül azért még itt Kecskeméten és a környékén holnap is a borult idő ellenére 24-25 fok várható. Aztán majd pénteken áll be a változás, amikor is a 20 fokot sem érjük el, majd délután, viszont reggelente egyre enyhébb lesz az idő, mert hogy holnap is 9, pénteken pedig 10-12 fok várható majd a hajnali órákban.

0: Pop és dance slágerek Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert csak jó zene szól rajta.
0: Rádió 1 gong.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelmét hívom fel újabb közlekedési információra, illetve még mindig ugyanarra, hogy dugó az M5-ösön. Szeged felé is, és Budapest felé is. Szeged felé Lajos Mizse térségében munkálatok miatt egy sávjárató a 71-es 72-es kilométer között, ott 5 kilométeres a kialakult dugó az Útinform szerint.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Ismét csörög a telefon valahol valakinél, és hogyha megfelelő mondattal veszi fel, már...
2: Csapatommal csapatom.
1: Kalabba is kerül, és kalabba kerültél. Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Hello!
2: Hello!
1: Mondd a keresztnevet.
2: Kornél vagyok.
1: Kornél, üdvözöllek. Te kerülsz most a kalabba ebben az órában, hogy így vetted fel a telefon. Te mivel foglalkozol, Kornél?
2: Én a Kecskeméti Tankerületi Központban dolgozom, mint ügyintéző.
1: És egyedül te jelentkeztél onnan?
2: Hát most igen.
1: A többiek még nem vették
2: rá. Megnyertük a fődíjat is, a többiek még nem. Már... A jövő héten fogjuk leenni a ezelőtti fődíjat, úgyhogy...
1: Na várj, akkor tisztázzuk a sort.
2: Ezért tudod, mint van a...
1: Jó, akkor ti már játszottatok a legutóbb a csapatépítős játékunkon.
2: Igen.
1: És legutóbb akkor ti voltatok valamelyik kolléganő.
2: Nem a legutóbb, nem ami múlt héten volt, hanem előtte volt.
1: Igen, még nyáron is volt, tudom, volt egy...
2: Nyáron azt nyertük meg a fődíjat.
1: És akkor még majd most fogjátok beváltani?
2: Most váltjuk, hogy jövő héten pénteken megyünk.
1: Hányan fogtok ott lenni?
2: 11-12.
1: Na, hát akkor érezzétek ma jól magatokat, és hogyha mondjuk most pénteken megnyeritek az E-hetit, akkor már a jövő évi csapatépítő is meg lesz, hogy van ez?
2: Hát, azt még lehet, hogy az idén elhasználjuk, majd meg lesz.
1: Még azt is. Gyakran szerveztek amúgy is egyébként ilyen programot, csapatépítő programot?
2: Nem, nincsenek ilyen szervezések.
1: Nincs, de most meg mégis lehet, hogy akár kettő.
2: Szoktunk névnapozni, meg ilyenek, de
1: jól van.
2: Nem.
1: Oké, Kornél, hát az esély megvan arra, hogy a VR Expert élmény aréna jóvoltából egy csapatépítő programot összehozzatok, még akár idén, és pénteken fődíjsos lesz, most pedig óra nyereményként a bácspapír ajándékát tudom adni. Ez a tiéd már, mindjárt adáson kívül mondom az ajándék részleteit, meg az adataidat elkérem, úgyhogy maradj vonalban.
2: Rendben, köszönöm.
1: Shakira és a Die Die. Ezzel folytatjuk a Daily Mixet a hírek után, itt a Rádió egy gongon. A kolumbiai énekesnő egyébként újabb rekordot ért el. A következő órában elárulom, hogy milyen rekordot állított fel madridi koncertjével. De nyereményjátékunkra is folyamatosan tudtok jelentkezni. Csapatommal csapatom!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom! Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy

0: Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongot. A Bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
4: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
5: Magas a vérnyomása?
6: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
5: A Humán Terápia Centrum segíthet Önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
6: Kecskemét, Horváth Dömökör út 8.
5: Telefon 76 322 993.
6: Várjuk hívását.
5: Óvja érrendszerét.
7: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
6: Tegyen próbára minket.
7: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
1: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
8: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
9: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festékbolt.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: 100 éves a Kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola. Több mint 90 milliárd forintnyi top plusz támogatásról döntöttek Bács-Kiskunban. 28 felső oktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Kecskeméti Kertvárosi Általános Iskola, amelynek elődjét a Méheslapos iskolát 1926. október 4-én avatták fel. A Klebelsberg-féle iskolaépítési program keretében létrehozott intézmény jubileumán diákok, pedagógusok és egykori tanulók közösen idézték fel az elmúlt évszázadot, írja a megyei lap. Az ünnepségen kopjafát avattak és időkapszulát helyeztek el, amelybe többek között jubileumi emlékkönyv, gyermekrajzok és Kecskemét zászlaja is belekerült. Fél idejéhez érkezett a Top Plus fejlesztési program Bács-Kiskunban, ahol 2026. januárjáig 325 pályázat kapott támogatást, több mint 90 milliárd forint értékben. A benyújtott 403 kérelem támogatási igénye meghaladta a 111 milliárd forintot, miközben a megye rendelkezésére álló keret csaknem 108 milliárd forint. A forrásokból többek között települési, gazdaságfejlesztési, energetikai, közlekedési, egészségügyi és szociális beruházások valósulhatnak meg. 28 felső oktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
11: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó Egyetemi Filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér lófia című animáció.
10: A Kecskeméti Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Nemzeti Filmintézet programjához, az első félévi vetítések pedig már elindultak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasztonyok nyarának, a szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
12: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
13: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

0: Szex a Rádió Egyen.
1: Igen.
2: Hát hogy kellett volna felvenni a telefont?
1: Ja, csapatom.
2: Igen, így bizony. Hát ez most nem sikerült.
1: Nem már.
0: Csapatommal, csapatom. A Rádió Egy gongon. Ezen a

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. Csapatommal csapatom játékunk is tart, és óranyereményünk és heti fődíjunk van. A heti fődíj egy csapatépítő program, a VR Expert élmény aréna jó voltából. Csapatommal csapatom, egy két szót írjátok üzenetben a 29-414-020-ra, és ha visszahívunk benneteket, akkor ugyancsak egy két szót mondjátok, így vegyétek fel a telefont. Mindjárt elárulom, hogy Shakira milyen rekordot állított fel, de előtte még itt van Regan Lily, ez a Heal Me.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ahogy említettem, a kolumbiai énekesnő Shakira újabb streaming rekordot ért el, ugyanis az október 3-i madridi koncertje lett a női előadók által jegyzett legnézettebb élőzenei közvetítés az Amazon Musicon. Egyébként Shakira madridi koncert sorozata szeptember 18-án kezdődött, és október 11-éig tart. A madridi este különleges meglepetést is tartogatott a közönség számára, hiszen csatlakozott a Dua Lipa is Shakirához a színpadon, hogy közösen akusztikus formában adjanak elő egy dalt, még az 1997-ben megjelent Shakira lemez egyik ikonikus felvételét. Shakira után pedig németországi előadó Kamrát következik, jön a Be Mine, és hamarosan arról is beszámolok, hogy két fontos csomópont is megújul Kecskeméten, lakossági egyeztetésre hívják a kecskemétieket, és mindjárt mondom a részleteket. De itt van Kamrád és a Be Mine a Daily Mixben. I can't.

Itt a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy, ahogy említettem nektek, két fontos csomópont megújul majd Kecskeméten. Jelentős közlekedés fejlesztés indulhat el a városban, több mint 910 millió forintos beruházás keretében új útszakasz épül, két fontos csomópontot korszerűsítenek, és új gyalogátkelőhelyek is készülnek. Holnap társadalmi egyeztetést tartanak egyébként a témában az Alsó-Széktói Közösségi Házban. A fejlesztés részeként megújulhat a Könyves-Kálmán körút és a Véberede utca csomópontja, korszerűsítenék a Gábor-Dénes utca és a Korhán közi út találkozását. Szóval a jelentős fejlesztésekről holnap társadalmi egyeztetést tartanak az Alsó-Széktói Közösségi Házban a Melinda utca 3 szám alatt, úgyhogy várnak minden érdeklődőt szeretettel holnap délután 17:30-tól. Csapatommal csapatom, lehet a játékunkra nálunk pedig jelentkezni, hogyha egy csapatépítő programot szeretnétek megvalósítani. 29 414 020 az SMS Viber számunk. Ide várom a csapatommal csapatom mondatot. Itt a Daily Mixben, ez már Ed Sheeran dala.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információk itt a Daily Mixben. És folyamatosan mondjuk a legfrissebbeket, és tőletek is várjuk, persze, hogyha bármi rendkívül tapasztaltok. Az biztos, hogy az M5-ösön megint dugó, de nem baleset miatt, hanem az M5-ösön Szeged felé, Lajos Mizse térségében munkálatok folynak a 71-es, 72-es kilométer között, egy sáv járható, és 5 kilométeres a kialakult dugó az útinform szerint. Folytatódik a terelés kiépítése a Budapest felé vezető oldalon is az M5-ösön Ócsa térségében. A 30-as kilométernél a forgalom csak egy sávon halad, és 4 kilométeres a kialakult torlódás. Ha bármi rendkívülit látok, tapasztalatok, jelezzétek nekünk SMS-ben, telefonon is hívhattok, 76-414-010 a számunk, és ne felejtsük, hogy az 52-esen Fülöpszállás és Solt között továbbra is burkolatfelújítási munkákat végeznek, úgyhogy több szakaszon félpályás lezárással kell számolni, meg hosszabb menetidővel.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Micsoda hármas következik, Switch Disco Rehab, Sam Felt, ez a Sleep Tonight.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongból.
1: Faragó Miklós, a Rádió egy gongból. Üdvözöllek!
2: Szia!
1: Csaba, hello. Hát nem így kellett volna beleszólni, nem? A telefonba. Hát mit kellett volna mondani?
2: Rádió, csak igazi mai sláger vagy? Csapatom?
1: Inkább azt, nem. hogy csapatom. Azt, igen, azt vártuk volna. Hát így kerülhettél volna a kalapba. Csaba, hát most ez nem sikerült.
2: Értem. Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: De ahogy szoktam mondani, mindenkinek van második esély, küldeni kell újabb üzenetet, és akkor hát, ha még péntekig visszahívunk, jó?
2: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi. Szép napot, szia!
2: Hello.
1: Második esély. Itt is jár valakinek ebben az órában. Egyébként, hát akkor gyorsan hívtam, sorsoltam egy másik hallgatót, remélem ő jól veszi fel a telefont.
3: Csapatom.
1: És sikerült, gratulálok, kalabba kerültél, Faragó Miklós vagyok.
3: Köszönöm, szia, Ági vagyok.
1: Ági, hát hogy telik a mai napod?
3: Hát munkába.
1: Te mivel foglalkozol?
3: Hát ilyen ablakgyártó KFT-nél.
1: Mennyien dolgoztok ott a KFT-nél?
3: Hát összvisz heten, kis csapat.
1: Hát akkor mindenkit el tudnál vinni, hogyha megnyernéd a csapatépítő tréninget. A VR Expert élmény aréna jó voltából adjuk majd a nyereményt, és hát ott eltölthet a csapat majd kellemes perceket. Ismered a helyet? Utána néztetek már, hogy mi mindent lehet ott csinálni majd?
3: Nem, mert költözés alatt voltunk a héten, és igazából nem nagyon tudtam rádiót hallgatni se. Össze-vissza szaladgáltunk, és...
1: Ági, a cég költözött, vagy te?
3: A céggel együtt én is.
1: Hát akkor már az is egy csapatépítő program, nem egy költözés.
3: Igen, ez kikapcsolódás, lehet nem hajt, hogyha... Ja igen, bocs, nem arra válaszoltam.
1: Tehát tökéletes, így kibogoztuk a szálakat. Jól van, az esély megvan, pénteken fődíjsorsolás, most pedig a bácspapír óra nyereménye is a tiéd. Majd a vonalba adáson kívül beszéljük a részleteket, jó?
3: Köszönöm szépen.
1: És a hallgatókat is invitálom, hogy maradjatok velünk, mert Király Andor érkezik, én pedig búcsúzom. Faragó Miklós vagyok, holnap 10 és 14 óra között itt leszek, ahogyan most Lói is a Get Lucky című dallal. További kellemes délutánt, jó rádiózást mindenkinek, viszont hallásra. Sziasztok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
4: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Cranfield Zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok Prágai Sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
9: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
11: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
10: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
11: Ez varázslatos!
10: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Ősszel véget ér a kerti szezon? Dehogy! Most kezdődik csak igazán! Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
16: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
17: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
18: Magas a vérnyomása?
19: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
18: A Humán Terápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
19: Kecskemét, Horváth Dömökör út 8.
18: Telefon 76 322 993.
19: Várjuk hívását.
18: Óvja érrendszerét.
20: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
21: Emelőkosárral jutott vissza otthonába egy kecskeméti asszony. A fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Különleges mentőakcióval segítettek egy idős asszonynak Kecskemét belvárosában, miután véletlenül kizárta magát otthonából, számolt be közösségi oldalán a kecskeméti városrendészet. A lakáskulcs bent maradt, az emeleti erkélyajtó azonban nyitva volt, ezért a nő a kecskeméti városrendészet járőreitől kért segítséget. A közterület felügyelők egy helyi vállalkozással egyeztettek, amely soron kívül emelőkosaras járművet küldött a helyszínre. A szakemberek egy órán belül az erkélyhez emelkedtek, és azon keresztül segítették vissza az asszonyt a lakásába. A hidegebb idő beköszönte előtt érdemes ellenőriztetni a fűtőberendezéseket és a kéményeket, valamint próbafűtést végezni, hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A nem megfelelően működő vagy karbantartott berendezések lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos az is, hogy csak az adott fűtőeszközhöz megfelelő tüzelőanyagot használjunk. Háztartási hulladékot, festett vagy nedves fát ne égessünk. A katasztrófavédelem füstérzékelő nyílt égésterű berendezések mellett pedig szénmonoxid érzékelő használatát is javasolja. Bács-Kiskunban is tovább bővülhet a textilgyűjtő konténerek hálózata, a megyében Kecskemét, Kecel és Baja érintett. Kecskeméten 9 új helyszínre terveznek önálló konténereket elhelyezni a korábbi hálózaton felül. A MOHU most ingyenesen biztosít újabb gyűjtőket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek és más közösségeknek. Az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég, mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvívője.
22: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen. A textil egy nagyon fontos és nehezen szelektálható hulladék. Nagyon rossz, hogyha az bekerül a kommunális kukába, az ugye ott akkor elszennyeződik. Viszont, hogyha bekerül egy ilyen konténerbe, akkor már szelektálva van, így biztosíthatjuk azt, hogy az visszakerüljön a körforgásba.
21: A megyei gyűjtőpontok helyét a MOHU térképes keresőjében találhatjuk meg. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy észak-nyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasszonyok nyarának. A szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

Ez bizony továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Üdvözlök mindenkit! Zelda lévén Miki után a stúdióban ezen a délutánon Király Andor. Mindjárt mondom is, hogy mire lehet számítani ezen a délutánon, a játék folytatására biztosan. Csapatom, ezen a héten ezt a két szót érdemes ugye megjegyezni. Akit pedig majd visszahívok, elsőként ezt a két szót kell belemondani a telefonba, ugyanis akit péndegen majd kizsorsolunk, 100 ezer forint értékű catering szolgáltatást nyerhet a Tamás tanyára egy igazán jó céges bulihoz. Úgyhogy legyen késznél a telefon. A hétvégi bevásárlások, főzések után sokszor elkezdjük csomagolni az ételt, akár a gyerekeknek, akár saját magunknak a későbbiekre, és nagyon sokan használnak műanyag fóliát, de hogy mely ételekhez nem javasolt és nem érdemes használni? Erről is szó lesz, és ha már a műanyagoknál tartunk, akkor a PET palackokról is, hiszen nem elég, hogy a kupakokkal manapság bajlódunk, van még más is, amiről most már érdemes tudni. Úgyhogy mindenről, de csak később, hiszen hogy a jó hangulat folytatódjon, amit Miki biztosított egészen idáig, ahhoz már is Ray Dalton járul hozzá, ez lesz a Blood Running, ezzel kívánok kellemes délutánt, jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet! Csapatommal csapatom! A Rádió egy gongon!

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Néhány gondolat, illetve javaslat. Tehát a szabadidő hasznos eltöltéséhez holnap 6 órától ingyenes, tudásalapú szellemi csapatversenyben vehetnek részt a saját maguknak kihívást keresők az EU kvíz esten a Katona József könyvtárban üzemelő Sztori Káféban. A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését még tudják fogadni. Őszi forgatag pedig a Széchenyi városban szombaton. Ugyan még Halloween messze van, de már érdemes a tökfestéssel foglalkozni. Erre is nyílik lehetőség, illetve koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket az Aradi Vértanúk terén. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődik, a nap sztárvendége Bíró Csongor vitéz lesz. Szerintem mindenki bátran használja ki a benne lakozó kreativitást, ehhez kellemes időtöltést kívánok. A délután pedig zenében most Eva Max felvételével folytatódik ez a Soul-t. Ezzel ízesítjük meg a következő majdnem 3 órát, és figyelem, nem sokára jön a jelzés, és már is el lehet kezdeni jelentkezni. Aki szeretné a 100 000 forintos fődíjat.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, mindjárt folytatjuk is. Előtte viszont az autósokhoz szólnék, az M5-ös, mint mindig. Terelés kiépítés Budapest felé vezető oldalon, Ócsa térségében a 30-astól a 22-es kilométerig mindössze egy sávot lehet használni, már torlódik a kocsisor. Röszke-Szeged felé pedig Lajos Mizse térségében a 71-es és 72-es kilométerek között szintén csak egy sáv járható, itt már 2-3 kilométeres a kialakult dugó, bárki többet tud és segítene akár nekem, akár a többi úton lévőnek a forrodrót 76 414 010. Üzenetet is lehet írni, persze nem vezetés közben, a szám 20 9 414 020. Mindenki legyen óvatos, jó utat kívánok!
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
0: Nem sokára hívok is valakit, addig egy kis break, majd folytatjuk Louis és David Puentes új felvételével. A nyárra emlékezve, ez lesz a Golden Summer.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nulla. Bárhogy szólt zenefüleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
5: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy hangon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Hello, szia!
2: Szia, István?
1: Igen.
2: Akkor jó helyen járok, István, dolgozol?
1: Már nem éppen most végeztem, és megyek ki a portán.
2: Honnan és a munkakörben mivel foglalkozik a csapat, akivel mennél egyet bulizni?
1: Befoglal, heten vagyunk.
2: Mi a munkakör, szabad tudni?
1: Mondom, hogy ilyen vízórákat gyártunk, szerelő.
2: Hát ez fontos, mert órára szükség van mindig. Szoktatok együtt kikapcsolódni?
1: Itt vagy?
2: Én itt vagyok, én hallak, nem tudom, te hallasz-e?
1: Kegy.
2: Ajaj, halló, halló. Ilyen is ritkán van, Istvánnal nem tudjuk folytatni, úgy látszik a munkahelyen korlátozva van a térerő. Erről is megkérdeztem volna, hogy valóban jól gondolom-e, de talán majd egy másik alkalommal. A lényeg, hogyha hallgat bennünket, akkor tudja, hogy jól vette fel a telefont, úgyhogy megvan az esély a 100 000 forint értékű nyereményre, mint ahogy másoknak is, akik a következő két órában a mai napon még velünk tartanak, nem sokára jövök a részletekkel, ha valaki még nem hallotta volna az elmúlt másfél hétben, hogy mi is a feladat, most minden gyorsan megtud. Hiszen van még esély, pénteken sorsolunk őt előtt. Addig viszont nagyszerű dalokkal folytatjuk a délutánt, amit be is készítettem, és néhány perc múlva be is következik Hörcik és a Purple Disco Machine felvétele, és ez lesz a Wonderful Life.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom. Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
0: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz, master food.
5: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
6: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
5: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
6: Ez varázslatos!
5: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
8: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
9: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
10: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
12: Belégzés, kilégzés, belégzés.
13: Ugye milyen egyszerű, de Náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil Orsprayt.
14: A Reventil Orspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
15: A Reventil Orspray törődik az orrával.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Hunja be a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
16: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
17: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
15: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az Anonim Alkoholisták Találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
12: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
1: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
12: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, indulj el! Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
20: Megérkezett a világmárkák 20-30%-os őszi vására az Alföld áruházba. 20%-os törzsvásárlói kuponnal fizethet 5000 forint kosárértéktől, de 30%-os világmárkák is várják valamennyi osztályunkon. Válogasson és vásároljon 20-30% kedvezménnyel szombat 16 óráig az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
21: Az önkormányzatok finanszírozásáról egyeztettek a megyei jogú városok. Új szolgálati kutya érkezett a Kiskunhalasi Büntetés Végrehajtási Intézetbe. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A megyei jogú városok szövetségének 25 polgármestere, köztük Szemerei Népataki Klaudia kecskeméti városvezető egyeztetett Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel, írja a híros.hu. A városvezetők többek között a közösségi közlekedés állami támogatásának növelését és a szolidaritási hozzájárulás csökkentését kezdeményezték. Javaslatuk szerint utóbbi összege 2027-től legfeljebb az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-a lehetne. Új négylábú munkatársal bővült a Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet csapata az Állatok Világnapja alkalmából, írja a Megyei Lap. A mindössze 6 hónapos árnyék nevű kölyök kutya Szikra és Bitang mellé érkezett, akik már tapasztalt szolgálati appként segítik az intézet munkáját. Árnyék felkészítése már megkezdődött, a tervek szerint később járőr szolgálati kutyaként vesz majd részt a biztonsági feladatokban. A kiképzés során egyelőre a tanulásra, a szocializációra, a szükséges készségek fokozatos elsajátítására helyezik a hangsúlyt. Több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakemberek vezetésével ismerhetjük meg, hogy hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten a Bács-Víz ZRT 2-es számú vízműtelepe és üzemirányító központja is csatlakozott az eseményhez. Idén egyébként a takarékos és tudatos energiafelhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serrel Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vezető.
22: Mi azt reméljük, hogy aki ellátogat, akár egy szennyvíztisztító műbe, akár egy vízműbe, akár egy villamosenergia, vagy akár hőtermelő erőműbe, az egy kicsit közelebb kerül a folyamatokhoz, és egy kicsit jobban meggondolja azt, hogy mennyi energiát vagy vizet fogyaszt, és hogy ezt hogyan teszi. Ami szintén az idei évnek a zászlós hajója, az a zöld energia. Ez is egy fontos cél és egy fontos irány, amiben az elkövetkezendő évek során az energiatermelésnek mennie kell.
21: Döntően napos idő várható fátyol felhőkkel, de egy nyugatról kelet felé haladó felhősáv következtében időszakosan előfordulhatnak majd felhősebb körzetek is. A déli szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig ma még 22 és 27 fok között alakul a térségben. Holnap egyre több felé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, ezzel együtt növekvő eséllyel fordulhat elő eső, zápor, néhol zivatar. A szél megélénkül, a hőmérséklet pedig éjszaka 3 és 10, míg napközben 20 és 27 fok között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ha bár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit ebben és a következő órában még ezen a szerda délutánon, Király Andor. Van egy nagyon jó kis kérdésem. Na, milyen lenne egy céges buli, ahol a cateringre már nem kell költeni? Bizony, most 100 ezer forint értékű szolgáltatása tét a Tamás tanyára, ehhez pedig csak két szót kell megjegyezni, ahogy majd fel kell vennie a telefont. Csapatommal csapatom. Ennyi az egész. Amint jelzést adok, ebben a 60 percben is már is lehet küldeni az üzeneteket SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020. Az utóbbi időben rengeteg bajunk volt a PET palackokkal, lévén a kupak miatt. Nyilván a környezet megóvása érdekében találták ezt ki, és azért is kell alkalmazni. A legegyszerűbb módja ugye, ha 180 fokban eltekerjük, és már nincs is vele gond. De magukkal a PET palackokkal kapcsolatban még van egy fontos infóm, amint sokan meglepődhetnek majd a későbbiekben. Nem sokára jövök a részletekkel. Most viszont folytatjuk Kátó és Jock közös felvételével. Ez a Turn the Lights Off. Ezzel kívánok további kellemes délutánt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, a sok-sok nagy kedvenc mellett néha azért érdekességek is előfordulnak, mint például most. Ugye említést tettem a műanyag vagy PET palackok kupakjairól, aminek használata a tapasztalatok alapján nem a kedvenc tevékenységek közé tartozik, de itt van egy friss info még a műanyag palackokkal kapcsolatban, hiszen nem sokára ezek nem feltétlen lesznek teljesen átlátszóak, hanem egy kicsit szürkés, illetve sárgás árnyalatot fognak felvenni, és most jön a lényeg, nem koszos és nem hibás, hanem egyre több újra hasznosított PET kerül a palackokba. 2025 óta ugyanis uniós előírás, hogy az egyszer használatos PET palackok gyártásánál átlagosan legalább 25% újra hasznosított műanyagot kell felhasználni. Ez az újra feldolgozás viszont kissé megváltoztatja az anyag színét, ezért fordulhat majd elő ez, de jobb tudni, mint megijedni, vagyis lehet, hogy kevésbé lesz vonzó, de mindenképpen környezetbarátabb. Ezek most a fontossági szempontok, mint sok egyéb más esetben is. Számunkra viszont az a fontos, hogy akit nem sokára felhívok, úgy vegye fel a telefont, hogy csapatommal csapatom. Így van esély a 100 000 forint értékű nyereményre, akivel pedig zenében folytatjuk már is Hypeton. Norma Jean Martin és Henry PFR. Norma Jean Martint ugye ismerjük legutóbb az Overdrive-ból, Offenbachék slágeréből. A dal érdekessége, hogy külön-külön kezdtek el ezen dolgozni mind a hárman, aztán Ibizán összefutottak, és jól összerakták ezt a dalt. Ez lett belőle. Nézzük, hallgassuk csak!

0: Ez itt a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Mindjárt folytatjuk a mainstream legnagyobbjaival. Előtte egy fontos információ a Kecskeméten közlekedőknek, mert hogy... Október 9-én pénteken 8 és 15 óra között átfogó faápolási munkákat végeznek majd a Csokonai utcán, amely a munkálatok idejére lezárásra kerül. Ezért a városüzemeltetés kéri a tisztelt lakosokat, hogy segítsék a munkavégzést azzal, hogy gépjárműveikkel elhagyják a munkaterületet, tehát holnap estig. Ami még fontos lehet, hogy a kecskeméti városrendészet a lezárt szakaszokra vonatkozó parkoló bérleteket a környező utcákban elfogadja.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Aki pedig útközben tapasztal valamit, fontos lehet a hallgatók számára a forrodrót 76 414 010. Köszönjük, aki segít. Valakinél nem sokára ismét csörög a telefon, két szó a legfontosabb: csapatommal. Csapatom, így kell felvenni. Addig viszont álmodozzunk Alex Warrennel a következő 2,5 percben. Ez lesz a Fever Dream itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszáni panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen,
9: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamet 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
12: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint. A piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
15: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most! Rádió 1!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Király
2: Andor vagyok, és ez a Rádió egy gong.
1: Csapatommal csapatom.
2: Remek, én hallottam.
1: Irén vagyok.
2: Irén, kedves. Na mekkora ez a csapat? Hány fő? Picit hallhatunk róla?
1: Hát ez attól függ, hogy mennyit bírok beszervezni, mert ez egy olyan csapat, hogy ez egy nyugger csapat lenne, akik az onkológián dolgoztak, és együtt jártunk kirándulni.
2: És már nehéz őket beszervezni?
1: Aktív voltam, nem lesz nehéz.
2: Biztos lesz kedvük hozzá, egy újbóli találkozás.
1: Így van, mert a kórház nem nagyon rendez már ilyen nyugdíjas találkozókat, és mi mindannyian aktívak vagyunk, nagyon, csak
2: és egyébként milyen gyakran jön össze?
1: Hát elejébe sűrűbben, most már egy kicsikét ritkábban, mert annó én szerveztem a kirándulásokat is, amikor aktívan dolgoztunk, és akkor próbálom azért összehozni a lányokat.
2: Nagyon jó, hát remélem, hogy sikerülni fog, mert ugye 100.000 forint értékben hozzá tudunk járulni, hogy mindenki ehessen ihasson.
1: Annál is inkább nagyon jó lenne, mert a múltkor én voltam az, aki ó, de hülye vagyok, csapatom, kellett volna mondani.
2: És nem úgy volt?
1: Hát nem, hát beszélgettünk itten fél órát, utána másnap meg végig hallgattam a rádióba, hogy ó, de

0: csapatommal, csapatom.
1: Na tessék.
0: Igen.
1: Remélem,
0: hát, ha most sikerül.
1: Akkor most sikerül, és meglepetést lehet a többieknek okozni.
0: Így van.
1: Jó, pénteken van. Sorsolunk.
0: Oké, köszönöm szépen.
1: Addig is. Jó rádiózást, szia.
0: Szia.
1: No, kérem szépen, tehát régi munkatársak, akik egy helyen dolgoztak, és még mindig tartják a kapcsolatot, szerintem ez remek. Mindenki átélheti ezt az érzést természetesen osztálytalálkozók alkalmával, de most számunkra a felnőttek kikapcsolódása a cél, hogy együtt lehessenek. Folytatjuk tehát a következő órában. Továbbra is várom a jelentkezőket, hiszen fogy ugyan az esély, de még van bőven. Arra is, hogy együtt töltsük az időt. Az újabb 60 perc majd Kamrát felvételével indul, ezt készítettem be, és ez lesz a Be Mine itt a Rádió 1 gongom.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
0: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Pihenj egy kicsit.
5: Gondolkodj pozitívan.
4: Menjen sétálni, szedd össze magad.
6: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
7: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
10: Evelyn, ez biztos?
9: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
10: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
9: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
11: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
15: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
16: Most igazán megéri kijára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
17: Kia. Movement that inspires. Akácfából mindent.
18: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
17: Tegyen próbára minket.
18: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
20: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában. A Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
21: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
22: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
23: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
24: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
25: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: 100 éves a kecskeméti kertvárosi általános iskola, több mint 90 milliárd forintnyi top plusz támogatásról döntöttek Bács-Kiskunban. 28 felső oktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a kecskeméti kertvárosi általános iskola, amelynek elődjét, a méheslapos iskolát 1926. október 4-én avatták fel. A Klebersberg-féle iskolaépítési program keretében létrehozott intézmény jubileumán diákok, pedagógusok és egykori tanulók közösen idézték fel az elmúlt évszázadot, írja a megyei lap. Az ünnepségen kopjafát avattak és időkapszulát helyeztek el, amelybe többek között jubileumi emlékkönyv, gyermekrajzok és Kecskemét zászlaja is belekerült. Fél idejéhez érkezett a Top Plus fejlesztési program Bács-Kiskunban, ahol 2026. januárjáig 325 pályázat kapott támogatást, több mint 90 milliárd forint értékben. A benyújtott 403 kérelem támogatási igénye meghaladta a 111 milliárd forintot, miközben a megye rendelkezésére álló keret csaknem 108 milliárd forint. A forrásokból többek között települési, gazdaságfejlesztési, energetikai, közlekedési, egészségügyi és szociális beruházások valósulhatnak meg. 28 felső oktatási intézményben indult el az egyetemi filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak, mondta rádiónknak Horváth Csaba, a Nemzeti Filmintézet marketing és kommunikációs igazgatója.
28: Összesen csaknem 200 vetítés lesz. A Filmjó egyetemi filmklubok helyi vezetői egy 153 filmből álló listáról választhatják ki, hogy mit szeretnének vetíteni. A filmek között kortárs sikerek és megvonhatatlan klasszikusok is szerepelnek, sok esetben az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor által felújítva kiváló kép- és hangminőségben. Hogy néhány konkrét példát is mondjak, az idei Oscar nevezett Csendes barát épp úgy látható lesz, mint a Kultikus kontroll, az emblematikus Megáll az idő vagy a legendás Fehér Lófia című animáció.
27: A Kecskeméti Neumann János Egyetem idén is csatlakozott a Nemzeti Filmintézet programjához, az első félévi vetítések pedig már elindultak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb eső nem kizárt. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél. A hőmérséklet a térségben napközben 22 és 27 fok között alakul. Holnap egy északnyugat felől érkező hidegfront vethet véget a vénasztonyok nyarának, a szél felerősödik, a hőmérséklet pedig napközben 20 és 27 fok között alakul. Északnyugaton mérhetünk alacsonyabb, délkeleten pedig magasabb értékeket.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most Rádió 1 Go!

a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, már is belecsöppetünk az utolsó órába, amit ma együtt tölthetünk. De ennek ellenére remélem nincs akadálya, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Király Andor. Nincs vége a játéknak, sőt éleződik a helyzet, ugyanis úgy gondoltuk, hogy egy jó csapat megérdemel egy jó bulit, a Catheringet pedig mi álljuk 100 000 forint értékben. Akár a főnöknél is lehet ugye egy jó pontot szerezni, de meg a kollégáknál, néha az sem árt. Mindössze, akit felhívok, neki úgy kell felvennie a telefont, e-két szóval csapatommal csapatom. Ennyi az egész. Jelentkezni pedig, amint jelt adok, lehet SMS, illetve Viber számukon a 29 414 020. Ígértem, hogy lesz még szó a műanyag fóliákról, hiszen rengeteg kaját abba csomagolunk, pláne a gyermekeknek. De van néhány élelmiszer, amit határozottan nem ajánlott ebbe csomagolni, ebben tárolni. Szám szerint 5-ről lesz szó, persze csak röviden, hogy a zene továbbra is első helyen szerepeljen. Úgyhogy csak azt tudom mondani, mint Accent Sarah és Misha Miller. Don't leave, rádiózzunk együtt, kellemes délutánt!

0: Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet! Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon.
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 Gongról,
2: amit rendszeresen hallgatok.

0: Once I was 7 years old.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A játékban a mai utolsó lehetőséget kapja meg valaki, nem sokára csörög a telefon, annyit kell mondani csapatommal. Csapatom, ennyi az egész. Az óra elején említettem, hogy nyilván otthon a konyhában sokan használnak műanyag fóliát csomagoláshoz, azonban egy dologra nagyon érdemes odafigyelni, ugyanis nem minden étel szereti. Nézzük csak, a kemény sajt például benedvesedhet alatta, a friss kenyérhéja megpuhulhat, a gomba pedig például a bentreket párától hamarabb nyálkássá válik. Az öcsege közül a hagyma, a fokhagyma és a krumpli inkább szeret szellőzni, szintén. De akkor mi a teendő? A sajtot javasolt sütőpapírba tenni, a gombát papírzacskóba, kenyeret kenyértartóba. Néha a legegyszerűbb csomagolás a legjobb, ugye? De a lényeg, hogyha egyetlen univerzális műanyag fólia nélküli megoldást keresünk, akkor az üvegedény jól záródó fedélle a legtökéletesebb. Nem veszi át könnyen a többi étel szagát, és szinte bármit lehet tárolni benne. Mára is volt egy jó tanácsunk, legalábbis remélem, lesz holnap is. Mostanra viszont az a tanácsom, hogy még mindig folytassuk együtt. Regán Lili következik hazulról, és a legújabb dal, a Heal Me.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy. 5 perccel járunk fél öt után, ugye ilyenkor beszélünk egy picit az időjárásról. Holnap még kellemes 25-26 fokunk lesz, péntektől azonban visszaesik a hőmérséklet, és utána már csak 17-18 fok lesz a maximum a jövő héten is. A hét hátra lévő 4 napjában viszont bármelyik nap lehet csapadékra számítani, úgyhogy esőkabátok, esernyők kerüljenek elő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Utolévők, figyelem! A 44-es főúton Szarvas közelében egy személyautó és egy busz koccant, a 78-as kilométernél a forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad, illetve az 5-ös úton három személyautó ütközött össze Kiskunfélegyháza térségében, a 110-es kilométernél emiatt a félútpályát lezárták. Ez így mindig némi várakozási időt jelent. Ha valakinek van több infója, a forrodrót 76-414-010.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: A forgalom persze ugye megtorpanhat, de a zenék folyama nem. Úgyhogy már folytatjuk is, a mai utolsó zenei blogban először Teddy Swims következik, és a The Door itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban, és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
13: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként kört és guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
14: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
15: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szolitér növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Remek, Király Andor vagyok, és ez a Rádió egy gong.
1: Szia,
2: Szilvi
1: vagyok.
2: Szia, Szilvi. Az a helyzet, hogy olyan pici időnk maradt a műsorból, hogy csak két gyors kérdés. Hány fővel mennél, és milyen munkakörben dolgoztok?
1: 6 fő, és egy reklámstúdióban.
2: 6 fő? 100 000 forint? Akkor azt hiszem, hogy jól fogtok lakni.
1: Legyen így.
2: Legyen így, oké. Pénteken sorsoljuk a fődíjat, 4 és 5 között. Ne feledd figyelni a telefont.
1: Rendben, oké.
2: Jó, drukkolok. Jó munkát, szia.
1: Köszönöm, szia.
2: Bizony fogynak a lehetőségek, de ahogy ígértük, ígértem, holnap folytatjuk, 10 órától már is érkezik, Miki 14 órától én. Két szó a legfontosabb, csapatommal csapatom. Hamarosan 17 óra jön a Rádió 1 Live Mix. Ehhez is remek kikapcsolódást kívánok. Az elmúlt 3 órában én

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
0: Rádió 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
9: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért!
10: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben! Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal!
13: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
12: Mondtam.
13: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
12: Fresh Buddy sosem hibázik.
13: Akkor veszünk mi is egyet?
12: Ugye, tehát még egyet?
13: Részletek a freshcorner.hu / ajánlataink oldalon.
14: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
15: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
16: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Kriebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
4: Intersilver keset keri.
18: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
4: Intersilver keset keri.
19: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
20: Megérkezett a vadonatúj teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
21: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
22: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
21: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
23: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
24: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
25: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda, Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
26: Tűpontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, két béka van az egérpadomon, képzeljétek el, innen tudom, hogy Antonio játszik van, hello Anti!
27: Hello mindenki, azt már nem mondjuk el, mit csinálnak az egérpadon, de egy biztos, reménykedtem maradnak.
26: Jól érzik magukat és ehetőek. És
27: úgyhogy van még ott, ahonnan ez jött.
26: Imádlak, zseni lesz a következő két óra, élőben mixelünk, kevés dumával kezdjük el.
27: Ilyen jó kedvűen fog telni, amivel indulunk, egy jó Shakira itt a délután Live Mix-re. Hallgassatok minket, rádiózzunk együtt itt a Rádió 1-en.

0: és infók jönnek csak nagyon röviden. Három autó karambolozott az 5-ös főúton, Kiskunfélegyháza közelében a 110-es kilométernél, félpályás útzár és nagy dugó van, és történt egy baleset néhány perc a fővárosban az Üllői úton, a 19. kerületi szakaszon, az Árpád utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Sziasztok nektek, hála, nagyon jól indul az esti hangulatom, Antonio fantasztikus üdvözlete régi hallgatótól, István Tarpáról.
1: Nagyon örülünk, István, hogy itt vagy, és itt vagytok, és írtok nekünk közlekedési infót, írjátok meg, hogy mit csináltok rádiózás közben pontosan, mi figyelünk rátok, játsszuk az igazi ma is lágereket, na és persze adunk egy csomó energiát, mint ezzel is. Jön a Motorcycle, itt a Rádió 1-en, a délután Live Mix.

0: sláger egyenesen Norvégiából. Egy trió, úgy hívják őket, hogy Bausa, ez volt tőlük a Magnetic, a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami továbbra is két órás, mellettem Antonio a lemezjátszóknál. Fiúk, mi van akkor azokkal a békákkal a Geri Egér padján, kérdezi Andi.
1: Elfogytak, képzeljétek.
0: Megettem őket, békákat ettem ma, Antoniónak hála. Ez a következő üzenet óriási. Antonio, szerinted te vagy a David Guetta 2, mert olyan jó zenéket játszol, mint a David Guetta. Írja Zsolt.
1: Nagyon köszönöm, de annyira nem hasonlítunk egymásra szerintem.
0: SMS és Viber számunk 06-23-111-111. Antonio, tehát full élőben, két órában egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, és most jön vissza egy kicsit a múlt.
1: Hú, gyerekek, visszahoztam. Kerekkel 26 éves ez a dal, 26 évvel ezelőtt írták meg eredetiben, és úgy gondoltam, most egy picikét előkapjuk, és egy kicsit megemlékezzünk rá. Érkezik a Please... A Chase the Sun, Planet Funktól, itt a Rádió 1-en.

0: Now or Never, most vagy soha Antóniótól a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami 2 órás. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, kimenjünk a konyhába, iszunk egy csomó szűrt vizet, minden a vendégem vagy én fizetek, tudod, ebben nagyon jó vagyok, és aztán jövünk vissza.
1: Mi lenne összeütni valami kaját?
0: Csak süsűnek főzök.
1: Addig én megkeresem, és amikor visszajövünk, ígérem, berakom, és azzal fogok indítani Excellent és Tóth Abigail közösével, Sugar Daddy-vel, jó?
0: Úgyhogy maradjatok, még 1 órás mix Antónióval, full élőben mindjárt.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos!
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM.

0: itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
1: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Hogy tán az időt?
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
9: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
14: GRI energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM Milt Héten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Itt az év legrémisztőbb hónapja, és vele együtt egy ijesztően jó Plazma Center ajánlat. Ne féljél látogatni hozzánk októberben sem, hiszen halloween idémségek helyett nálunk csak a jótékonyság szelleme és a kísértetiesen magas juttatások várnak rád. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Foglald le bátran októberi időpontjaidat a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
20: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
21: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malomközpontba. Találkozz a munkáltatókkal, Kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbörze. Október 20-a Kecskemét.
0: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
1: Kia. Movement that inspires.
22: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
23: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
24: Mert a 3 DJ legenda

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Egy perc múlt hat, hello mindenkinek, itt vagyunk, még mindig élőben, továbbra is mixelünk, mellettem Antónió a lemezjátszóknál, és már megint csókolózik két béka az egérpadobon. Hello Anti!
2: Hello mindenkinek! Egy kis cukor, egy kis energia itt délutára.
1: És nektek is jól jön az energia zene formájában, ezt mindig megkapjátok tőlünk a legjobb magyar DJ-kkel, menjünk tovább.
2: Már meg is érkezett Accent és Tóth Abigail Sugar Daddy, ezzel indítjuk itt a következő órát. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, rádiózunk együtt, ez a Rádió 1 délután Live Mix.
3: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1.
0: A lemezjátszók mögött, Antónió.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix. Két órában ma Antonio lemezjátszói mögött két balesetről kaptam hírt, mind a kettő Budapesten történt. Az egyik a Hungária körúton, a Tököli út előtt, a másik pedig a Múzeum körúton, a Rákóczi útnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok, most szavaztam a Now or Never-re Antoniótól a Top 500-ban, írja nekünk Juri.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, Juli.
0: Ti is nyugodtan voksolhattok bármilyen zenére az elmúlt 20 évből, és nagyon szépen készül, nagyon szépen alakul, kerekedik a Rádió egy Top 500, ez Magyarország legnagyobb slágerlistája. Minden évben megcsináljuk, mindig nagyon szeretitek. Három teljes napon át tart, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez, úgyhogy voksolni tudtok még, például e-mailben top500@radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Hoztam még egy saját dalt, nem véletlenül, ugyanis az énekes Bogi, kedves barátomnak a felesége pénteken tartja a születésnapját, Isten éltessen Bogi elő is, és hát erre a dalra is tudtok szavazni. Shot of Adrenaline, Bogi és Antonio közös dala itt a Rádió 1-en a délután Live Mixben.

0: Őrület, hogy mit csináltok, olyan jó a mix, hogy alig tudok titeket hallgatva dolgozni. Na pusszantás, így tovább üdvözletem Mártás.
1: Ne is dolgozz, legalábbis 7 óráig, nem majd csak utána.
0: Igen, sőt egyébként 7 óra után is abszolút érdemes lesz figyelmesen hallgatni minket, már csak holnap estig van időtök kulcsokat szerezni a Rádió egy konténeréhez, amelyben a nyeremények összértéke, nagyon figyeljetek, csak nem 20 millió forint, tehát még egyszer elmondom, csak nem 20 millió forint összesen az a sok-sok nyeremény, ami van a Rádió egy konténerben. Pénteken reggel lesz majd a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, tehát adásban már csak holnap estig játszhattok, 7 óra után ma, tehát nagyjából fél óra múlva 2 kulcsot is kaphatok majd tőlem a Rádió egy kívánság műsorban, úgyhogy annyi kulcsot szórunk még ki, amennyit csak lehetséges.
1: A mi pedig...
0: nem.
1: Jó, megpróbáltam.
0: Bocs, nem? Tudod, hogy szeretlek, de ez a hallgatóké.
1: Megpróbáltam.
0: Viszont egy pohár víz lesz, szívesen meghívlak. Jön a következő hydration break, egy kis hidratáció szület. Ti is igyatok vizet mindenféleképpen, aztán pedig jövünk vissza élőben, jó?
1: Hozom nektek Ray Daltont és a Dűjtegényt itt a Rádió 1-en. Maradjatok velünk, rádiózunk továbbra is együtt.
0: Jövünk vissza Antónióval élőben rögtön.
2: A hydration break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig 2 szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milsani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időd, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
16: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
17: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél.

0: Radio 1. On Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
2: Neked ne írjon.
1: Senkinek ne írjon.
2: Várj, akkor én se írok.
1: Nem ismered a high-tech diszkót?
2: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
3: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem.
2: Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
1: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, akkor Balázs még ott paterkázott éjszaka. Mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
3: Táncreakció.
1: Táncreakció.
3: Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva
1: Club Rotation!
3: Bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
1: Az a kedvenc műfajom.
3: Egy fejlámpa vagy kamera, ordítottunk a táncér közepén, hogy hú, de jó a buli.
1: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. A lemezjátszók mögött Antonio.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.
0: Ez

0: Féli kanadai blond is volt, és a Lovers on the Dance Floor, és legyünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszkék blondisra, mert hogy ez a dal eljutott az első helyig a Billboardon, tehát egy olyan dal, amit a féli magyar, féli kanadai blond is készít, szenzációs dal, ez karrierének legelső Billboard number one slágere. Bocs.
1: Köszönj a támogat, Geri. És hozzáteszem, hogy szerintem zseniális.
0: Abszolút, ez tehát blond is volt, és a Lovers on the Dance Floor. Holnap hideg front jön, és véget vett sajnos a vénasszonyok nyarának. Hétvégén már csak 21 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó futáshoz szól a nóta, üzené Viberen Krista. Hát Krista, hogyha most futsz, akkor próbál tartani velünk a lépést. Nem lesz könnyű.
1: Az álmokat pedig, aki hozza, nem más, mint Alex Warren. Forever Dreams.

0: És a Repeat It It a Rádió 1-en Antonio mixelt az elmúlt két órában. Ha szeretnétek repetázni ebből a mai Rádió 1 Live mixből, vissza tudjátok hallgatni szokás szerint két felületen, a weboldalunkon, valamint az applikációban. Fantasztikus volt a mix, nem győzte követni a lábban futás közben. Puszi nektek, Krisztal.
1: Köszönjük, hogy itt voltál és velünk futottál.
0: Anti, neked milyen még a hét fellépések?
1: Szombaton itt játszom Budapesten egy klasszik buliba, vasárnap pedig egy pár napra hátrahúzódok, pihenni megyünk, úgyhogy gondolok majd rátok. Szombaton itt leszek a Birdiesman Radio Show-ban, ne felejtjétek. Hallgassátok a Rádió 1-et továbbra is, írjatok a Gergőnek közlekedési infókat, és maradjatok itt velünk.
0: Így igaz, Zsuzsa írja, hogy a lányának szeretné Taylor Swift-től a Fate of Ophelia-t a 15. születésnapjára. Isten éltesse, ez akkor mindjárt neki szól. Ezzel kezdődik ma a Rádió 1 kívánságműsor, és vannak nálam kulcsok, kettő is a Rádió 1 konténerhez. Mind a kettőt megnyerhetitek, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van két nap.

0: heti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyabál szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intekben, nem üvöltök. Nem nyomom.
6: Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
9: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
13: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez 3:45. Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum de átlagsebességgel jöttem fel.
14: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
15: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
13: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
12: De hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
13: 124-jel. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
12: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
13: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
12: Igen, az már nagyon messze lent van.
13: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
12: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
13: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
16: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
1: Rádió 1!
16: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Marislá.

megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.

0: vagyok ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Kati vagyok, és egy jó számot szeretnék magamnak kérni, talán a Lost Frequencies lehetséges?
0: Szia, Kati, abszolút lehetséges. Lost Frequenciesnek van egy nagyon jó új dala, készítem elő, és akkor saját magadnak küldöd, ez tetszik?
1: Igen, önálló módon, igen, magamnak szeretném.
0: Na, akkor indítom is, ez tehát a Leave It All, és figyelem, itt van az újabb játék. Ha szeretnétek nyerni akár egy konténernyi ajándékot, csak nem 20 millió forint összértékben, akkor most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: interjú egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, adásban már csak ma és holnap szerezhettek tőlünk kulcsokat a Rádió 1 konténeréhez. Halló, halló!
1: Szia, Ibolya vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Ibolya, azt ugye tudod, hogy a Rádió 1 konténerében az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint?
1: Igen, igen.
0: Na kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen! Úristen, hát nagyon régóta próbálkozok, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen!
0: Elektromos autó, utazás, szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, nagyon sok konyhai gép, egy kerékpár, valamint egy bőrkanapé, ez mind-mind a tiéd lehet, hogyha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert. Konténernyitó parti holnap után, pénteken reggel a Duna Plaza főbejáratánál Balázsékkal. Legyél ott mindenképpen.
1: Ott leszek, nagyon várom és bízom benne, hogy enyém lesz a nyerőkulcs.
0: Én neked is nagyon drukkolok. Újabb játék nagyjából 10 perc múlva itt a Rádió 1-en. Cookie jön közben és a Fire.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás!
1: Szia! Szeretnék egy kamrát számot.
0: Kamrád, oké, kinek menjen?
1: A páromnak, Líviának. Mert nagyon szeretem, és jó, a legfontosabb az életemben.
0: Na akkor Kamrád és a Be Mine hamarosan nektek szól. És figyelem, indítom az újabb játékot, lehet, hogy most fogjátok megnyerni azt a kulcsot, ami majd holnap után kinyitja a Rádió 1 konténert. A 10. telefonálónak adom oda, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Orsi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli,

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra a Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
5: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
6: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytató!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változat.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ezek bizony már az utolsó kulcsok, amiket megnyerhettek tőlünk adásban a Rádió Egy konténeréhez. Halló, halló!
1: Halló, halló, szia! Böbe vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Böbe, hol vagy, és mivel foglalkozol?
1: Nagykörül, és hát egy múlti cégnél vagyok, művezető.
0: Művezetőként ki tudsz venni Szabit most péntekre, legalább egy fél napot?
1: Igen, ha azt mondod, hogy én vagyok a tizedik, akkor igen.
0: Hát megmondom, hányadik vagy, ha te előbb megmondod a Rádió Egy szlogánt.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm! Jaj, de jó, de szuper!
0: Úgyhogy kelleni fog péntekre az a szabad nap, vagy az a szabad fél nap, mert hogy ott kell lenned Balázsi konténernyitó partiján Budapesten a Duna Pláza előtt.
1: Ó, nagyon szuper, ott leszek, ott a helyem.
0: Ha a te kulcsod nyitja a Rádió Egy konténert, akkor viszel mindent, ami csak benne van, és az ajándékok összértéke ugye csak nem 20 millió forint. Nagyon-nagyon drukkolok neked is.
1: Nagyon szuper lenne, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A kulcsokért játszani adásban már csak holnap tudtok a Rádió 1-en.

0: indián nyárnak. Csütörtökön még 28 fok lesz, szombaton és vasárnap viszont már csak maximum 21.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: István vagyok, reggelidőtől szeretnék egy dalt kérni, a családomnak gyakorlatilag.
0: Oké, üzensz nekik valamit?
2: Hát, hogy imádom őket.
0: Na akkor ezt most nektek játsszuk itt a Rádió 1-en. Jön tehát Regál Lili egyenesen a World is Mine Radio Show-ból. Ez a

0: A Rádió 1-et halljátok, utána Diszkósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével, Jaminával és Pure Beat-tel várlak titeket 9 órától. Juhász Geri kijelentkezik, jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van egy nap.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Buddy sosem pipázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Tehát még egyet.
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.

0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
2: Felelősségbiztosítás jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
9: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm, úgyhogy ez
8: 3:45.
9: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum de átlagsebességgel jöttem fel.
10: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
11: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám, tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
9: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény. És hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
8: De hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni,
9: igen,
8: 124-jel.
9: Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
8: Azt beszéltük, de hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Nincs. Tehát ott semmi nincs.
9: Nincs, nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
8: Igen, az már nagyon messz lent
9: van. De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
8: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mész lefele?
9: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Gáborral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, indul a Diszkos Hit Rádió Show, a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál, a mikrofonoknál én, DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, madam, herman, admesző, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
3: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, mindent megkaptok tőlünk, amit csak akartok, persze, ha arról van szó, hogy elektronikus zenét akartok hallgatni, meg zenei híreket, hát mert ezzel minden egyes este szolgálhatunk.
1: Egy igazi mai sláger az elején, ezt biztosan állíthatom, jön Hyperton és Norman J. Martin, és ez a Can't Get You Out of My Head, ezzel indul a Diszkos Hit Rádió Show, itt a rádió, egy ilyen jó szórakozást mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Amáliák, Amálok, Bakácsok, Baksák, Bekények, Girótok, Máriák és Márkusok, illetve szülinapos az ismerőseim közül Kandja Zsófia Anna és Antunovics Szekeres Szilvia. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Megyünk tovább, és a tegnapi nap ígértem, hogy ma lesz egy-két premier, itt rögtön az első, ráadásul ez még egy zenei hír is, egy német rap sztár, aki ráadásul most house zenét csinált, vagy legalábbis ez house formába öntötték, és nagyot megy mostanában a klubokban. Ez Bausa, és jön a Magnetic, és ez DJ Junior Remix, hamarosan jön a YouTube csatornára, és most viszont premier itt a Rádió 1-en.

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, de 3D-ben vagyunk, vagyis itt van Hanvai PG, és jó magam Bárány Attila is, és készüljetek, ami engem illet. Pénteken Demeter, szombaton Budapest, méghozzá egy jó hajógyári klasszik, utána pedig Personal Jesus, BS Csibészek, Balatonmáriafürdőn.
1: Ami pedig a Diszkos itt illeti, október 24-e szombat, Békés Csaba, már nagyon-nagyon korán fogunk kezdeni a nagy színpadon egyből a Magna Cum Laude után. Az, hogy milyen sorrendben jön, mindig nem tudjuk, de jövő héten tuti fix, hogy el fogjuk árulni.
2: Előbb-utóbb menni fog. A folytatásban egy újabb premier, mert hogy ezt is ígértem, megcsináltam Imáin Angelnek ezt a Bad Times-ot, ideig nem nagyon tudtam játszani, nem találtam olyan verziót belőle, most viszont készítettem bele kétfélét is egyébként. Van egy kicsit ilyen progib, meg van egy ilyen kicsit ilyen house-osan, most ezt játszom le itt a rádió egyen, jött át Imáin Angel és a DJ Junior Remix.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrien színnölő diszkosít a Rádió 1-en, bár a Nyattillával, Hanvai PG-vel se játszoknál velem DJ Juniorral.
1: Jut eszembe, szombaton a hétvégén hármas megfejtésben leszek, Gyöngyösön kezdek, Bátaszéken folytatom, és ha felérek, akkor még a fővárosi rezidenciámon is fogok játszani egy kis Deep House-t.
2: Zenei hír, gyerekek, megnéztem az Eagles Netflix filmet, gyerekek, kettő részes, nagyon komolyan nem tudtam egyébként, belevágtam magam, mondom, mi van még a felénél? Képzeljétek el, 1980-ban úgy döntöttek, hogy ők nem csinálják tovább, de nem osztott fel a zenekar, hanem egyszerűen csak megálltak. 14 évvel később kezdték újra, hozzáteszem egyébként a drogok miatt állt meg a zenekar, egészen pontosan egy bizonyos drog miatt, kokain miatt, és aztán utána 94-ben újra kezdték, és a mai napig zenélnek. Úgyhogy annyira feltűzeltem magam, meg fogom csinálni a Hotel Kaliforniát. Mert egyébként szerintem minden idők egyik legjobb dala, és ezt nem tudják a rádióhallgatók, vagy sokan nem tudják, nem szólom le őket, aki igen, attól elnézést kérek. Gyerekek, az Eaglesnek ebből az albumából, amin a Hotel California rajta van, adták el a legtöbbet a 20. században a popzenei piacon, 26 millió darab volt.
0: Én úgy tudom mondjuk, hogy Michael Jackson, de teljesen mindegy, ezt majd megnézzük, barátunk az internet, viszont most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyből most már egy kompakt verziót végre sikerült összerakni, és ez a teljesen végleges, amit ma játszok itt este a Rádió 1-en, ráadásul, ha minden igaz, akkor szombaton jön ki a DJ Junior videócsatornára, és egy hír is kapcsolódik hozzá, nem tudom, hogy zenei vagy nem, de lesz Made in Italy Party, az első nagy itt Budapesten, majd Budán egy bizonyos bevásárló központnak az éttermében, és ott fogunk majd Enfors utca közösen játszani régi olasz zenéket, meg olasz house lemezeket is, ezt is fogom pörgetni, mert ez Andrea Bocelli és a Caruso DJ Juniorban a Disco Sheetben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosi Trédő Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Visszatérünk itt csak egy mondat erejéig erre az Eagles versus Michael Jackson kérdés, mind a kettőnek igaza volt, ugyanis

0: mondják el.
1: Igen, ez durva nagyon, hogy most néztük, hogy 70 és 110 millió között van ez.
0: Hihetetlen
1: a szám. Ez elképesztő. Mondjuk a világsztár volt, az Eagles meg inkább Amerikában. Jó, persze az egész világon azért ismert volt, de Amerikában volt igazi sztárzenekar. Megyünk tovább egy svéd sztárral, a Swedish House Mafiával, meg még egy svéd sztárral, a Licky Lee-vel, és ez a közös Happiness is Sold, és ugye legyen neki zenei hír is, megjelent a videoklipje egyébként ennek a dalnak, most viszont lejátszom a DJ Junior remixet itt a Rádió 1-en.

0: diszkosi csapat a búcsúzik. Már a DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila, azzal, hogy december 5-én ünnepeljük majd a 21. születésnapunkat a fővárosban, egy nappal előtte pedig majd Pécsen csinálunk születésnapi bulit, mert hogy még egyszer mondom, 21 éves lesz a rádió műsor. Engem hétvégén Demecseren találtok, pénteken, szombaton pedig Budapesten és Balatonmáriafürdőn. Bárány Attila voltam, további jó rádiózást, én búcsúzom, sziasztok, holnap este 8-kor jövünk újra.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, Hanvai PG voltam, nem elfelejteni szombaton Gyöngyösön, Bátorszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon is várok mindenkit sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, egy csomó remix megtalálható a DJ Junior Facebook csatornában, kövessétek be, nézzétek meg, ezen kívül kerülnek ki majd tartalmak a YouTube csatornára, egy mix is kikerült, egy Made in Ibiza, azt egészen sokan nézik, videoklip formában van kint. Jön majd a Bausa Magnetic, a Rimmel Angel féle Bad Times és Andrea Bocelli, Caruso, ez az elkövetkezendő mondjuk két hétben biztos majd kijön, mert a YouTube-nál egyébként nem szabad olyat csinálni, hogy túl sűrűn adsz ki klipet, mert állítólag nem támogatja ezt a bizonyos dolgot, egy idő után nem engedi, hogy sokan nézzék meg, úgyhogy én inkább erre törekszem. Meg arra, hogy holnap este is tartsatok velünk, mindannyian erre törekszünk, hiszen diszkosít itt a rádió egyen, este 8-kor kezdünk majd. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Yami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Yamina.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regál Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Feel the Fire.

0: Rádió Show. Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió adja.

0: az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt Anima és a Beautiful, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, és képzeljétek el, Martin Garrix maga énekel a legfrissebb saját zenében. Erről is szó lesz 10 után.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
1: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mondom mindenkinek, mintha egy buliban lennétek, olyanok nálunk az esték mindig 9 óra után, még mindig Jamina a lemezjátszói mögött, aztán 11-től Pure Beat is vár még rátok. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni a Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight, maradjatok mindenképp velünk.

Beatles a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió 1-en.

0: és jön Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: Mine Radio Show starts now. Este 11 van, hello mindenkinek, élő az adás FM-en, weben, applikációban, YouTube-on, mindenhol tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és hangminőségben. Pure Beat a házban, innentől egészen éjfélig. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikém, kellemes estét mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0620-3111-111. Isteni zenék várnak rátok ebben a következő egy órában is, induljunk el!
1: Nagy ágyukkal kezdünk, Switch Disco, Rehab és Samfeld közöse, ez a Sleep Tonight. Nyilván mi még nem fogunk aludni csak éjfél után, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, Agarizmár Rádió Show-ban. At the turntables now.

0: zseniális, lehengerlő, amit Calvin Harris ebben az új dalban csinált. Ez volt a Satisfy a Rádió 1-en a Verdi Mine Radio Show-ban szerda este. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Szia Geri, azért kíváncsi lennék, hányan várjuk feszülten minden szabad percünkben hetek óta, hogy mikor mondjátok azt, hogy most lehet hívni a konténeres játék miatt, írja Andrea. Hát Andrea, megválaszolom, én azt gondolom, hogy több százezren hívnak minket ilyenkor óráról órára ugyanabban az időpontban. Nehéz bejutni ebbe a játékba, például Pure Beat is szeretett volna bejutni, de te nem is telefonáltál.
1: Nem. Próbáltam, de én még az ajtón sem tudtam bejutni.
0: Na, ha nem telefonálsz, úgy tényleg nehéz bejutni ebbe a játékba. Nem viccet félretéve, rengetegen próbálkoznak, és nagyon-nagyon fontos, hogy itt adásban már csak holnap estig tudtok kulcsokat szerezni. A Rádió egy konténerhez, nagy konténernyitó parti, a Duna Plaza főbejárata előtt pénteken reggel Balázsékkal egy valaki kulcsa nyitja csak a konténert, viszont az a valaki el fog vinni mindent.
1: Hát ez mikor lesz? Ez hány órakor lesz?
0: Ez vagyok? Pénteken reggel lesz, 6 és 10 között.
1: Jó,
0: nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon, akkor na azon a napon tényleg érdemes korán kelni. Óriási nyereményjáték, nagyon sokáig tartott, nagyon sok kulcsot osztottunk, és 20 millió forint majdnem az összérték az ajándékoknak a Rádió konténerben. Így van, úgyhogy még egyszer az utolsó kulcsokat adásban megszerezhetitek tőlünk még holnap, reggel Balázséknál, napközben Atisnál, meg este nálam a Kívánság műsorban. A konténernyitó parti, még a helyszínen is néhány kulcsot be tudtok szerezni, és akkor konténernyitás pénteken reggel, tehát Balázsékkal. És mit hallok? Volt egy lánykérés az egyik bulitban múlt hétvégén.
1: Igen, múlt héten Debrecenbe jártam, és egy pár héttel ezelőtt a srác, aki megkérte a hölgynek a kezét, rám írt, hogy megoldható-e, hogy abban a buliban megkérje a hölgynek a kezét, és én mondtam, hogy természetesen én éjfélkor kezdtem, és akkor felkonferáltam oda a kis színpadra magam mellé a srácot, és akkor onnan láthattam neki a mikrofon.
0: Jaj, tehát, te jó.
1: Ott volt egyébként egy 800 ember, és a 800 ember előtt kellett egyébként a hölgynek a kezét megkérni, de egyébként nagyon ügyesen lehozta, és természetesen a hölgy igen mondott, szóval utána happy volt.
0: De jó, én az ifjú pár, menjünk tovább.
1: Most pedig jön egy igazi hip-hop klasszikus, Notorious B.I.G. Nasty Girl című dala, ugye az eredeti vokál még a 90-es évek közepéről származik, ez egyébként a Nasty Girl, ezt úgy ismerhetjük, hogy a Nasty Boy című számból Diddy ezt egyébként 1997-ben jelentette meg, és hát 2005-ben Puff Daddy és a Bad Boy csapat ugye újra gondolta ezt a dalt, átemelte ezt a vokál részletet, és hát én most egy új Club Remixben hoztam nektek, méghozzá Brando Remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verdi Mine Radio Show-ban. And the turntables now.

0: tökéletesen működik. Az elektronikus zenében, csak úgy, mint a pop zenében, Rafael Gotta Be Cool a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Élőadást hallottok, sőt ezt az élőadást nézni is lehet a weboldalunkon, valamint a YouTube csatornákon, sőt a Rádió 1 TikTok csatornáján is megyünk élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szerdánként 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Nagyon jó lendületben vagyunk, és nagyon szépen megyünk felfelé. Mi érkezik most?
1: Hát igen, most már bele kóstolunk az utolsó fél órába, szóval megyünk felfelé. Jöjjön a Rádió 1 kedvenc, ami nyáron letarolta itt a Rádió 1-et, Alex Kenji Bamboleo című track-e, amit a mai napig szívesen pörgetünk a rádióban és a bulikban is, viszont a dalból kevés remix készült, viszont egy erdélyi fiatal ember, aki nagyon jó átiratokat szokott készíteni, Matt Klein készített erre a dalra egy remixet, ami nálam azóta benn van a top 10-ben és a bulikban mindig ezt a verziót játszom. Már is mutatom, tehát jön a Bamboleo Matt Klein remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: fellépésein. Szóval ezt a remixet Christopher kollégánk átiratát. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Egy üzenet egy régi törzshallgatónktól. Az otthon melegében izgő mozgó drága barátaim, tessék vigyázni, ez a mix nem várt reflex mozgásokat válthat ki egyes felső testrészekből, melynek hatására másnap izomlázis kialakulhat. Az ország slágergyárosa, bár a felhőtlen szórakozást garantálja, felelősséget egyéb tánc közben levert lámpabúráért nem vállal. Tiszta ütemeinek fogyasztása ipari mennyiségben nem javasolt, visszahallgatása kizárólag ivó cimbora jelenlétében ajánlott. Legmélyebb tisztelettel! A Spenót Huszár.
1: Imádom. Hát ez meg lett ismét. Köszönjük. A vállak bemozdulnak, szoktuk mondani.
0: Csak a mell, csak a váll ilyenkor szerdánként. Na jöjjön a finálé, jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, ismét hoztam az újdonságokat a magyar DJ producerek stúdiójából. Ezúttal ismét Ramit barátom verzióját kellett elhozni, hiszen ő mostanában tényleg nagyon érzi ezeket az átiratokat, ezeket az editeket. Számomra egyébként, amiből csinálta a verziót, egy ismeretlen, úgymond ismeretlen szám, Nico de Andrea Vanette és Afro Medusa Etnica című dalából készített ezt az átiratot, és hát ebben van egy olyan lelkedbe mászó dallammenet, ami hú gyerekek, tehát ez az igazi, picit már afteros, de szálós és lüktető, és hú gyerekek, tehát ez a verzió nekem szerelem lett, és Ramit átemelt ezt a dallammenetet, és készített rá egy saját groove-ot, tehát Ramit verziójában jön az Etnica, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió Egyen. At the turntables now.

0: Hú, hát hosszú lesz, pénteken indul a menet, most egyébként péntek szombat 7 fellépésem lesz összesen. Pénteken Hartán, Vácon és Budapesten leszek megtalálható, szombaton pedig Jászberény, Szeghalom, Kecskemét és Budapest.
1: Atya úristen, ez 7 fellépés a hétvégén?
0: Igen, pénteken 3, szombaton 4.
1: Nagyon komoly, jó bulikat kívánok, kitartás, jövő héten találkozunk.
0: Köszönöm, hogy itt lettem, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
1: Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön 9-től jövünk megint élőben. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma? A Rádió 1 Top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen vagy a 0620 311 111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyerte a Rádió 1 Top 500-at, 4 Grammy jelölést is kapott és elnyerte a legjobb dance pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Lost Frequencies például. Tényleg emlékszünk még, hogy miért ezt a nevet választotta anno a belga DJ producer? Hát azért, mert a karrierje elején régi elfeledett vagy elveszett dalokat, klasszikusokat, dallamokat használt fel, Lost Frequencies, például Bob Marley dalokat, különösen az induláskor nem saját szerzeményeket írt, hanem mások ismeretlen vagy klasszikus felvételéből készített nem hivatalos remixeket, bootlegeket, de most itt vannak a saját dalok, mint a Leave It All,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. David Guetta és az a nő a folytatásban, akinek a hangját ezer közül is felismerni. Szia, és a Beautiful People. A hivatalos klip alá írt egy kommentelő, hogy az énekesnő konkrétan megmentette az életét a zenéjével még 2016-ban. Nagyon mélyen benne volt az ivásban, és az alkoholizmus okozta depresszió miatt kis ilyen véget vetett az életének. De szia zenéje és a dalszövegek szó szerint megmentették az életét. Ez most a Beautiful People.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai sláger.